senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan

kicsi túl a jelen, és megnémul a jövő. Csak üldög élek tétlenül, lekapcsolom magam, bámulom a semmiben.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Fél hat múlt pontosan egy perccel. Jó reggelt mindenkinek. Hát inkább kívánok gyönyörű dallamos jó reggelt, mert az időjárás is pont ilyen, mint amiről az imént éppen Ákos énekelt nekünk. És bízom benne, hogy az iménti dal önöknek is segített egy kicsit abban, hogy könnyedebb legyen az ébredés, könnyebb legyen kinyitni a szemüket ezen az őszi reggelen, ami jóval barátságosabb az előző reggelek után. 9-10 fokot mutatnak most jelenleg a hőmérők, ami kifejezetten kellemes, egy picit fújdogál a szél, de az is ilyen enyhe, és tényleg öröm talán kimenni így, nem is kell az a nagyon meleg vastag öltözet, de hát barátkoznunk kell, hogy az időjárás majd változni fog ám, mert amíg napközben tegnap is élveztük a szokatlanul meleget, ilyen rövidújós, tényleg kint kertészkedős időjárást, addig mától már

0: Brothers Company, és egy ikonikus, klasszikus dal. Szerintem ez az, aminek a szövegét már visszafelé is tudja mindenki. Az Olyan ő című sláger nyitja ezt a szerda reggelt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ahogy mondtam, október 7-e van, és ezen a reggelen köszönti önöket a délelőtti reggeli csapat, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallják, és hogyha a naptárra nézünk, akkor nem csak azt mutatja, hogy október 7-e van, hanem azt is, hogy Amália névnap.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Október 7-e köszöntött ránk, szerda van, és ennek az évnek már a 280. napja. Ma van a világűr világhete is, október 4-e és 10-e között rendezik meg, amelynek ez a nap is a része. Tehát itt is fontosan, kiemelten természetesen a világűrre és az ott zajló dolgokra fókuszálnak, úgyhogy ha valaki többet szeretne megtudni arról, hogy hogy működik a világ, akkor ebben az időszakban egészen október 10-ig rengeteg információt lehet megtalálni, nem csak az interneten, hanem számos előadást is lehet ezzel kapcsolatosan hallgatni. De ami érdekesség, hogy ma van a tisztes munka világnapja. A Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége kezdeményezte, és 2008 óta ezen a napon állnak ki világszerte a méltó munkakörülményekért.

és természetesen a munkavállalói jogokért is. Rengeteg híres szülött is kapcsolódik ehhez a mai naphoz, meg események is, úgyhogy ezekre majd természetesen kitérünk, de hogyha jól emlékszem, akkor október 7-én 1991-ben, és ez nem volt olyan nagyon régen, kivonták a jugoszláv dinárt, és bevezették a szlovén tollárt, bár a függetlenséget ugye júniusban kiáltották ki, a Brioni nyilatkozatban rögzített 3 hónapos moratórium, tehát a függetlenségi folyamat felfüggesztése éppen ezen a napon október 7-én járt le. Másnap, október 8-án Szlovénia bevezette saját ideiglenes fizetőeszközét, a szlovén tollárt, ezzel végleg elvágva a gazdasági szálakat Jugoszláviától. Hát ez is a mai naphoz kötő. Na hát minden ilyenről beszámolunk majd a mai reggelen, úgyhogy érdemes velünk rádiózni, velünk tartani. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, a Lendvai Stúdióból 9 perccel vagyunk 5:30 után, jön a Hiperkarma és Rúzsa Magdi.

Október 7-e van, és ma Amália napja, ez a főnévnap. Ez egy germán eredetű név, és az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidüléseként jött létre. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, illetve a védelem jelentés is kapcsolódik az Amália névhez. De a naptár bővelkedik egyéb nevekben, ott van a Bekény, Engelbert, a Gerold, Mária, Márk, Márkus, a Rodion, a Szergius és a Vendelina név is csupa érdekesség, de hát ezek létező nevek, úgyhogy akik ma ünnepelnek, október 7-én minden jót kívánunk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, legyen csodás a napjuk. Isten éltesse Önöket. Most egy perccel vagyunk 5:45 után.

Hogy vakít-e a kék egyébként, az majd napközben kiderül, most még várnunk kell a nap felkeltére, hát nagyjából egy órát. Egyébként jobbára felhős felettünk az égbolt, és ez adja a szokatlan enyhességet, mert azért most már az elmúlt reggeleken ahhoz szoktunk hozzá, hogy 2-3-4 fok van, kifejezetten csípős jellege volt a reggeleknek párával. Most ezt fölváltotta a felhős borongós időjárás, legalábbis itt Muravidéken felhős az ég. Lendván és a közeli Muraszombatban is 9 fokot mérünk. Novomesto szintén borús, 11 fokkal, Posztolyna felhős 7 fok, de részben felhős az ég Szlovengrádecben is, ott 6 fok a hőmérséklet. A fővárosban Ljubljanában derült az idő, 9 fokkal, Lisca szintén derült, 12 fokot mérnek, Portorozs gyengén felhősig 14 fok, Maribor felhős 8 fok, Novagorica szintén felhős 11 fok, Cejében is részben felhős az ég 8 fokkal, a Triglávon viszont derült az idő, derült ég alatt pedig 4 fokot mérnek jelen pillanatban. 5 óra 52 perc van, Jason Mraz érkezik.

Ma még napsütéses nyárutó, és azt hiszem ez az utolsó nap ebből a szériából, de délután már nagyon sok helyütt megcsaphat minket a változás szele, hiszen jön egy hideg front, ami majd átalakítja időjárásunkat, de ma még a nap nagy részében azért élvezhetjük ezt az igazán kellemes időjárást, ami egyébként nem csak ma, hanem még holnap is csúcsosodik hőmérsékletben, de stabil időjárást már nem hoz. Ma döntően még napos időt kapunk, és 23-27 fok közötti értékeket, viszont szép lassan már a délutáni órákban leépül az anticiklon, és közeleg a nagy változást hozó hideg front. Részletek hamarosan 6 órakor.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Hát kapunk most jelentős változást sok tekintetben, és talán erre kell leginkább fókuszálnunk, hogy ma még nyárias idő, nagyon sok helyütt, aztán holnaptól már egészen más időjárás várható, és ez fogja majd meghatározni a következő napok, illetve hetek időjárását. Döntően napos idő érkezik, fátyol felhőkkel, meg időnként már gomoly felhőkkel, és időszakosan intenzívebb, felhősebb körzetek is előfordulnak már ezen a szerdán, de jelentősebb csapadék még nem valószínű, viszont megélénkül a szél, a hőmérséklet jellemzően 23 és 27 fok között várható. Ahogy mondtam, leépül szép lassan az az anticiklon, ami az elmúlt napok nyárias időjárását fenntartotta. Így csütörtökön már egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Ezzel együtt növekvő eséllyel esők, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet még annak ellenére is, hogy holnapra már a hidegfront eléri térségünket, még viszonylag magas lesz. Hajnalban 3 és 10 fok várható, délután pedig 22 és 26 fok között alakul még, de holnaptól már felhősebb, csapadékosabb időt kapunk. Aztán a péntek is felhős időt tartogat, záporok még kialakulnak, főleg az éjszakai órákban. Napközben pedig egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet pénteken. Változékony időt kapunk, a légmozgás napközben már mérséklődik. Pénteken kora reggel 10-16 fok, délután 16 és 23 fok valószínű. A hétvégén szombaton, vasárnap közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Helyenként még kisebb esők, záporok előfordulhatnak, megélénkül a szél is. Kora reggel 1-12, délután pedig jellemzően 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Viszont a jövő hét elején csapadékmentes időre van kilátás hétfőn. Gyengén és közepesen felhőséggel indul a jövő hét. Élénk széllel, helyenként az élénk szelet akár erősebb lökések is kísérhetik. Az éjszakai 0 plusz 10 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, és aztán napról napra egyre hűvösebb időre készülhetünk. Kedden napközben már csak jellemzően 14-17 fok várható, szerda csütörtök változékony idő, több-kevesebb napsütéssel, napközben 13-16 fokkal. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a leépülő anticiklon mit jelent. Hát az, hogy készülődik a hideg front, ez pedig megint egyre több meteogyógyászati panasszal jár, és a folytatás is kemény lesz a frontérzékenyeknek. Egyre rosszabb és már nagyon elviselhetetlen egyébként sokak számára a humán meteorológiai helyzet, és hát rendkívül hosszúra nyúlt ez az időszak is, mármint az anticiklonális időszak, és hát a mai szerda lesz tulajdonképpen a legrosszabb, mert hogy erősödik az amúgy is szélsőséges időjárás, a frontérzékenyeket nagyon megviseli a váltás, a nagynapi hőingás, a légmozgás is változékony lesz, úgyhogy készüljenek arra, hogy több tünet együttes léphet fel, magas légszennyezettség is ugye kialakul, főleg a városokban, hiszen már nagyon régen volt frissítő zápor, és ez erősíti például a gyulladásos folyamatokat, a szervezetre is terhelő hatással van, rontja a keringési állapotunkat, nagy napi hőingás, kritikus terheléshez vezet, gyakoriak lehetnek például az erősödő szívpanaszok, rosszul létek, erősen ingadozó vérnyomásra, keringési következményekre lehet számítani, sokan mellkasi panaszokra fognak majd panaszkodni, folyamatos a fejfájósokat kedvezőtlenül befolyásoló meteogyógyászati helyzet, egyre inkább kimerül a szervezet, fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek vagyunk. A rendkívüli terhelés az immunrendszerünket is gyengíti, úgyhogy erre is oda kell figyelni. Csütörtökön jön a nagy változás, tehát jelentős terhelést kap a szervezetünk a következő napokban is. Erre mindenképpen érdemes odafigyelni.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek körültekintőek, vezessenek óvatosan. Ma a trafipaxos mérőautó elsősorban Lendva körzetében méri majd a gyorshajtókat, vezessenek körültekintően jó utat.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
4: Uglesheni.
5: Sintonizzati e accordati.
3: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.
1: Az még odév van, a délután 4 óra, most még nagyon korán van, 6 óra múlt éppen 7 perccel. Jó reggelt a most ébredezőknek, a Muravidéki Magyar Rádióban a Groove House érkezik, és Olá Ibolya, aztán lapszámlézünk, és hamarosan megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit.

Éppen negyed hét van, és ahogy ígértem, Zalai Hírlap lapszemle, itt van a friss szerdai szám. Hát rengeteg különböző témájú írás közül válogathatnak, és ebből adunk egy kis ízelítőt. Tudatos cég, erős jövő. A Cégtudat egy országos edukációs program, amely a vállalkozások pénzügyi menedzsment és mesterséges intelligencia képességeit fejleszti. Balogh Petya, szoftverfejlesztő üzletember tartott előadást kedden a Pannon Egyetem Nagykanizsa körforgásos gazdasági egyetemi központban, hogy mi mindenről volt szó, elolvasható az Zalai Hírlap mai számában, ahol szintén egy cikk Nagykanizsáról szól, hiszen rózsaszínbe öltözött tegnap a város. A merrák megelőzésére és a korai felismerés fontosságára hívták fel a figyelmet. A Napfény rákbetegek és hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete idén is rózsaszín sétával csatlakozott az októberi figyelemfelhívó kampányhoz. És szintén a Zalai Hírlap mai számában olvashatnak egy örvendetes hírről. Éves falaival már küllemében is jelzi, hogy kifejezetten a gyermekek világához, a játékossághoz igazodva tervezték meg azt az óvodát, amit tegnap adtak át. Fontos állomásához érkezett a Bazitai óvoda újjáépítése Zalaegerszegen. Az épület szerkezete elérte a legmagasabb pontját, amit bokréta ünnepséggel ünnepeltek meg a város vezetése, az óvodapedagógusok, a szülők és a gyermekek körében. Az óvoda tervezésekor a legfőbb kérdés az volt, hogyan tudja maga az épület is támogatni a pedagógiát, hogyan formálhatja a tér a benne felnövekvő gyerekeket, mondta el Hermann Péter építész, a Bazitai óvoda tervezője. További részletek a mai lapszámban. Jó olvasást!

Nézzük most az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit. Nos, a rendőrök 6 bűncselekménynél helyszíneltek, volt 6 közlekedési baleset, 3 közrendsértés, emellett 3 vadgázolás és 6 gépjárművet parkolóban rongáltak meg ismeretlen elkövetők. Ezen kívül felkutattak egy eltűnt szemét és intézkedtek ezúttal is illegális határátlépés ügyében a rendőrök. Tegnap délután 5:30 körül Kobi Kobiljénél fogtak el 3 egyiptomi állampolgárt, akik illegálisan léptek be az országba. A külföldiek nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, a menedékkérők befogadó állomásra kerültek. A bűncselekmények tekintetében volt 2 kisebb értékre elkövetett lopás, Berezovicában kerékpárt loptak el ismeretlen elkövetők, ezen kívül Lipovcban garázsbetörés volt, ahonnan 2 láncfűrészt és 2 sarokcsiszolót loptak el a besurranók. Babinciban transformátor állomáson történt lopás, réz elektromos vezetékeket tulajdonítottak el, valamint Muraszombatban történt a gépjármű rongálás, 6 személyautót rongáltak meg ismeretlen elkövetők. A közlekedésbiztonság terén 5 olyan balesettel foglalkoztak a rendőrök, amelyek során anyagi kár keletkezett, illetve volt egy olyan baleset, amelyben egy kerékpáros, egy kiskorú sérült meg könnyebben. A rendőrök ismételten arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek gyalogos átkelőhelyek közelében is, minden olyan területen, ahol gyalogosok jelenlétére lehet számítani. Arra kérik az autósokat, hogy vezetés közben tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, ami csökkenti a figyelmüket és elvonja a forgalmi viszonyokról az összpontosítást, úgyhogy érdemes most is egyébként az utat figyelni, még akkor is, hogyha közben szól a Muravidéki Magyar Rádió. Egyébként ma a lendvai rendőrkapitányság területén mérik a gyorshajtókat, úgyhogy vezessenek emiatt is óvatosan.

Margaret Island után mindjárt jön majd Dániel Figergő a 100 virággal, de előtte nézzük, hogy miért érdemes vörös káposztát fogyasztani. Hát tudom, hogy nem biztos, hogy a legtöbben reggelihez el tudják képzelni, pedig nagyon jól passzol. És hát az is köztudott, hogy a káposzta gazdag forrása a C-vitaminnak, és hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert a környezetemben rengeteg most éppen a beteg ember, akik pont amiatt, hogy reggel hideg van, napközben meleg, és hát az immunrendszerünk az rendkívüli módon legyengült, szüksége van C-vitaminra, antioxidánsra, ami nagyon jó immunerősítőnek számít, például a káposzta esetében, és bizony a vörös káposzta bár nem a legtipikusabb reggeli alapanyag, de mégis zseniálisan működik sós laktató és kifejezetten egészséges napindító ételekben. Ráadásul a benne lévő rengeteg antioxidáns, C-vitamin meg a rost, ez olyan tökéletes üzemanyag a testnek korán reggel, amilyet talán elképzelni se tudnánk. Úgyhogy ha éppen reggelit készítenek, ami lehet egy jó meleg reggeli, érdemes így indítani, legyen roppanós, meg laktató is, lehet készíteni vörös káposztás, tojásos lepényt, de akár meg is lehet párolni a vörös káposztát, mellé mehet mondjuk tükörtojás, aztán ha vala otthon avokádó, vagy akár paradicsom, bármivel lehet még felturbózni, és már is lehet fogyasztani. Nagyon jól felturbózza a napot, és energiát is ad, de mint tudjuk, akár le is lehet turmixolni, hogyha vöröskáposztát, nyers vöröskáposztát dobunk turmixgépe, annak van egy ilyen karakteres íze, azt lehet bármivel, banánnal, áfonyával párosítani, tökéletes napindító. És hát érdemes is beépíteni a napi étkezésbe, főleg, hogyha valaki most küszködik bármilyen megfázással, vagy akár betegséggel, ezek mind segítenek abban, hogy gyorsabb legyen a felépülés. Ráadásul energiára meg azt gondolom, hogy a nap kezdetén mindenkinek szüksége van, hiszen csak úgy tudunk jól teljesíteni, akár a munkahelyen, akár az iskolában.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt 2 perccel a szerda reggeli hírmagazin jelentkezik, ezúttal egy témával. Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány egyszerű, megelőző intézkedéssel akár emberéleteket is megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában fontos a megelőzés, a megfelelő.

választottuk. A lakástüzek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, és sajnos halálos áldozatokat is követelnek. Különösen veszélyesek az éjszakai tüzek, hiszen az emberek alvás közben gyakran túl későn veszik észre a füstöt vagy a lángokat. Egy megfelelően elhelyezett tűzjelző ilyen esetekben a meneküléshez elegendő idő és akár egy tragédia között jelentheti a különbséget. Először is el kell mondanom, hogy az egyes tűzoltó egyesületek nyílt napokat szerveznek, amelyeken bemutatják felszerelésüket és munkájukat. Egyes egyesületek a tagjaik számára saját szinten is gyakorlatokat szerveztek. A tűzoltó szövetségek és az egyes szektorok szintjén elsősorban olyan gyakorlatokat szervezünk, amelyeken a szövetséghez tartozó valamennyi egyesület részt vesz. Emellett óvodákban és általános iskolákban evakuációs gyakorlatokra és bemutatókra is sor kerül. Régiós szinten idén egy árvízi gyakorlatot is szervezünk. Ezt a lendvai közigazgatási egység területén hajtjuk végre. Emellett a muraszombati közigazgatási egység tűzoltó egységei számára is szervezünk egy regionális gyakorlatot. Erre november elején kerül sor. Egy második regionális gyakorlatot is szervezünk, kifejezetten a női tűzoltók számára.

Fél hét múlt, 9 perccel odakint lassan pirkad már, de képzeljék el, hogy nálunk azért a 9 fok még mindig hűvösnek számít, és viszonylag szürke a reggel, mert hogy Muravidéken felhős az ég, de mindjárt elrepülünk majd egy kicsit melegebb helyre, hiszen jön a UB40 örökzöldje a Kingston Town, úgyhogy mindjárt érdemes lesz egy picit hátradőlni, kikapcsolódni, de előtte nézzük, hogy miért érdemes a természetbe menni, mert ez is nagyon-nagyon fontos és fontos kiegészítője a mindennapoknak, mert hogy akárhol is mozgunk, azzal csak jót teszünk magunknak és az egészségünknek, azonban ma már kutatások szerencsére igazolják, hogy a természetben végzett testmozgás nem csak a fizikai egészségünknek tesz jót, hanem a mentális egészségre is nagyon jó hatást gyakorol, úgyhogy érdemes akár gyalog menni a munkahelyre, vagy kerékpárral, még akkor is egy picit fújdogál a szél, mert hogyha kín vagyunk a természetben meg a zöldben, akkor az javítja az immunrendszernek a működését, jobb lesz a hangulatunk, egyfajta fájdalomcsillapítóként is tud működni, és hát nyilván, hogyha szabadban vagyunk jó sok időt, akkor az javítja az alvás minőséget, hiszen a természetes fénynek mindig van egy ilyen jó kis szabályozó mechanizmusa is. Szóval a természet jó hatást gyakorol minden egyes testrészünkre, az agyunkra is, hiszen ott a látványban részesülünk, halljuk a hangokat, az illatokat, úgyhogy irány ki a szabadban, mert tényleg szép idő lesz ma még, hőmérsékletben is magasabbat kapunk, mint az ilyenkor megszokott, úgyhogy a természetes környezet sok mindenre gyógyír lehet, mint ahogy ez a dal is.

Ez ott a Kingston Town, a UB40-tól 6 óra 43 perc van. Jó reggelt a most ébredezőknek. A nap is lassan föl kell. Mi most ezt valószínű nem fogjuk látni, mert elég vastag felhőtakaró van felettünk, de egyébként csütörtökig tart még ez a kellemes kora őszi idő, aztán lehűlés érkezik. Azért azt gondolom, hogy elég sok szép, hosszú vénasszonyok nyarát kaptunk, kellemes kora őszi idővel, jellemzően 22-26 fokkal, és ez ma még egyébként tartja magát, mert hogy általában a reggeli 7 és 10 fok után 22-26 fok fölé még fölmegy a hőmérő higanyszála, de csütörtökön már megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőkre, záporokra, esetleg még zivatarokra is készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz, már itt nálunk most is erősödik, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén jellemzően 20 fok alatt, vagy maximum 20 fok körül alakul, úgyhogy használják ki még a mai nap szép időjárását.

0: presence.
1: 7:02, október 7-e van, és hogyha hinni lehet a régi pásztoroknak, ma érdemes felnézni az égre. A népi kalendárium szerint ugyanis, ha a mai napon még kellemesen simogatnak a napsugarak, akkor az ősz utolsó hetei is kegyesek lesznek hozzánk, és kitolódik az imankó. Ha pedig a népi jóslatok helyett inkább a modern hagyományoknak hinnénk, akkor ma van a frappé világnapja is, szóval ha forró fekete helyett egy habos kávéval, egy jeges kávéval indítanák mondjuk ezt a szerdát, akkor talán most van rá a legjobb kifogás, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, mert ezek mind-mind a mai naphoz kötődnek, de ha már népi hagyományok, akkor október 7-e rendkívül színes nap a népi kalendáriumban, meg a vallási hagyományokban is, ugyanis mindszent hava ugye maga az október, és október 7-e egykoron a szüret és az őszi munkák sűrűjébe esett, így több gyakorlati megfigyelés kötődik hozzá. Azt mondják, hogy október 7-e zárja le a vénasszonyok nyarát, a népi tapasztalat szerint legalábbis október első hete az utolsó olyan időszak, amikor a nappali felmelegedés még elérheti a 20 fokot. Ha október 7-én tiszta napsütéses az idő, a régiek úgy tartották, hogy enyhe, száraz lesz az ősz hátralévő része, és elhúzódik a tél érkezése. De egykoron a magból is jósoltak, vidéken a pásztorok ugyanis ezen a héten vágták le a tölgyfák gubacsait, vagy vizsgálták meg a makkot. Ha a mak egészséges és kövér volt, abból bizony kemény, havastérre következtettek, és bár ez most már nem állja meg a helyét, de egykoron ilyenkor voltak szüreti bálok, bár konkrét szenthez nem kötődik, de október első hetének végén indultak meg egykoron a legnagyobb szüreti felvonulások és mulatságok a borvidékeken, ahol a csőszleányok és a csőszlegények játékos formában büntették azokat, akik hivatlanul ettek a szőlőből. De hogy milyen vallási hagyományok vannak ehhez a naphoz kapcsolódóan, mindjárt erre is kitérünk.

Bárcsak kellenék, énekelte Kereszt és Ildikó, hamarosan 7 órakor már friss hírekkel jövünk, de ígértem, hogy megnézzük, hogy ez a mai nap, október 7-e, miért fontos még. Hát nagyon sok vallási hagyomány is kapcsolódik például hozzá, ugyanis a katolikus egyházban október 7-e a rózsafűzér királynője. A hagyomány szerint ezen a napon a keresztény flotta hatalmas túlerővel szemben győzött az oszmánok felett Lepantónál. Ez 1571-ben történt, és a lepantói csata misztikumaként vonult be a történelembe. 5. Pius pápa a győzelmet annak tulajdonította, hogy egész Európa a rózsafűzért imádkozott a sikerért. Emiatt az ünnepet eredetileg Győzedelmes Boldogasszony néven vezették be. De egyébként maga ez a hónap október, a rózsafűzér hónapja, így itt Szlovéniában, de nagyon sok mediterrán országban ezen a napon, illetve az ezt követő vasárnap hatalmas virágos körmeneteket tartanak. A templomokat, illetve a házak ablakait ilyenkor késő őszi virágokkal, főleg rózsákkal díszítik. És ugye említettem a Frappé nemzeti napját is, ami szintén október 7-éhez kapcsolódik, úgyhogy ez sokak számára kihagyhatatlan, mert akik szeretik a kávét, azt ünneplik is. Ugye ikonikus jeges habos kávéról van szó, bár most őz van, meg hűvös is, de aki szereti a kávét, az szerintem ilyenkor fog inni frappét, amit egyébként általában az őszi időszakban fűszeresen szoktak elkészíteni, akár a reggelt lehet így is indítani, egy jó kis fűszeres, mondjuk sütőtökös, karamellás, vagy akár gesztenyés kávéval is. Hát mindenkinek csodás reggelt, jó ébredést kívánunk, 6 óra 55 perckor.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Mennyire függ a muravidéki magyar közösség az anyaországi támogatásoktól? A Lekvállalat Lendván megnyitotta a biogyógyszergyártó központját. A Fortuna amatőr színjátszó csoport vendégszereplése a muravidéken. A Rockbalett című előadás Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Jelez Jánosa miniszterelnök ma részt vesz a Splitben megrendezésre kerülő MED 9 csúcs találkozón, amelynek házigazdája Andrej Plenković horvát miniszterelnök. A 9 mediterrán uniós országot tömörítő csoport idei központi egyeztetésén a biztonságpolitika, a migráció, az energiabiztonság és a közel-keleti helyzet áll a középpontban. Egyébként Horvátország tölti be a MED 9 csoport 2026-os elnökségét, a mostani tanácskozás pedig közvetlenül a közelgő Európai Tanács ülését készíti elő. Jánosa már a csúcs találkozót megelőző este megérkezett Splitbe, ahol kétoldalú tárgyalást folytatott Andrej Plenkovicsal. A két ország kapcsolatáról és az illegális migráció elleni küzdelemről tájékoztatta az SZDA-t a kormányhivatal. Az Európai Bizottság új eljárást javasol, amely 15 évig megvonhatná a támogatásokat és a szavazati jogot a jogállamiságot sértő új tagállamoktól. A csomag fokozatos integrációs szabályokat és kormányzási intézkedéseket is tartalmaz. A tervezett intézkedés célja megakadályozni, hogy egy újonnan csatlakozott országban bekövetkező rendszerváltás megbénítsa az uniós döntéshozatalt. Amikor először említettem, hogy nem akarok új trójai falovakat látni az Európai Unióban, rendkívül heves bírálatokat kaptam. Ez még a magyarországi választások előtt történt. Ma már azt mondhatom, többé nem lesz még egy Orbán Viktor, jelentette ki Marta Kozbővítésért felelős szlovén biztos. A csomag több javaslata, különösen a belső reformok, a tagállamok jóváhagyását igényli. A bizottság ugyanakkor azt tervezi, hogy a vétzáradékokat beépíti az EU és Montenegró közötti tárgyalások utolsó fejezetéhez készülő álláspontjába, amelyet november elején tesznek le az asztalra. A jövő heti csúcs találkozón már a tagállami vezetők vitatják meg a mostani szigorítás pontos részleteit. Öt ember megsebesült egy orosz támadásban, amely kedre virradó éjjel az ukrajnai délkeleti város Zaporizsia hídjainak egyikét érte. A helyi hatóságok közölték, hogy a sérültek között két vörös kereszt tag is volt, akiket a három másik sebesülttel együtt kórházba szállítottak. A hidat a javítások befejezéséig ideiglenesen lezárták. Katar kedden arra figyelmeztetett, hogy az egész világ megfizeti az iráni háború árát, és azonnali tárgyalások útján elérendő békét sürgetett. A múlt héten a külügyminisztérium szóvivője Majed al-Ansari a globális gazdaságra nehezedő nyomást elviselhetetlennek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a fennakadások nem csak az olaj- és gázszállításokat érintik, hanem olyan termékeket is, mint a műtrágya alapanyagok, a hélium és az alumínium. Sport. A szlovén labdarúgó válogatott kedden a Glasgow-i Hampden Parkban 2-1-re megverte Skóciát a Nemzetek Ligája B divíziójának csoportmérkőzésén. Skócia a 30. percben Ryan Christie találatával vezetést szerzett, majd a szünet után Bostyán Cseszár csapata átvette az irányítást, és Aljosa Matko 56. percben, majd Daniel Sturm 70. percben belőtt góljával megfordította a találkozót. A győzelemmel Szlovénia 4 forduló után 7 ponttal a második helyen áll a B1 csoportban, a 12 pontos Svájc mögött, míg Skócia visszacsúszott a harmadik helyre 4 ponttal.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható. Több felhőre a tengermelléken és Notranskon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között alakul a csúcs hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A reggeli munkakezdés miatt vidékünkön élénk és zökkenőmentes a közúti forgalom. A rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Útmunkálatok miatt csütörtökről péntekre virradó éjszaka mindkét irányban lezárják a Gorenszkói autópálya Szentvid alagútját. Az útzárlat csütörtök este 20 órától péntek reggel 5 óráig tart.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Uglesáni.
4: Szintonizzati e accordati.
5: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

Hát ebben a dalban jó sok női név föl lett sorolva, Mező Misi énekelt, Engem nem lehet szeretni, ez volt a Magna Cum Laude slágere, 7 óra 11 perc van, hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de előtte néhány érdekesség, amely szintén ehhez a mai dátumhoz kötődik, hiszen rengeteg meghökkentő, vagy vicces, vagy akár furcsa történelmi esemény is kapcsolódik ehhez az október 7-éhez. Például egy sporttörténelmi furcsaság. 1916. október 7-én játszották az amerikai egyetemi futballtörténelem legbrutálisabb mérkőzését. A Georgia Tech csapata 222-0-ra a Cumberland College-ot megverte. Ez egy bosszú volt, a dolog mögött egy személyes sértődés állt. Korábban a Cumberland egy baseball meccsen 22-0-ra verte a Georgia Tech-et, ráadásul állítólag profi játékosokat is bevetettek. A Georgia Tech edzője, a legendás John Heisman, róla nevezték el egyébként a sportág legrangosabb trófáját, megesküdött, hogy bosszút fog állni. A futball összecsapáson a Georgia Tech 32 touchdown-t szerzett, miközben a Cumberlandnek egyetlen első kísérletet sem engedtek, és 15 labdavesztésre kényszerítették őket, és ez a mai napig abszolút világrekordnak számít, pedig ez 1916-ban történt. Aztán, hogyha háború, akkor hőlégballonnal is menekültek már onnan. 1870-ben, ugyanis ezen a napon, a francia porosz háború idején Párizs teljesen porosz ostrom alatt állt. Léon Cambetta, francia belügyminiszternek azonban sürgősen el kellett hagynia a fővárost, hogy vidéken szervezzen egy új ellenállást. Mivel a földön nem jutottak át, egy hőlégballonba szállt, és az ellenséges vonalak felett átrepült, sikeresen megszökött a lezárt városból. De amellett, hogy már említettem, hogy ez az október 7-e a Frappé világnapja, illetve nemzetközi napja, ma van a kopaszok világnapja is. Ez a nap nem a hajhullás miatti bánatról szól, hanem pont ellenkezőleg a szabadságot és a természetes haj nélküli megjelenést ünnepli. Hát biztos, hogy nagyon sokan küszködnek ezzel, vagy azért, mert a sors így alakította, van, aki viszont kifejezetten kedveli, hogy kopasz. Hát nekik is van egy világnapjuk, ez pedig október 7-e.

És akkor most lapozzunk bele a napi kalendáriumba, és nézzük, hogy milyen események, évfordulók kötődnek még ehhez a mai dátumhoz, október 7-éhez. Hát például a Hold, mert hogy 1959-ben, pontosan 67 évvel ezelőtt, ezen a napon először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet, az első kép 63.500 kilométerről készült. Összesen 29 képet csináltak, melyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül nagyon sok azonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen, mint a látható. Elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. 1952-ben született, ma 74 éves Vlagyimir Putyin, orosz politikus, államférfi, ő a KGB igazgatója, Oroszország elnöke, majd kormányfője. És 1942-ben született, 84 évvel ezelőtt Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, ő a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Érdemes művész, aki pályafutását 1964-ben a Pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, 65 óta a Vix Színház tagja. Egyébként a Boltorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyerekeknek, amelyből 8 aranylemez is készült, és hát nagyon sok darabban játszott Csehov műveiben, az Ügynök halálában, a Jászd újra szemben is, de hát őt nagyon sokan elsősorban a gyerekdalai által ismerik. Pont arról, hogy kedves, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a műsorait, a hangját, az énekeit, úgyhogy most érkezik Halász Judit, és talán ez a dalocska nálunk is előcsalogatja a napsugárt.

Egy musical, amely szintén a mai napon debütált, ez pedig a Macskák bemutatója. Hát valóban az egyik legizgalmasabb popkulturális mérföldkő október 7-én. Andrew Lloyd Webber musicalje teljesen átírta a színház történelmet, és a kulisszák mögött rengeteg zseniális sztori rejlik, amit szerintem nagyon sokan talán ismernek, vagy éppen nem. Ugye a musical legnagyobb slágere a Memory, vagyis az Éjfél, majdnem bele sem került ebbe a darabba. Webber a londoni premier előtt nem sokkal írta meg a dallamot, de a rendező Trevor Nunn úgy érezte, hogy a szöveg még nem az igazi. Végül maga a rendező ült le, és T.S. Eliot versei alapján az utolsó pillanatban megírta aztán a szöveget. A dalt éneklő Grizellát alakító Ellen Page ezzel a számmal egyébként világhírű lett. A dalt azóta több mint 150 neves művész, köztük például Barbara Streisand vagy Celine Dion is feldolgozta. Amúgy senki nem hitt a Macskák sikerében, amikor Webber elindította a projektet, a producerek és a befektetők teljesen megőrültek, azt mondták, hogy ki akarja azt megnézni, hogy felnőtt emberek macskajelmezben össze-vissza ugrálva énekelnek Eliot verseket. Webber végül jelzálogot vett fel a saját házára, pont azért, hogy tudja finanszírozni a bemutatót, és hát a kockázat bejött, a darab minden idők egyik legjövedelmezőbb musicalje lett, és dollár milliárdokat hozott. Amúgy a Macskák az egyik legnehezebb musical a színészek számára, nem csak énekelniük kell, hanem végig macskaszerűen kell mozogniuk, kúszniuk, akrobatikus táncelemeket bemutatniuk. Így a bemutatók előtt a színészek hetekig macska iskolába jártak, igen, ahol az utcai macskák mozgását, a vadászatát, illetve a testbeszédét kellett tanulmányozniuk, és természetesen utánozniuk. Hát nem is tudom hányszor, de rengetegszer láthatta a közönség a Broadway-en, ugye 1982-ben mutatták be, és a darab elképesztő sikert aratott, rekordhosszúságú, összetlen 7485 előadásból álló sorozatot ért meg a világ legfontosabb színházi negyedében, csak a Broadway-en. És ez a rekord is a mai naphoz köthető, 1982-ben mutatták be tehát a Macskákat, és ez a háttér története ennek a világhírű musicalnek, amit egyébként majd annak ikonikus dalát későbbiekben meg is hallgatjuk, de most jön Tabán István, aztán 7:30-kor friss információk.

Időjárás. Fél 80, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban, napsütéses nyárutó, de délután már itt van a változás szele. Egyébként a reggeli felhők eltűntek, van még néhány pamacs felhő az égen, de alapvetően most már Lendva felett is derült az idő, sőt az országos helyzetkép is ezt mutatja, hogy egyre több helyütt már a derült ég veszi át a szerepet a mai reggelen, illetve délelőttel. Hát van, ahol már ma kora reggel látványos napfelkeltét tudtak fotózni, és jó is ránézni egy ilyen gyönyörű napfelkeltére, vagy éppen úgy indítani a napot. Ebben ma még részünk volt, meg talán egy szép naplementében is, aztán jön a hideg front, és egyre inkább majd a felhők lesznek az uralkodóak, de nem mindig. Csütörtök ígérkezik csapadékosabbnak. Előtte viszont ma még döntően napos és alapvetően száraz időt kapunk, az esti órákig csapadék nem valószínű, és bizony melegünk lesz 23-26 fokkal. Szépen lassan leépül ez az anticiklon, és közeleg a nagy változás, hiszen érkezik a hidegfront, így csütörtökön már megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néha zivatar. A hőmérséklet holnap hajnalban 3 és 10 fok között várható, napközben pedig még 22-25 fok között alakul. Felhős idő valószínű pénteken, főleg az éjszakai órákban lesz csapadékos az idő, záporos jellegű csapadék érkezik péntekre virradóra, de napközben egyre inkább csökken majd ennek az esélye, a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, pénteken változékony időre készülhetünk élénk széllel, amit erős lökések is kísérhetnek, kora reggel 10-16 fok lesz, délután pedig 16 és 23 fok valószínű. A szombat-vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős időt hoz, kevés helyen, de lehet még eső, zápor, megélénkül a szél is, hajnalban jellemzően 3-11, napközben pedig 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. A jövő hét elején gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, de már csapadékmentes időre van kilátás. Marad az élénk szél, hétfőn a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 10, a legmagasabb nappali pedig 15 és 20 fok között alakul, kettől pedig még tovább csökken majd a nappali felmelegedés értéke, a jövő hét nagy részében 15-17 fok körüli maximumokat mérhetünk nappal. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit jelent a változás. Hát, ha változás, akkor ugye semmi jót nem hoz. Egyre rosszabb, már nagyon elviselhetetlen az orvos-meteorológiai helyzet. Ugye nagyon hosszúra nyúlt a lassan haladó anticiklonális idő, és ezt váltja a hideg front már az esti óráktól, úgyhogy ez a szerda lesz úgymond idézőjelesen a legrosszabb nap, mert amellett, hogy még erősödik az eddig is szélsőséges frontérzékenyeket, időjárás érzékenyeket rendkívül megterhelő nagynapi hőingás, már az érkező hideg front is érezteti a hatását. Erősen romlik a keringési és légzési problémákkal élők állapota, aztán ugye nagy lesz a nappali felmelegedés, és nagy lesz a hőmérsékletbeli változás, tehát erősíti ez a gyulladásos folyamatokat, rontja a keringési állapotunkat, emellett gyakori lehet például a kiugró, ingadozó vérnyomás, a keringési rendszer terhelése, sokan panaszkodhatnak, melkasi nehézségekre,

tételek azonban kedvezőek lesznek a mai napon. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelenleg is folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően, ma Lendván, illetve a lendvai rendőrkapitányság területén mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt öt perccel jön Fodor Máriusz, itt lesz a Hold Viola, és hamarosan Michael Field.

0: kedves szíved.
1: Zseni.
2: Szintonizzati e accordati.
3: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.
4: Így van, ma délután 4 órakor egy hullámhosszra hangolódik a Szlovén Rádió mind a 8 műsora. Az Összhangban című közös koncerten Ljubljana, Maribor, Koper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá válik. Egy óra, 8 rádióműsor, mintegy 120 zenész és a legkülönbözőbb zenei világok. A Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójából az új Muravidék Citera együttes kapcsolódik a koncerthez, mégpedig egy muravidéki népzenei csokorral. Az Összhangban tehát ma 16 órától a Muravidéki Magyar Rádió műsorán, valamint videóban is az MMR, valamint az RTV internetes felületein. 8 műsor, egy közös óra, ez is az RTV.

Ő volt Mike Oldfield. Most 3 perccel vagyunk, 3-4-8 után, október 7-e van szerda, hát kint már teljesen világos lett, fölkelt mindenütt a nap, és jön egy olyan darab, amiről már beszéltem, Andrew Lloyd Webber legszebb dallama, a Memory, ez szól a macskákból, és miközben majd hallgatjuk ezt a dalt, akkor gondoljanak arra, hogy valóban nem csak ezzel a dallal, de úgy egyébként is egy új nap kezdődött, és azt gondolom, hogy a legtöbb ember számára egy új nap egy jó bögre forró fekete kávéval kezdődik, és gondolom sokan tudják azt is, hogy a kávé illata az egyik legerősebb memória ébresztő a világon. Egyetlen szippantás a gőzölgő feketéből, és már is régi szép emlékek tudnak felsejleni. Szóval, ha még most kavargatják az első kávéjukat, vagy lehet, hogy már a másodikat, vagy éppen autóban ülnek, hát töltsék kellemesen a reggelt meg a délelőttet, és élvezzék ezt a mai szerdai napot is. Mindjárt jövünk majd 8 órakor a legfrissebb hírekkel is, de előtte érkezzen az a bizonyos, gyönyörű szép dal Barbara Streisandtól.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jenez Jensa miniszterelnök ma részt vesz a Splitben megrendezésre kerülő MED9 csúcs találkozón, amelynek házigazdája Andrej Plenković horvát miniszterelnök. A 9 mediterrán uniós országot tömörítő csoport idei központi egyeztetésén a biztonságpolitika, a migráció, az energiabiztonság és a közel-keleti helyzet áll a középpontban. A MED9 csoport 2026-os elnökségét Horvátország tölti be, a mostani tanácskozás pedig közvetlenül a közelgő Európai Tanács ülését készíti elő. Jansa egyébként már a csúcs találkozót megelőző este megérkezett Splitbe, ahol tárgyalást folytatott Andrej Plenkovicsal a két ország kapcsolatáról és az illegális migráció elleni küzdelemről, tájékoztatta az STA-t a kormányhivatal. Az október 11-én, vasárnap esedékes szlovéniai népszavazás előtt a választóknak ma, azaz október 7-én, szerdán van az utolsó lehetőségük arra, hogy az e-kormányzati portálon benyújtsák kérelmüket a különleges szavazási módokra, például az Omnia szavazóhelyekre vagy az otthoni szavazásra. Ha a voksolásra jogosult polgár vasárnap nem a saját állandó lakóhelye szerinti választókerületben, hanem egy másik szlovéniai körzetben, úgynevezett Omnia szavazókörben szeretne szavazni, a regisztráció határideje a mai nap. Azok a választópolgárok, akik betegség miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, ma éjfélig kérhetik, hogy vasárnap a választási bizottság tagjai felkeressék őket az otthonukban. A postai szavazásra vonatkozó igények leadási határideje már korábban, október 5-én lejárt. Mintegy 1.300.000 euró elsikkasztásával gyanúsítják az Észak-Macedón Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetőjét, akiknél a házkutatások során készpénzt, aranyat, értékes órákat és táskákat is lefoglaltak. A nyomozás az Állami Lottótársaság pénzügyi és számviteli részlegének korábbi igazgatója, valamint a pénzügyekért felelős vezetője ellen folyik. A két nőt azzal gyanúsítják a rendőrök, hogy üzleti könyveket hamisítottak vagy semmisítettek meg. A hatóságok a házkutatások során készpénzt, aranyat, aranyékszereket, nagyértékű órákat, valamint Hermès, Louis Vuitton és Dior márkájú luxustáskákat is találtak. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, a szkopiai ügyészség előzetes letartóztatásukat kérte, amiért fennáll a szökés, a bizonyítékok elrejtésének vagy megsemmisítésének, illetve a tanúk befolyásolásának, megismétlésének veszélye. J.D. Vance, amerikai alelnök a Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy Iránnak jelentős mértékben csökkenteni kell urándusítási kapacitását ahhoz, hogy eleget tegyen az Egyesült Államok követeléseinek, és véget vessen a két ország között 7 hónapja dúló háborúnak. Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok tárgyal Masoud Pezeskian iráni elnökkel és Abbas Araghchi külügyminiszterrel is, de úgy fogalmazott, nem világos, mekkora befolyással bírnak az iráni hatalmi struktúrán belül. Donald Trump amerikai elnök is arról beszélt kedden, hogy senki sem tudja, ki vezeti Iránt. Sport. A szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon a program ma a vegyes váltó csapatidőfutamokkal, majd az egyéni időfutamokkal folytatódik. A programban először a juniorok és az elitek vegyes csapatidőfutamai következnek, majd a bajnokság zárásaként bonyolítják le mind a 6 kategória, a junior, U23 és az elit férfi, illetve női egyéni időfutamát. A szerdai megmérettetésen 12 szlovén versenyző áll rajthoz. A versenyek helyszíne Ljubljana és Sencsur környéke. Primož Roglič éremért hajt majd az EB utolsó napján.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható, több felhőre a tengermelléken és Notranjskon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci, csentei lakos. Hamvait október 7-én, szerdán, 16 órakor helyezik öröknyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel, és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci, csentei lakos. Hamvait október 7-én, szerdán, 16 órakor helyezik öröknyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket.

Ő volt Paulina, ez pedig a Dönteni kell című dala. Hát mielőtt fejest ugranánk a napi hajtásba, meg a napi rutinba, vigyük magunkkal a Macskák musical legszebb üzenetét ezen az október 7-i kora délelőttön. Mindegy, hogy milyen nehéz vagy fárasztó volt a tegnap, ma egy teljesen tiszta lapot kaptunk a sorstól. Új nap kezdődött, a sötétség emlékké halványult, a folytatás pedig csak rajtunk múlik. Ugye tudják, hogy október 7-éhez köthető a Macskák musical is, ebből hallhatták ezt a kis üzenetet és egy kis útravalót, úgyhogy éljék meg ezt a mai napot és annak minden pillanatát, úgyhogy csodás szerdát kívánunk önöknek. 8 óra 11 perckor Szekeres Adrián fog énekelni, és hamarosan lejátszuk a hét zene számát is.

0: Uglesceni.
1: Szintonizzati e accordati.
2: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

Ő volt Robbie Williams, pedig ez pedig a Feel című slágere, és hát tudom azt, aki rendszeres kávéfogyasztó, az élvezi az ízeket, és kávét inni úgy jó, hogyha arra az embernek van is ideje kicsit leülni, kicsit talán újságot olvasni, de tudom, hogy ez már nem divat, hanem helyette inkább a telefont pörgetik. Viszont, hogyha a kávéról van szó, akkor talán fontos azt is hozzátenni, hogy a kávénak nem kell ébren tartani minket ahhoz, hogy mondjuk megzavarja az éjszakai alvást. Sokan panaszkodnak arra, hogy rosszul alszanak. Ugye vannak olyanok, akik akár késő este is fogyasztanak koffeint, mégis nagyon könnyen meg gyorsan el tudnak aludni, még mások mondjuk órákig forgolódnak az ágyban. Szakemberek nagyon hosszú ideje vitatkoznak már arról, hogy az esti kávéfogyasztás befolyásolja az alvást. A kérdés az, hogy mit is tesz a koffein az agyunkkal elalvás után. És itt jön a lényeg, ugyanis a koffein nem feltétlenül akadályozza egyébként az elalvást, vagy rövidíti le az alvásidőt, viszont előfordul, hogy valaki normális időben elalszik, és átalussza az éjszakát, de a pihenésének a minősége romlik. Kevesebb lesz a mély alvás, és az agy úgynevezett éberebb mintázatot fog mutatni. A hatások egyébként nagyon eltérőek attól függetlenül, hogy kinek milyen a genetikája, az anyagcseréje, éppen hány éves, stresszese az életmódja, vagy küzde mondjuk krónikus fáradtsággal, ez mind befolyásolja, hogy mennyire érzékeny valaki a koffeinre. Ráadásul nem csak a lefekvés előtti kávé számít, ezt jó, ha tudják, hanem minden olyan kávé, amit a nap folyamán elfogyasztottunk, tehát a teljes mennyiség, illetve az is, hogy a szervezetnek van-e elég ideje ezt a koffeint az esti órákig lebontani. A koffein ugye átmenetileg fokozza az éberségünket, ezért van az, hogy a legtöbben reggel már a kávé után nyúlnak, de ezzel gyakran a regeneráció rovására mennek, ugyanis ez egy kölcsönös energia. Az éjszakai pihenés az megint csak egy másik kérdés, tehát hogyha nagyon sok kávét iszunk napközben, lehet, hogy aludtunk éjszaka, csak nem olyan mélyen, tehát másnap fáradtan ébredünk, és ez azt generálja, hogy még több kávét iszunk, amiből könnyen egy ördögi kör alakulhat ki. És a szakemberek azt mondják, a kávéval nincs gond, lehet inni napi 1-2 a javasolt mennyiség.

Akkor mi is vegyünk most egy kanyart, mondjuk a könyvtár felé, mert hogy a könyvtár sokak fejében egy csendes, komoly hely, pedig higgyék el, hogy ma egészen más élmény is lehet napjainkban, úgy értem, hogy belépni egy könyvtár ajtaján. Hát most ősszel, főleg, hogy jönnek a kicsit hűvösebb, meg esősebb napok, jól esett egy nyugodt délután mondjuk a könyvek között, pont akkor, amikor kint hűvös van, bent meg meleg, és ott mindig csend van, meg rengeteg történet. Nem kell feltétlenül konkrét könyvért érkezni a könyvtárba, néhány olyan óra, amit ott eltöntünk, vagy perc, az a legjobb, főleg a nézelődés. Aztán leemelünk egy régi regényt, akár belelapozunk egy úti könyvbe, felfedezünk új szerzőket. A könyvtár ráadásul kiszakít a folyamatos képernyő használatból is, ez is lenne a cél. Egyébként nagyon kevesen járnak ma már könyvtárba, mert mindent megold ugye a kezünkben lévő kis kütyű, telefon, laptop, bármi, a közösségi média, és órák telnek el úgy, hogy gyakorlatilag a semmit nézzük. Pedig, ha elmegyünk könyvtárba, letesszük a telefont, akkor nincs értesítés, nincs görgetés, csak a könyvek vannak és egy kis nyugalom. Gyerekekkel is nagyon jó program lehet, hiszen ők a saját tempójukban tudnak majd válogatni, és ettől tud ez nagyon szép lenni. Akár egy közös könyvtári délután lehet egy rendszeres családi program, de akár egyedül is érdemes kipróbálni. Lehet, hogy csak egy könyvvel megyünk haza, de közben egy kicsit talán le tudunk lassulni, tehát a cél itt nem az, hogy gyorsan olvassuk, hanem az, hogy felfedezzük a könyvtárnak a varázslatos világát. Ráadásul a könyvtárnak van mindig egy másik arca, hiszen hogyha a legközelebbi könyvtárak kínálatát nézzük, akkor ott vannak gyerekprogramok, előadások, beszélgetések, kiállítások, különböző közösségi események, úgyhogy érdemes megnézni a helyi programokat, higgyék el, hogy fognak olyat találni, ami önöket is érdekelni fogja, úgyhogy a telefont érdemes félretenni arra az egy órára. És inkább vigyenek haza egy könyvet, egy érdekes történetet, amit már lehet, hogy a könyvtárban is alig tudtak letenni. És hogyha újra visszaszokunk az olvasásra, a könyvek olvasására, akkor sokkal nyugodtabb és stresszmentesebb lesz minden egyes napunk, hiszen a könyvtár nem a könyvek tárolására való hely, hanem itt lehet igazi menedéket találni, inspirálódni, akár egy új hobbihoz, vagy egyszerűen csak egy nyugodt helyet keresni, amikor kiszakadhatunk a szürke és monoton mindennapokból. Hát ettől tud talán megint jól működő lenni egy könyvtár, ne feledkezzünk el, minden városban van legalább egy, sőt falvakban és mozgó könyvtárak is vannak. Lehet ezekből inspirálódni, és egy picit hátradőlni egy jó könyvtársaságában. Most a Kocsmazal jön, és a Test című daluk 1 perccel 8:30 után.

És pont ugyanilyen, egy jó főzés mellett általában az ember elfelejti, hogyha bármilyen problémája van, úgyhogy készítsünk valami különlegeset. Most olyat választottam, ami hús és gluténmentes, de őszi fogás. Ugye a hajdinát nem mindenki szereti, vagy nem mindenki használja, mert a hajdina amúgy nem gabona, de mégis úgy használható, mint számos gabonaféle, ráadásul természetesen gluténmentes, semleges, enyhén diós íze pedig jól illik például az őszi sütőtökhöz, aminek most van a szezonja, együtt pedig remek alapot adnak mondjuk egy kívül pirult, belül pedig puha fasírthoz. A fokhagymás joghurt frissességet ad mellé, és nagyon könnyű, akár ebédként, akár húsmentes vacsoraként is megállja a helyét. Gyorsan, könnyen elkészíthető, akár még a mai ebédre is. Ez egy hús- és gluténmentes hajdina fasírt. Ha még nem próbálták, akkor érdemes kipróbálni, mert nagyon finom. 4 adaghoz kell 20 deka hajdina, 40 deka sütőtök megtisztítva, egy kisebb vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, egy tojás, 5 deka zappehely vagy gluténmentes zappehely, 1 teáskanál őrölt kömény, 1 teáskanál füstölt paprika, 1/2 teáskanál fahéj, só, frissen őrölt bors és 1 evőkanál olívaolaj. A fokhagymás joghurthoz pedig 20 deka görög joghurt, 1 gereszt fokhagyma, 1 teáskanál citromlé, só és friss petrezselyem. Nagyon könnyen és gyorsan készül. A hajdinát ugye át kell öblíteni, majd kétszeres mennyiségű vízben puhára főzni. Ez nagyjából 15 perc. A sütőtököt felkockázzuk és 200 fokos sütőben puhára sütjük, a vöröshagymát kevés olívaolaján megpároljuk, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, a megfőtt hajdinát és a sült sütőtököt villával jól összetörjük, majd hozzákeverjük a hagymát, a tojást, a zappelyhet és a fűszereket. Hagyjuk állni nagyjából 10 percig, hogy a zappelyhely a felesleges nedvességet magába tudja szívni, és ha ez megtörtént, akkor lapos fasírtokat formázunk, és sütőpapíros tepsiben kevés olívaolajjal megkenve 200 fokon körülbelül 25-30 percig sütjük. Fél időben érdemes megfordítani őket. A joghurthoz pedig, miközben sülnek ezek a kis fasírtok, összekeverjük a görög joghurtot, a reszelt vagy áttört fokhagymát, a citromlét, kevés sót és friss petrezselymet. Hogyha elkészült, akkor ezzel a fokhagymás joghurtos öntettel lehet fogyasztani, de ezen kívül ez a fasírt nagyon jól működik. Friss salátával, rukkollával, bármilyen sült zöldséggel ugyanúgy lehet tálalni. Könnyű elkészíteni, gyors, és egy egészen más ízvilágot kapunk, mint amit esetleg megszoktunk. Hát most van a sütőtöknek az ideje, a szezonja, érdemes kipróbálni ezt a sütőtökös hajdina fasírtot. Jó főzőcskézést, kellemes délelőttet mindenkinek, jön Bródi János, Barry White, és hamarosan Demjén Ferenc.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

Mennyire igaz, elmúlt egy újabb nyár, a 2026-os nyár, de az emléke még itt van velünk, akár ebben a dalban is, meg talán a mai szép időjárásban. Jelenleg Lendván 12 fok van, és a reggeli felhők eltűntek. Egy picit fújdogál a szél, de alapvetően ma még kapunk a vénasszonyok nyarából, aztán estétől érkezik majd a hidegfront, és egy picit átalakítja időjárásunkat, úgyhogy a mai napot használják ki. De például délután akár kint a kertben üldögélve lehet olvasgatni, egy jó könyvet kézbe venni, úgyhogy hoztam a könyvajánlóba egy olyan történetet, amely nem új keletű, de újra kiadásra került. A szerzője Sylvia Avajon. Az a könyv címe, hogy Acél. Sylvia Avajon első regénye könyve szenzáció volt Olaszországban, és az elmúlt 15 évben semmit sem vesztett az érvényességéből. Piombino toszkán kisváros Elba szigetével szemben, de ez nem az az ismerős vidék. Egy kisváros hanyatló iparnegyedének nyomorúságos világában járunk, ahol nyáron a bénító forróság, télen a Kongó üresség és a szitáló eső miatt nem történik semmi. Nehéz itt kamasznak lenni. Anna és Francesca, a két elválaszthatatlan barátnő, mégis úgy érzi, most kezdődik az élet, övék a világ. Ha betöltik a 14-et, kiállíthatná meg őket, hiszen végre ott lehetnek este, a görkorcsolya pályán, az ő nevüket vésik fel a fiúk a padra, ám amikor kevéske bizonyosságuk darabokra hullik, képesek-e kitörni környezetük rideg, sekélyes világából. Erről szól ez a történet. Az Acél című könyv egy erős sodrású, váratlan fordulatokban gazdag lírai felnövés történet. Helyzetjelentés Olaszország kevésbé ismert, sötétebbik feléről, egy generáció illúzióvesztéséről, a gazdasági és családi háttér meghatározó szerepéről. Az olasz költő író Sylvia Avajon 1984-ben született Biellában, a Bolognai Egyetem filozófia szakán doktorált. Acél című első regénye pedig 2010-ben jelent meg, 22 nyelvre fordították le. Stefano Mordini pedig filmet rendezett belőle, ezt a filmet Egy barátság története címen meg is találják, 2021-ben jelent meg a film. A szerző maga, Sylvia Avajon pedig Bolognában él a családjával, és ezt a könyvet most újra kiadták. Aki esetleg nem olvasta, érdemes elolvasni. A címe Acél, keressék a könyvesboltokban.

Hidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Mennyire függ a muravidéki magyar közösség az anyaországi támogatásoktól? A Lekvállalat Lendván megnyitotta a biogyógyszergyártó központját. A Fortuna Amatőr színjátszó csoport vendégszereplése a muravidéken. A Rock Ballett című előadás Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő négyes népszavazást. A korai szavazás lehetősége minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben, naponta reggel 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki a véleményüket. A parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTV Szlovénia közszolgálati média kötelező hozzájárulási díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételhez kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében. Ma van a tisztes munka világnapja. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége kezdeményezésére minden év október 7-én megrendezett világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a méltányos gazdasági növekedés és a fenntartható társadalmak alapja a minőségi munkalehetőségek biztosítása. Szlovéniában a bizonytalan foglalkoztatás, azaz a prekárius munka jelenléte strukturális sajátosság, amely különösen a fiatalokat érinti. A diák és kölcsönzött munka mellett jelen van az önfoglalkoztatók egy olyan csoportja is, akik valójában egyetlen cégnek dolgoznak függő viszonyban, mégis egyéni vállalkozóként, SZP-ként kénytelenek számlázni. Bár az utóbbi években szigorítottak a bizonytalan foglalkoztatás szabályozásán, bevezették a minimális órabért és a járulékfizetési kötelezettséget, a munkaadók számára még mindig kedvezőbb és rugalmasabb, mint a hagyományos munkaszerződések. Magyar Péter miniszterelnök kedden bejelentette, hogy az ECHO-s adózási forma, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás felső értékhatárát sportolók esetében 2027-től évi 500 millió forintról 60 millió forintra csökkentik, tehát ugyanarra az összegre, ami eddig is vonatkozott az adózási formára szintén jogosult újságírókra, művészekre és előadókra. A magyar kormány döntése jelentős hatással lehet a magyar futballklubok egy részére, leginkább a nagyobb költségvetésből működőkre, mint például a rekordbajnok Ferencváros vagy a Puskás Akadémia. Október 6-án kedden szavaztak az Európai Parlamentben az Agilis és Gyorsvédelmi Innováció programjának létrehozásáról, ami egy új 115 millió eurós eszköz a védelmi ipari kis- és középvállalkozások, valamint a védelmi technológiákat fejlesztő cégek támogatására. A programot a tagállamoknak is támogatniuk kell, de ez inkább formalitásnak tűnik, ugyanis az EP és a tanács még nyáron állapodott meg arról a kompromisszumos megoldásról, amit a parlament most megszavazott. Amennyiben azt a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió tanácsában is megszavazzák, már 2027 elején elindulhat a program. Meghalt egy szibériai Pestis Kutatóintézet munkatársa, miután súlyos tüdőgyulladás alakult ki nála. Egyes sajtóbeszámolók szerint tüdőpestist kaphatott el, amikor a laboratóriumban eltört egy kémcső. Az orosz hatóságok azonban tagadják a pestis fertőzést, és egyelőre ismeretlen eredetű tüdőgyulladásról beszélnek. Egy járványügyi szakértő szerint a pestisnél is aggasztóbb lenne, ha egy ismeretlen tüdőgyulladást okozó fertőzés terjedne az emberek között. A rejtélyes eset arra is ráirányítja a figyelmet, mennyire felkészületlenül érheti a világot egy újabb járványveszély. Sport. A CD Vita Olimpia 64-75 arányú vereséget szenvedett az izraeli Hapoel Midtown Jeruzsálem ellen az Európa Kupa 2026-27-es szezonjának első hazai mérkőzésén a Stožice arénában. A jubjanai csapat ezzel két vereséggel, az előző fordulóban a spanyol Burgos vendégeként 81-85-re kapott ki, rajtolt az idei európai kiírásban. A CD Vita Olimpia október 14-én idegenben a Rigascelli ellen játssza a következő mérkőzését.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható, több felhőre a tenger melléken és Notranskon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
3: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.
4: Uglesheni.
5: Sintonizzati e accordati.
6: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

Na nézzük, hogy miből építkezik ez a mai nap, ez a szerda. Hát a szokásos rovatok jelentkeznek némi módosításra, de hogyha jól figyeltek eddig is a műsorra, akkor számos információt kaphattak már ebből. Ha szerda, akkor hamarosan friss újdonságot mutatunk, aztán ugye ilyenkor van 9:30 a helye a tudakozó rovatunknak, de csak akkor működik ez a műsor, hogyha érkezik kérdés, mert akkor ebben az időszakban, a 9:30 és 3:40 közötti időszakban hozunk erre választ. Óránként friss hírek lesznek, természetesen 10-kor és 11 órakor is. A nyelvművelő műsor pedig 10:45-kor veszi kezdetét. Botka Ágnes a műsor szerkesztője, és a névtanról lesz szó a nyelvtudományban, ez már egy sorozatnak a harmadik epizódja, dr. Gál Pétert hallják majd. A 11 órai hírek után pedig, ugye hétvégén, egészen pontosan október 11-én Szlovéniában népszavazás lesz, és 4 kérdésben nyilvánítanak véleményt majd a szavazók. Október 7-én a harmadik országból érkező szlovén állampolgársággal nem rendelkező Szlovéniában élő személyek helyhatósági választásokon való részvétele mellett és ellenszóló álláspontokat fogjuk bemutatni. 11 óra után hallhatják ezt, a műsort Cigán Szilvia készítette. És ha szerda, akkor természetesen lesz délután 3 órakor szerdai hírmagazin a terepjáróban, ha jól látom, 5 téma. A harmadik határtalan vásáron közös szándéknyilatkozatot írtak alá a rendezvény és a Hetés Barátságpark jövőjéről. Az aláírók együtt kívánnak dolgozni a park gondozásán és fejlesztésén, valamint a vásár rendszeres megrendezésén. Ezzel a helyi termelőknek és kézműveseknek is bemutatkozási lehetőséget teremtenek. Céljuk, hogy a Zsitkóc és Bödeháza közötti park továbbra is összekösse a határ két oldalán élő közösségeket. Ticsár Ines hozza erről az összeállítást. Aztán múlt héten beszámoltunk arról, hogy Sálovci és Hodos községben hulladékgyűjtő központnak köszönhetően jelentősen javult a helyzet az illegális hulladéklerakók terén, mivel a tiszta környezet megőrzése a teljes Muravidéknek a közös ügye. Témánkat tovább boncolgatjuk ma, ezúttal utána jártunk annak, hogyan küzdenek az illegálisan elhelyezett hulladék ellen Lendva, Dobronak és Moravszke-Toplice községben. Szabó Szúzi érdeklődött az illetékeseknél. Október a tűzvédelem hónapja, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. Az önkéntes tűzoltóink pedig ezt az időszakot a gyakorlatozásra is rendszeresen hasznosítják. A hodosi és a kapornaki önkéntesek a hodosi idősek otthonában tartották meg idei szövetségi gyakorlatukat. Céljuk elsősorban az új épülettel való munkatapasztalat beszerzése volt. A részletekről Dusán Bocskorec szövetségi parancsnok számol be Szabó Márknak. Aztán a gyermekhét keretében a 2-es számú lendvai kétnyelvű óvodába látogatnak ma délelőtt a tűzoltók, akik evakuációs gyakorlatot mutatnak be az óvodásoknak. Szabó Szuzi hozza erről majd a beszámolót. És még egy téma. Zenés órácskák címmel folytatódik az iskoláskor előtti gyermekek számára a zeneoktatás, amit Danica Bása vezet a Willems zenepedagógiai módszerrel. Lendván kívül Muraszombatban is jelentkezhetnek az érdeklődők, erről pedig Botka Ágnes szól majd délután 3 órakor a terepjáróban. És lesz egy kis műsorváltozás ma délután, ugyanis 16 órakor már hírek nem lesznek, pontban 16 órakor indul egy közös együttműködés, hogy miről is van szó. Ma délután 4 órakor egy hullámhosszra hangolódik a Szlovén Rádió mind a 8 műsora. Az Összhangban című közös koncerten Ljubljana, Maribor, Koper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá válik. Egy óra, 8 rádió műsor, mintegy 120 zenész és a legkülönbözőbb zenei világok. A Muravidéki Magyar Rádió lendvai stúdiójából az új Muravidék Citara együttes kapcsolódik a koncerthez, mégpedig egy muravidéki népzenei csokorral.
Az Összhangban ma 16 órától a Muravidéki Magyar Rádió műsorán, valamint videóban is az MMR, illetve az RTV internetes felületein. Ne feledjék, 8 műsor, 1 közös óra, ez is az RTV. Hát így lesz a mai nap, remélem, hogy velünk tudnak rádiózni, hallgassák ma is az MMR-t. Most 9 óra 15 perc van, jön Mark Ambor, és aztán a friss újdonság.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Dracula című dal remixét, mégpedig az ausztrál Tame Impalától, aki egyébként Kevin Parker néven született, és a Blackpinkből ismert dél-koreai énekesnőtől, Jennie-től. Az ő közreműködésükkel jelent meg. Ez a dal eredetileg ugye 2025-ös, de 2026-ban Jennie-vel közösen készítettek belőle egy remixet. Ez a szám ötvözi a pszichedelikus popot, az elektronikus zenét és a lüktető dance pop, elektropop elemeket is. A Dracula üzenete és szövegi világa az elszigeteltség, a modern hírnév árnyoldalai és a folytogató vágyakozás körül forog, mindezt egy sötét, gótikus metaforába csomagolva. A dal nem egy tényleges vámpír történetről szól, hanem a Dracula mitoszt használja fel arra, hogy bemutassa, milyen érzés elrejtőzni a világ elől. Összességében ez a szám a magány és a szabadság közötti vékony határvonalat boncolgatja egy olyan ember szemszögéből, aki csak a sötétben, a saját zárt világában talál békére. Úgyhogy érkezzen most Tame Impala és Jennie és a közös dal a Dracula.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
3: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
2: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Hát a rádiókészülékből még egy icipicit, a napfénytető utolsó taktusai szóltak. Visszatértem egy picit az adásba, mert hogy ebben a dalban benne volt minden, ami talán a mai napra is jellemző. Hát nyugodtan lehet, hogyha van napfénytető, azt használni, ma még erre az időjárás lehetőséget ad. És nyugodtan húzzák el azt a tetőt, nézzék meg, hogy milyen gyönyörű kék az ég, és a meteorológiai előrejelzés szerint a mai napra igazi hamisítatlan őszi napsütést ígérnek ide a térségünkbe a meteorológusok. Reggel sem volt olyan nagyon csípős, mert hogy 9-10 fokot mutattak a hőmérők, ami az elmúlt napok 2-3 fokos hőmérséklete után kifejezetten üdítő volt, és hát nyilván erről a reggeli 9-10 fokról is gyorsan melegszik a levegő. Így Muravidéken és a körzetünkben általában 15 és 20 fok között alakul a nappali csúcsérték, 1-2 fokkal akár még magasabb is lehet. A mérsékelt szél helyenként megerősödik, amit egyébként innen az ablakból jól is látok, viszont tartós csapadéktól nem kell tartanunk. Délutánra egyébként a vastagabb kabátot is nyugodtan a hátsó ülésre lehet majd dobni az autóban, mert kifejezetten kellemes, késő nyári, kora őszies időjárást kapunk. Élvezzék ki ezt a csodás napfényes délelőttöt, ha autóba ülnek, vezessenek óvatosan, ha éppen dolgoznak, akkor élvezzék a következő, hát nem egészen fél órában, 25 percben a zenéket, és hallgassák a Muravidéki fél órában, 25 percben a zenéket, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Tarány Tamással jövő

0: Uglesceni.
1: Szintonizzati e accordati.
2: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Tájékoztatni és szórakoztatni. Moravidéki Magyar Rádió. Hírek a Moravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az október 11-én vasárnap esedékes szlovéniai népszavazás előtt a választóknak ma, október 7-én szerdán van az utolsó lehetőségük arra, hogy benyújtsák kérelmüket a különleges szavazási módokra. Ha a voksolásra jogosult polgár vasárnap nem a saját állandó lakóhelye szerinti választókerületben, hanem egy másik szlovéniai körzetben, úgynevezett Omnia szavazókörben szeretne szavazni, a regisztráció határideje a mai nap. Azok a választópolgárok, akik betegség miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, ma éjfélig kérhetik, hogy vasárnap a választási bizottság tagjai felkeressék őket az otthonukban. A pénzügyminisztérium legfrissebb adatai szerint Szlovénia állami költségvetése 11,7 milliárd euró bevételt könyvelhetett el 2026 első 9 hónapjában, ami 9,2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekvő bevételek mellett azonban a kiadások még ennél is nagyobb mértékben. Éves alapon 10,7%-kal emelkedtek, és elérték a 12,9 milliárd eurót, ami meghatározza a költségvetés jelenlegi egyenlegét. Bár a 9 havi összesített mérleg jelentős, 1,2 milliárd eurós deficitet mutat, maga a szeptemberi hónap pozitív zárást hozott, ekkor ugyanis a költségvetés 5,7 millió eurós többlettel zárt. A kiadások növekedését elsősorban a közszféra bérreformja, a minimálbér emelések, a NATO védelmi kiadások növelése, valamint az uniós helyreállítási alapok fokozott lehívásához szükséges beruházások hajtják. A szlovén parlament éppen a napokban fogadta el a 2026-os évre vonatkozó módosított költségvetési tervet, amely a teljes évre 2,2 milliárd eurós hiánnyal számol. Szeptemberben adatai szerint 15.178 import használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami 32%-kal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 11.461-es értékét, derül ki a jóautók.hu elemzéséből. A valaha mért második legmagasabb havi érték világosan jelzi, hogy az erős forint árfolyam továbbra is sok autóvásárlót csábít a külföldi használt autópiacokra. A magyarországi autópark öregedése 2007 óta tart. Az akkori 10,3 éves átlagéletkorhoz képest 2026 első fél évében az azóta közel 4,5 milliósra duzzadt személyautó állomány átlagéletkora már elérte a 16,6 évet. Közpénzek elsikkasztása ügyében emeltek vádat a CIA egy volt ügynöke ellen, akinek otthonában több mint 46 millió dollár értékű aranyrudat találtak, jelentették szerdán hírügynökségek, amerikai kormányzati és igazságügyi forrásokra hivatkozva. David J. Rush a vád szerint szigorúan titkosított kormányzati iratokat hamisított annak érdekében, hogy igazolja meg gazdagodását. Emellett kitalált magának egy ugyancsak szigorúan titkos kormányzati tevékenységet, hogy megszerezze az aranyrudakat. A kihallgatás során a férfi azt is elismerte, hogy 2025-ben információkat adott át az amerikai kormány egyik titkos forrásáról egy másik ország kormányzati tisztségviselőjének. Az igazságügyi források közlése nem tér ki arra, hogy mely országról van szó. Sport, Emma Klinec és Angela Nisek nyerte meg a szlovén nyári síugró országos bajnokságot. A férfiak versenyében Lanisek mindkét sorozatban a legjobb volt, 106 és 110 méteres ugrásokkal 268,4 pontot szerezve, így megszerezte a bajnoki címet. Domen Preutz 260,6 pontot gyűjtött és a második helyen végzett, Timi Zajc a harmadik lett 256,9 pontos teljesítményével. A nőknél Emma Klinec végzett az élen, ráadásul az egész mezőny legmagasabb pontszámát, 270 pontot elérve győzött. A második hely Nika Vodáné lett, a harmadik helyen pedig Nika Preutz végzett. A vegyes csapatversenyben a Krányi Triglav egyes csapata bizonyult a legjobbnak. A szlovén szövetség beszámolói szerint a szoros eredmények kiváló formát mutatnak a téli világkupa szezon kezdete előtt.
4: Időjárás.
3: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható, több felhőre a tenger melléken is Notranskon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
5: Uglesani.
6: Szintonizzati e accordati.
7: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Koperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

Kovászkékkal kezdtük ezt az órát a hírek után, és mit mondjak még, ez meg a dal címe volt. Hát nekem is most annyi teendőm van, hogy elmondjam önöknek, hamarosan nyelvművelő műsor kezdődik. Szerda lévén 10 óra után a névtannal foglalkozunk a nyelvtudományban. Egészen pontosan foglalkozik ezzel majd Gál Péter, dr. Gál Péter, a műsor szerkesztője pedig Botka Ágnes. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit! Folytatjuk a névtanról szóló sorozatunkat, amelyben dr. Gál Péter, a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar lektora, dr. Vörös Ferenc nyelvésszel, az ELTE Szavária Egyetemi Központ nyelvészeti tanszékének nyugalmazott tanszékvezetőjével beszélget. Ma egyebek között olyan kérdésre kapunk választ, amelyik visszavezet bennünket 1279-ig a budai zsinatig, ugyanis ott hoztak határozatot arról, hogy személynevet csak a pap adhat az újszülöttnek. A folytatásban megtudhatják azt is, mi a csízió eredeti jelentése.
1: Aztán jön egy nagyon komoly váltás a névadásban. 1279-ben összehívják a budai zsinatot, és sok egyéb más határozata mellett kimondják a zsinati határozatokban, hogy csak pap adhat személynevet. Tehát amikor a keresztségben elnyeri valaki a nevét, akkor igazából az a paphoz köthető. Milyen neveket adnak, kérdezhetné a hallgató? Hát természetesen úgynevezett keresztény neveket. De hát nagyon érdekes dolog, hogy ezek igazából a Római Birodalom időszakára visszamenő nevekként tulajdonképpen ugyanúgy valamikor eredendően pogány nevek voltak. Hogyan válnak kereszténnyé? Nagyon sokan a keresztény üldözés során mártiromságot szenvednek a hitükért. És ezeknek a vértanúknak a nevét a közösség oly módon ápolja, hogy a haláluknak a napját megteszik emléknappá. Először csak a kisebb közösségen belül, aztán cserélődnek ezek a közösségen belüli nevek, elterjednek egyéb más keresztény közösségeken belül is, és azt mondják, hogy a vértanúnak, a hitért szenvedett vértanúnak ez legyen az úgynevezett égi születésnapja. Tehát van egy eredendő születésnap, amikor az illető valóban a világra jön, és az égi születésnap, amikor elnyeri a hitért mártiromságot szenvedő személy az égi boldogságot. Nos, ezek a nevek válnak később úgynevezett keresztény nevekké, és 1279-től Magyarországon is egyre inkább elterjednek ezek a nevek. Honnan tudunk ezekről a nevekről egyáltalán? Hát természetesen ezeket úgynevezett naptárakban, égi születésnapjához köthetően. Persze nem mindent írásos formában, például mondjuk a csízió műfaja, amely tulajdonképpen szóbeliségre alapul, egy olyan emlékezetben rögzíthető naptár, amely 12x24 soros, és minden hónapban annyi szótagot tartalmaz, ahány napja van az adott hónapnak. Csízió, ami ugye tulajdonképpen az emlékezet alapján egy-egy utólagosan értelmetlennek tűnő szótag segítségével utal az adott személynek az ünnepnapjára. A csízió nagyon érdekes műfaj egyébként, hiszen úgy indul az első, a Prajkódexnek a csíziója például, ez a halotta beszédet is megőrizte tulajdonképpen az utókor számára, ez az első ránk maradt egybefüggő magyar szövegemlék, szóval a csízió a Prajkódexben őrződött meg, és így indul, hogy Cizio Janus episibi fábi vendikát. Hó, hát ezek nagyon értelmetlen dolgok, de aki értette a csíziót, az pontosan tudta, hogy például az első szó az Jézus Krisztus névadásának ünnepére, tehát január 1-ére utal. Jézus Krisztus ugye a születése utáni 8. napon kapta meg a Jézus nevet, és ezt mai napig a katolikus egyház ünnepként tartja nyilván. Innentől aztán a 13. századtól tulajdonképpen egyre inkább háttérbe kerülnek a korábbi pogánykori nevek, és olyan addig számunkra ismeretlen névanyaggal gazdagodik a személynév állományunk, amely a kereszténységhez köthető mindenféleképpen.
2: És a családnevek azok mikortól jelennek meg?
1: Nagyon érdekes dolog, hogy a családnevek is nagyjából a 13. századtól kezdődően kezdenek egyre inkább kikristályosodni. Ez nem egy időponthoz köthető, hanem egy hosszú folyamat eredménye, és hát persze nagyon érdekes a magyar családnévállománynak a kialakulása is ilyen szempontból, meg egyáltalán a környező népekhez való sorrendjének a pozíciójának a helyzete. A családnevek a magyarban úgynevezett ragadványnevekhez, becenevekhez köthetők, eredendően jelzőként használták őket az úgynevezett keresztnevek mellett. Szépen fokozatosan kezdett kialakulni a családnévállományunk, és nagyjából a török időkre, a három részre szakadt ország időszakára rögzülnek is a családnevek. Hogy miért alakultak ki, ezt nem tudjuk pontosan. Nagyon sokan azt mondják, hogy a birtokrendszernek az átalakulásával hozhatók összefüggésbe az örökléssel, hogy egészen pontosan meg tudják nevezni az illető személyt, aki a felmenője helyébe lép a birtoklás tekintetében. De azt gondolom, hogy talán nagyon sok igazság rejlik abban is, hogy itt is van egy divatja ennek a jelenségnek. A családneveknek a rögzülésének időszakában nagyon intenzív kapcsolatban vagyunk, különösen a reneszánsz kapcsán Itáliával, és Itália mintát szolgáltatott valószínűleg a családnevek kialakulásához, rögzüléséhez. De azért természetesen fölvetődik a kérdés, hogy van-e egyáltalán szükség családnevekre, hiszen nagyon eklatáns példaként szokták emlegetni az egri ostromot, ahol a százezres török sereg ostromlói között egyetlen személy sem viselt családnevet, ehhez képest a 2000 várvédő mindegyike családnévvel rendelkezett.

mai adásban dr. Gál Péter lektor, dr. Vörös Ferenc nyugalmazott egyetemi tanszékvezetővel beszélgetett. A témát egy hét múlva folytatjuk. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió tartalma, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

6 perccel vagyunk most fél 11 után, Lendván ezekben a pillanatokban.

helyi elsőkre, illetve záporokra. Önök pedig, amire számíthatnak a folytatásban, Bradley Cooper és Lady Gaga közös dalára, itt lesz a Halott pénz, jön a Mumford & Sons nevű formáció, és lesznek gyerekgondolatok hamarosan. A 11 órai hírek után pedig a konzultatív népszavazás harmadik országok polgárainak szavazó jogáról lesz szó. Ez lesz a mai téma. Ugye megtudhatják, hogy mi szól mellette, illetve ellene. A műsor szerkesztője Cigán Szilvia várja önöket a következő órában. Tartsanak velünk, hallgassák az MMR-t.

már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Zoé, mondtad, hogy te nem szereted az esős időt. Miért nem tetszik neked az eső? Inkább a napsütést szereted, mondod.
1: Igen, mert lehet kint játszani az esőben, meg mit csinálunk kint? Semmit, mert minden vizes lesz. A hinta, a csúszda.
0: Tehát emiatt akkor nem szereted. És már volt olyan, hogy gumicsizmával végigmentél egy pocsolyán?
1: Igen.
0: Na és az milyen érzés?
1: Jó.
2: Ez jó, ugye?
1: Csak akkor lehet az, amikor eláll az eső, mert akkor tiszta vizesek leszünk.
3: Az és mi akkor én megyek rövid ujjúba, meg rövid nadrágba, és így már megyek az esőre, és semmi bajom. Mert szeretem az esőt, és akkor jobban jelek.
0: Ki szereti még az esőt? Popi, te szeret?
4: Nagyon.
0: Na, mit lehet csinálni az esőbe?
4: Pocsolyákbe ugrálunk, kint futkozunk a esőn, meg sétálhatunk a esőn.
5: Én alig várom a kút, azt akarom, hogy hova van.
0: De most mi milyen évszaknál tartunk?
4: Ősznál.
0: Utána meg mi lesz?

Ma megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jansa miniszterelnök és Tone Kaiser külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésükben határozott támogatásukról biztosították Izraelt a Hamas által végrehajtott terrortámadás harmadik évfordulóján. Leszögezték, hogy Szlovénia Izrael mellett áll, megemlékezve a 2023. október 7-i brutális támadás áldozatairól. Mindkét politikus határozottan felszólította a nemzetközi közösséget és a közvéleményt az antiszemitizmus minden formájának elutasítására, utalva a közelmúltban felerősödött Izrael ellenes megnyilvánulásokra. Ez a külpolitikai állásfoglalás szervesen illeszkedik a Jansa kormány azon irányvonalába, amely szorosabb diplomáciai és stratégiai kapcsolatok kiépítésére törekszik Izraellel. Egy év alatt 1,6%-kal, egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek Magyarországon a fogyasztói árak idén szeptemberben, írja a Központi Statisztikai Hivatal gyors jelentése. Az általános trenddel szembe menve az élelmiszer árak viszont tovább csökkentek. Az inflációs gyorsulásért elsősorban a jármű üzemanyagok árának emelkedése felelős. Ez egy hónap alatt 5,9%-kal drágult, ami önmagában is 0,4%-kal növelte a havi inflációt. Augusztusban 1,3% volt az éves infláció, a szeptemberi 1,6%-os adat így emelkedést jelent, azonban még így is elmarad az MNB inflációs céljától. Három olyan kérdésben is közös álláspontra jutottak Pozsonyban a térség agrárminiszterei, amelyek közvetlenül érinthetik a gazdálkodók jövőjét. A résztvevők megfelelően finanszírozott közös agrárpolitikát, kevesebb adminisztrációt, hatékonyabb válságkezelést és a termelők erősebb piaci védelmét sürgetik. A visegrádi országok, Bulgária, Horvátország, Románia, Szlovénia és Olaszország képviselői kétnapos tárgyalássorozatot zártak Pozsonyban. Ennek eredményeként három közös nyilatkozat született, amelyeket a következő uniós ülésen is bemutatnak. Donald Trump amerikai elnök a bevándorlást és az iszlám térnyerését tette felelőssé a franciaországi diák tüntetésekért. A Truth Social-ön közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a megmozdulások hátterében nem az oktatás helyzete, hanem szerinte az áll, hogy az iszlám hatalmat akar szerezni Franciaországban. Franciaországban három hete tartanak erőszakos cselekményekkel kísért iskolafoglalások, amelyek már a tanintézmények negyedét érintik. Kedden több tízezer francia középiskolás vonult utcára, mint egy 30 városban, a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett tiltakozó napon. A demonstrációkon az utóbbi napokban összecsapások is kirobbantak, és rongálosokról is érkeztek jelentések. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint a tiltakozó mozgalomban már 215 diák, 85 tanintézményi dolgozó, köztük 34 igazgató és igazgatóhelyettes, valamint 715 rendőr sérült meg. Sport. A szlovén női labdarúgó válogatott pénteken játsza a 2027-es braziliai világbajnokság pótselejtezői első fordulójának első mérkőzését. Először idegenben lépnek pályára Sasha Kolman védencei, és Törökországgal csapnak össze 18 órától, majd 4 nappal később Domžaliban játsszák a visszavágót. Amennyiben Szlovénia sikerrel veszi ezt a párharcot, a november végén és december elején megrendezésre kerülő második fordulóban a Magyarország-Hollandia összecsapás győztesével mérkőzik meg a világbajnoki repülőjegyért.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható, több felhőre a tenger melléken is Notranskon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Uglesani.
3: Szintonizzati e accordati.
4: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Koperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

0: igen. Tisztelt hallgatóink! Október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Muravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket is. Hallgassák meg a két álláspontot és ismerjék meg a referendum kérdéseit. Október 7-én a harmadik országból érkező szlovén állampolgársággal nem rendelkező Szlovéniában élő személyek helyhatósági választásokon való részvétele mellett és ellenszóló álláspontokat mutatjuk be. A műsort Cigán Szilvia készítette.
1: Népszavazási kampány a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A népszavazásról és a polgári kezdeményezésről szóló törvény 26., 27., 30. és 33. cikke, valamint a parlament házszabályának 171. cikke alapján a parlament a 2026. augusztus 28-i ülésén elfogadta a következő határozatot a Szlovén Köztársaság helyhatósági választásain való választójogról szóló vélemény nyilvánító népszavazás kiírására. A népszavazásra bocsátott kérdés így hangzik. Egyetérte ön azzal, hogy a Szlovén Köztársaság helyhatósági választásain a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai rendelkezzenek választójoggal? A harmadik országok állampolgárai, akik nem állampolgárai a Szlovén Köztársaságnak, azonban ne. A kezdeményező, Resnica és a koalíció álláspontját Andrej Kossi, az SDS képviselője részletezi. Mutassa be a népszavazási kezdeményezést a helyhatósági választásokon való választójogról, amely kizárná a helyhatósági választásokon való részvételből a harmadik országbeli, a Szlovén Köztársaság állampolgárságával nem rendelkező külföldieket. Miért kezdeményeztek konzultatív népszavazást egy már hatályban lévő törvényről a Zölövömmö törvény módosított 5. cikke alapján?
3: Kodvészte Szlovenia leta 2002 s tém, kor se je pridružovala Európske unii, sprejela spremembol zakon o lokalni volitvah.
4: Amint ismeretes, Szlovénia 2002-ben az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat során elfogadta a helyhatósági választásokról szóló törvénymódosítását. Az Európai Unió irányelve lehetővé tette, hogy az uniós tagállamok állampolgárai részt vehessenek a helyhatósági választásokon. Egyben ezt a lehetőséget a többi külföldire is kiterjesztette. Akkor ugyanis ez volt a politikai akarat, noha a körülmények is mások voltak, mint ma. Akkor a harmadik országból származó szavazójoggal rendelkező külföldiek száma valamivel meghaladta a 15 ezret, ami a szavazójoggal rendelkezők 1%-ánál is kevesebb volt. Az elmúlt 24 évben a helyzet drasztikusan megváltozott. A külföldiek száma megnövekedett. Ha a régi törvény maradna érvényben, idén mintegy 103 ezer embernek nyílna a lehetősége arra, hogy szavazzon a helyhatósági választásokon, ami a szavazók közel 6%-át jelenti. Tehát az arány 6%-ra nőtt. Sőt, egyes községekben a harmadik országból származó szavazójoggal rendelkező külföldiek aránya több ezer százalékkal emelkedett. Egyes községekben 10 vagy annál több, akár 14%-ot is elér. Így például Velenje, Jesenice, Ljubljana, Celje. Szóval ezek olyan területek, ahol a külföldiek ráhatása arra, hogy kikapjon helyet a városi, illetve községi tanácsban, sokkal nagyobb, mint akkor volt. Mi, akik így gondoljuk, és egyes jogászok is megerősítették, hogy a politikának kötelessége reagálni a helyzetre, és nagyobb érvényességet adni az állampolgároknak, ami egyébként alkotmányos jog. Nem utolsó sorban ezért önállósultunk. Alkotmányunk is védi az állampolgári jogokat, és a hatalomgyakorlást a választásokkal szavatolja. Az alkotmány is meghatározza, hogy választójoggal a nagykorú állampolgárok rendelkeznek. A törvény pedig előírja, hogy milyen feltételek mellett választhatnak a külföldiek. És ez a törvény változhat. Lehet joguk, vagy nem lehet. Mi valahogyan megállapítottuk, hogy most már olyanok az arányok, hogy szükséges a beavatkozás. Így tehát a harmadik országból származó állampolgároktól visszavontuk ezt a jogot. Ezt tette az EU tagállamainak zöme. 14 államban nekik nincs választási joguk. Ausztriában, Olaszországban, Horvátországban, Németországban nincs erre lehetőség. Egyes tagállamokban, például Spanyolországban, azon külföldi állampolgároknak van szavazójoguk, akik olyan államból származnak, amely a Spanyolországnak bilaterális szerződése van. Az elmúlt 24 évben ezekkel az országokkal semmiféle bilaterális szerződést nem kötött arról, hogy a szlovén állampolgároknak lehetőségük lenne szavazni ezekben az országokban. Vonatkozik ez a volt jugoszláv utóállamokra is, Szerbia, Bosznia-Hercegovinára, Macedóniára, Montenegróra. Kivétel Horvátország, amely része az Európai Uniónak, és ott rendelkeznek szavazójoggal. Valójában a demográfiai körülményekhez igazodunk, amelyek a migráció során megváltoztak, és a lokális szinten is az állampolgárok nagyobb döntéshozatali jogát érvényesítjük arról, ki uralkodjon a lokális szinten.
3: Veljávo državljanke državljana odločanje tudi na lokalnem nivoju, kdo bo vladal na lokalnem nivoju.
2: Miért gondolja úgy, hogy azok a külföldiek, akik állandó lakóhelyel rendelkeznek, dolgoznak és adófizetők Szlovéniában, nem jogosultak részt venni a saját helyi közösségük életét érintő döntéshozatalban?
3: Tujci, ki delajo pri nas, imajo vse pravice, ostane pravice, kot vsaki državljan in državljanka Republike Slovenije.
4: A nálunk dolgozó külföldieket ugyanis megilleti minden jog, mint a szlovén köztársaság állampolgárait. Gazdasági és szociális jogaik vannak, joguk van az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz, a munkavállaláshoz. Ez egyenlő. Amihez nincs joguk, az a döntéshozatali jog, vagyis annak eldöntése, hogy ki kapjon helyet a helyi szintű szervekben, tehát a községi, illetve a városi tanácsban. Ami pedig minden községben így van, hiszen egy társult tagnak nem jár minden jog. Amióta Szlovénia az EU teljes jogú tagjává vált, azokkal a jogokkal rendelkezünk, amelyekkel az összes többi tagállam is rendelkezik. Ha csak társult tag lenne, akkor nem rendelkezne minden joggal. Vagy például bármelyik egyesületben is ugyanez van. Ha tagja vagy, akkor minden jog megillet. Ha csak támogató tag vagy, ugyan tagja vagy az egyletnek, de nem rendelkezel mindazon jogokkal, amelyekkel a teljes jogú tagok rendelkeznek. Tehát az, hogy valaki egy országban dolgozik és alkot, még nem jelenti azt, hogy minden olyan joggal rendelkezik, amelyekkel az állampolgárok rendelkeznek. Az a külföldi, aki mindezeket a jogokat akarja, bizonyos itt tartózkodási idő után kérelmezheti a szlovén állampolgárságot, megkapja azt, és ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint az állampolgárok. Az állampolgárság más dolog. Egy másfajta viszonyt jelent ahhoz az országhoz, amelyben él valaki, mint akkor, ha nincs állampolgársága. Szerintem ez így helyes, hiszen az államok így védik szuverenitásukat, identitásukat, és valamiképpen a nemzeti védelmét is szavatolják. És ezzel saját országuk állampolgárait is védik. De ezzel egyetlen más joguk sem csorbul. Jó magam is úgy vélem, és nem is ismerek erre példát, hogy a külföldiek közül bárki is, aki a szlovén köztársaságba jött dolgozni, az itteni életet és a lokális közegben való tevékenységét ahhoz kötötte volna, hogy a helyhatósági választásokon szavazhasson. Tudjuk, hogy Németországban, Ausztriában jóval több külföldi él, több millióan vannak, és ottlétüket nem kötik ehhez a feltételhez. És ez nem jelent problémát. Úgy hiszem, ez így is van rendjén. Az imént elfelejtettem elmondani, hogy miért a törvény elfogadása után kerül a kérdés népszavazásra. Ezt a törvényt gyorsított eljárásban fogadtuk el, mert módosítottuk a választásokra vonatkozó részeket, a választóegységek számát a helyi közösségekben, és ehhez a törvényhez tartozik ez a kérdés is. Nos, mivel a törvény elfogadása után rengeteg kérdés és nézeteltérés merült fel, elhatároztuk, hogy erről a kérdésről legyen vélemény nyilvánító referendum. És amennyiben az állampolgárok a népszavazáson azt mondják, hogy ellene vannak, akkor természetesen ezt a törvényt módosítani fogjuk, és visszaállítjuk a régi állapotot. Ha mellette lesznek, akkor marad így, ahogy a módosításban van.
2: Igazából már válaszolt a harmadik kérdésre, hogy mi változna abban az esetben, ha a népszavazás eredményes lenne.
3: Ja, to je to, kar sem povedal. Mi smo povedali, da bomo sledili volji ljudstva.
4: Igen, úgy, ahogy mondtam. Mi megígértük, hogy követni fogjuk a nép akaratát. Ha mellette lesznek, akkor így marad, ha ellene, akkor azt módosítjuk. Néhány jogász ugyan megkérdőjelezte ezt a vélemény nyilvánító referendumot, illetve annak indokoltságát arra való tekintettel, hogy mi már meghoztuk a döntést. Tudniillik, a törvény értelmében, ha a döntés végleges, nincs referendum. Viszont mi azon a véleményen vagyunk, hogy igazából egyetlen döntés sem végleges, és minden kérdés már egy bizonyos döntéshez kötődik a volt parlamenti felállítás idejéből. A múltban volt véleménynyilvánító népszavazás a preferenciális szavazatról a parlamenti választásokon, de akkor a parlament úgy döntött, hogy ilyen nincs, és ha most változást akarunk, megkérdezhetjük. És így van ez ebben az esetben is. Mi meghoztuk a döntést, de a törvény még mindig megváltoztatható. A törvény a döntéshozatallal sosem végleges, szóval a törvényen változtatni lehet. A külföldiek választási jogáról szóló törvény nem alkotmányos törvény, amelyet kétharmados többséggel kellene elfogadni a módosításhoz. Ez egy egyszerű törvény, és amennyiben a politika azt észleli, hogy ezen a téren változások vannak, az adatok világosak, a külföldiek száma, a külföldiek ráhatása arra, hogy ki kap helyet a községi, illetve városi tanácsban olyan nagy, hogy ezzel csökken az állampolgárok hatása. És ezért fogadták el az említett törvénymódosítást, amely most az Európai Unión kívüli harmadik országból származó külföldiektől megvonja a helyhatósági választásokon való választójogot.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: A folytatásban a szóban forgó referendum ellenzőjének álláspontját mutatja be Szűcs Deán, a Gibanye Svoboda képviselője. Mutassa be a referendum ellenzőinek álláspontját a helyhatósági választásokon való választójogról, amely megakadályozza, hogy a szlovén köztársaság állampolgárságával nem rendelkezői, tehát a harmadik országból származó állampolgárok részt vegyenek ezeken a választásokon.
5: Erről a kérdésről azt szeretném mondani, hogy a parlamentben, tehát az országgyűlésben erről a törvényről már döntöttünk. Tehát ha a kormányozási pártok igazából meg szeretnék kérdezni a népesség véleményét erről, akkor azt tehát törvény előtt csinálnáik meg, nem pedig utána, hiszen igazából ez a törvény, amellyel ezek a polgárok, amelyeknek tehát nincs szlovén állampolgárságos, és vagyis európai, nem tudnak választani a helyhatósági választásokon november 15-én, ez már el van fogadva. És igazából, amit tudni illik erről a témáról, az, hogy az egész törvény, vagyis a referendum is kb. Ha jól tudom, 7500 főről szól, és számomra fontos kérdés, tehát 6 millió euróba kerül egy referendum, és mi most arról fogunk dönteni, hogy 7500 embernek ha még lesz a joga, vagy nem lesz meg a joga, és különösen avval, hogy tudjuk már, hogy ez a törvény már el van fogadva. Tehát én sajnálom, hogy olyan húzásokkal jött ez a kormány a nép elje. Biztos, hogy vannak ebben az államban nagyon fontos témák, amelyekkel foglalkozni kellene, tehát a dízelára és XY más kérdés. És szerintem ez még egy olyan kérdés, ahol megint csak egy... lehet, hogy valakinek kulcsfontosságú társadalmi csoport ellenfélbe szeretne menni a kormány, és ez a téma fontos, persze nemzetiségi szempontból is, hiszen a véleményem, mint fiatal politikusként mindig az volt, hogy azok a kormányok, amelyek igazából tartalmi szempontból nem tudnak mit csinálni, azok mindig vagyis nemzetiséggel, kisebbséggel és olyan témákkal foglalkoznak, amelyek valami szempontból a véleményük szerint a nacionalizmusokat emelik és motiválják az embereket, hogy valaki ellen legyenek. Én itt elmondom a véleményemet Lendva szempontjából is, tehát persze itt élek, egy csomó időt a főutcán töltök, és ezzel a kérdéssel és ezzel a törvénnyel kapcsolatosan is nem keves ember rám fordult, akinek nem lesz meg a joga, tehát polgármestert, községi tanácstagokat és egyéb funkciókra kandidáló embereket választani. És amit el szeretnék mondani, tehát ezek az emberek a 10 évedeken keresztül, néhánynak a családja már 100 évig itt él Lendva környékén, hozzájárultak a fejlődéshez, hozzájárultak a mindennapi életünkhöz, és én sajnálom, hogy a kormány valami szempontból a hozzájárulókért úgy köszöni meg, hogy elviszi a jogukat, hogy választásokon voksoljanak. És még egy fontos kérdés, tehát gyakran előfordult az a téma, hogy mennyi pénzt kapnak a községek minden egyéb polgárért, amely itt él, és fontos tudni, hogy azokért a személyekért, amelyek most majd novembernek nem tudnak szavazni a helyhatósági választásokon, azokért még mindig a község megkapja úgynevezett, tehát pénzt, a szlovénul mondva glavarinát, poprecsninát, tehát azt a pénzt, ami megjár, minden polgárra, és ami a költségvetésben van. Tehát egy abszolút számomra bizár szituációban vagyunk, ahol a község megkapja a pénzt egyéb polgárokra, hogy rendelkezzenek bizonyos lehetőségekkel, amelyekkel el kell őket járni, de másik oldalról elvesszük tőlük a lehetőséget, hogy arra szavazzanak, hogy mely irányba szeretnék, hogy fejlődjön a község. Minden község Szlovéniában, nem csak Lendváról beszélek. Habár a számok szerint kb. 8%-a a Lendva község polgárainak olyan joggal, tehát ma már tudjuk, hogy november 15-én nem rendelkező polgárokról beszélünk, és mint politikus az elmondhatom, hogy nem biztos, hogy ennek a ténynek, hogy ezeknek az embereknek többet nem lesz meg a lehetőségük szavazni, hogy nem lejátszik majd fontos szerepet a helyhatósági választásokon.
2: Részben már elmondta, hogy miért gondolja úgy, hogy a szlovén állampolgársággal nem rendelkező harmadik országbeli külföldieknek is joguk legyen részt venni a helyi közösségük életkörülményeit érintő döntéshozatalban. Többek között azáltal, hogy részt vesznek a választásokon, ezt még kibővítheti. Más európai országokban, a gyakorlatban létezik-e erre példa?
5: Hát most tudom, hogy vannak, jól tudom, Svédország, néhány 6-7 biztos európai állam van, ahol megvan a lehetőségük, és itt tudni illik, hogy itt nem azokról a személyekről beszélünk, akik most egy hónappal, kb. 2 héttel ezelőtt jöttek Szlovéniába, hanem azért, hogy rendelkessenek olyan lehetőséggel, hogy a helyhatósági választásokon voksoljanak, tehát a volt törvény szerint, ha jól tudom, legalább 5 évig itt kellett nekik lenni Szlovénia területén. Tehát ez még egy manipuláció, és igazából nem is tudom megfogalmazni, hogy mit gondoljak az emberekről, akik azokról az emberekről, akik kb. 5-10-15-20 évig élnek egy közegben, tehát hogy a véleményük még mindig az, hogy nincs meg a lehetőségük, hogy helyhatósági választáson válasszanak. Nekem a szempontom az, hogy mindenki, aki bármilyen szempontból hozzájárul a társadalmi élethez egy helyhatóságban, egy közösségben, legyen neki meg a lehetősége, hogy elmondja a véleményét, ha azzal egyetért, mely irányba mennek a dolgok, vagy nem. Tehát szerintem itt nem jó társulatba fog lenni Szlovénia a jövőben, és még egyszer, számomra, ahogy már megfogalmaztam előbb, abszolút bizár, és tehát valami szempontból meg is bánt, hogy az Európai Tanácsban mi kineveztünk egy személyt, az emberi jogokért felelőst, aki igazából az embereket, tehát elvitte tőlük a lehetőséget, hogy megéljenek, nem fizetett neki fizetéseket, és ebből a szempontból is úgy van. Tehát olyan emberek döntenek az életünkről, akik igazából az életükön keresztül bemutatták, hogy nem képesek magukról dönteni és olyan döntéseket fogadni el, amelyek pozitív szempontból hatnak a társadalomra. Nos, most a parlamentben az életünkről döntenek, és ezt én sajnálom is. Itt nem ideológiai szempontból beszélek, vagy párt szempontból, hanem abból, hogy mégis egy kis megértésnek arra is meg kell lenni, hogy nem kell mindenki ellen, aki nem ért veled, háborút vezetni, és itt ezzel a referendummal, ezzel a kérdéssel és ezzel a törvénnyel, amelyet elfogadott a többség a parlamentbe, és szerintem azt csinálják.
2: A konzultatív referendum egy már hatályban lévő törvényről szól, amit hallottuk. Mi változik abban az esetben, ha a referendumon résztvevők többsége a referendum kérdésére nemmel válaszol?
5: Hát mi tudjuk, tehát Szlovéniában 2 referendum van, 2 fajta, egy az úgynevezett tájékoztató, posvetovalni, ahol a polgárok véleményét kérdezzük, a másik az a valami szempontból a törvényről szóló referendum, és ha a törvényről szóló referendum elesik, akkor persze nem aktiválódik a törvény. Úgy mondjuk volt az úgynevezett, ha emlékeznek, 2021-ben Zákonovadák, tehát a vizekről szóló törvény, amelyet a akkori kormány elfogadott, és persze el volt utasítva a referendumon. Tehát ha a törvényről szóló referendum, ha megvan a kvórum, megvan a kb. 360-370 ezer szavazat ellene, akkor az a törvény nem lép aktiválásba, de ha jól tudom, akkor ezek a referendumok mind tájékoztatók. Tehát igazából a kormány a véleményüket arról kérdezgeti, amiről mi a parlamentben már szavaztunk. Tehát ez egy olyan relatív nehézen megérthető szituáció, ahol a polgárok a parlamenti választáson kiválasszák azokat a személyeket, amelyek képviselik őket a parlamentben, de másik oldalról a többségbe tehát való képviselők nem veszik át a felelősséget a döntésükre. Szerintem mindig annak a híve voltam, hogy a támogatással és azzal, hogyha az emberek megmondják a véleményüket arról, hogy valakit kineveznek, elküldenek Ljubljanába a parlamentbe, hát akkor egy felelősséggel, joggal persze kell dolgoznod. És ez nem mindig, de tehát döntéseket is kell elfogadni.
2: Tisztelt hallgatóink, a választójogról, amely kizárná a helyhatósági választásokon való részvételből a harmadik országbeli, a szlovén köztársaság állampolgárságával nem rendelkező külföldieket szóló vélemény nyilvánító népszavazási kérdés mellett Andrej Kossi, az SZDSZ képviselője, ellene pedig Szücs Deán, a Gibanye Szoboda képviselője ismertette álláspontját.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban. Moravidéki Magyar Rádió FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Moravidéki Magyar Rádió.

Valóban könnyebb, hogyha ilyen kellemes, késő nyári, kora őszi időnk van, mint ezen a szerdai napon. Használják ki minden pillanatát, és élvezzék ezt a gyönyörű időt, és a következő 7 órát is. Hamarosan Kovács Sándor várja majd önöket. Mi pedig köszönjük szépen, hogy önök is a mi délelőttünket, kora reggelünket élvezetessé tették. Búcsúzik a csapat, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, a felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Holnap reggel várom önöket legközelebb, legyen szép napjuk!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ha velünk tartanak, a következő negyed órában egyebek között megtudhatják, hogy...
2: Janez Jansa miniszterelnök ma részt vesz a Splitben megrendezésre kerülő MED 9 csúcs találkozón.
1: Ma van a tisztes munka világnapja.
2: Különleges műsorra jelentkezik ma délután a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Óriási gázvagyonra bukkantak 3 kilométeres mélységben. A kincset Magyarország és Horvátország osztja meg.
2: Az Európai Bizottság 15 évig megvonhatna a támogatásokat és a szavazati jogot a jogállamiságot sértő új tagállamoktól.
1: Az amerikai alelnök szerint Iránnak jelentős mértékben csökkentenie kell urándúsítási kapacitását. Ennyit bevezetőül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: Ernst Janssa miniszterelnök ma részt vesz a Splitben megrendezésre kerülő MED 9 csúcs találkozón, amelynek házigazdája Andrej Plenković horvát miniszterelnök.
1: A 9 mediterrán uniós országot tömörítő csoport idei központi egyeztetésen a biztonságpolitika, a migráció, az energiabiztonság és a közel-keleti helyzet áll a középpontban. A MED 9 csoport 2026-os elnökségét Horvátország tölti be, a mostani tanácskozás pedig közvetlenül a közelgő európai tanácsülését készíti elő. Janssa már a csúcs találkozott megelőző este megérkezett Splitbe, ahol tárgyalást folytatott Andrej Plenkovicssal a két ország kapcsolatáról és az illegális migráció elleni küzdelemről, tájékoztatta az esztiát a kormányhivatal.
0: Janez Janssa miniszterelnök és Tone Kaiser külügyminiszter az X közösségi oldalon, korábban Twitteren közzétett bejegyzéseikben határozott támogatásukról biztosították Izraelt a Hamász által végrehajtott terrortámadás harmadik évfordulóján. Leszögezték, hogy Szlovénia Izrael mellett áll, megemlékezve a 2023. október 7-i brutális támadás áldozatairól.
1: Mindkét politikus határozottan felszólította a nemzetközi közösséget és a közvéleményt az antiszemitizmus minden formájának elutasítására, utalva a közelmúltban felerősödött Izrael ellenes megnyilvánulásokra. Ez a külpolitikai állásfoglalás szervesen illeszkedik a Janssa kormány azon irányvonalába, amely szorosabb diplomáciai és stratégiai kapcsolatok kiépítésére törekszik Izraellel.
0: Az október 11-én vasárnap esedéke szlovéniai népszavazás előtt a választóknak ma van az utolsó lehetőségük arra, hogy az e-kormányzati portálon benyújtsák kérelmüket a különleges szavazási módokra, például az Omnia szavazóhelyekre vagy az otthoni szavazásra.
1: A szavazásra jogosult polgár vasárnap nem a saját állandó lakhely szerinti választókerületben, hanem egy másik szlovéniai körzetben, úgynevezett Omnia szavazókörben szeretne voksolni. A regisztráció határideje a mai nap. Azok a választópolgárok, akik betegség miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, ma éjfélig kérhetik, hogy vasárnap a választási bizottság tagjai felkeressék őket az otthonukban. Postai szavazásra vonatkozó igények leadási határideje már korábban, október 5-én lejárt.
0: Szlovéniában csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő népszavazást.
1: A korai szavazás lehetősége minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben naponta reggel 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki a véleményüket. A parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTL Szlovénia közszolgálati média kötelező előfizetési díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételhez kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében.
0: A pénzügyminisztérium legfrissebb adatai szerint Szlovénia állami költségvetése 11,7 milliárd euró bevételt könyvelhetett el 2026 első 9 hónapjában, ami 9,2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekvő bevételek mellett azonban a kiadások még ennél is nagyobb mértékben. Éves alapon 10,7%-kal emelkedtek és elérték a 12,9 milliárd eurót, ami meghatározza a költségvetés jelenlegi egyenlegét. Bár a 9 havi összesített mérleg jelentős 1,2 milliárd eurós deficitet mutat, maga a szeptemberi hónap pozitív zárást hozott. Ekkor ugyanis a költségvetés 5,7 millió eurós többlettel zárt.
1: A kiadások növekedését elsősorban a közszféra bérreformja, a minimálbéremelések, a NATO védelmi kiadások növelése, valamint az uniós helyreállítási alapok fokozott leívása a szükséges beruházások hajtják. A szlovén parlament éppen a napokban fogadta el a 2026-os évre vonatkozó módosított költségvetési tervet, amely teljes évre 2,2 milliárd eurós, tehát a GDP 2,9%-ának megfelelő hiánnyal számol.
0: Ma van a tisztes munka világnapja. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége kezdeményezésére minden év október 7-én megrendezett világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a méltányos gazdasági növekedés és a fenntartható társadalmak alapja a minőségi munka lehetőségek biztosítása.
1: Szlovéniában a bizonytalan foglalkoztatás, prekárius munka jelenléte strukturális sajátosság, amely különösen a fiatalokat érinti. A diák és kölcsönzött munka mellett jelen van az önfoglalkoztatók egy olyan csoportja is, akik valójában egyetlen cégnek dolgoznak, függő viszonyban, mégis egyéni vállalkozóként kénytelenek számlázni. Bár az utóbbi években szigorítottak a bizonytalan foglalkoztatás szabályozásán, bevezették a minimális órabért és a járulékfizetési kötelezettséget, a munkadók számára még mindig kedvezőbb és rugalmasabb, mint a hagyományos munkaszerződések.
0: Szlovén rovatunk végén egy hír házunk tájáról. Különleges közös műsorral jelentkezik ma délután a Muravidéki Magyar Rádió. Az Ugláseni, vagyis Összhangban című projekt keretében a Szlovén Rádió 8 programja kapcsolódik össze egy közös koncert erejéig.
1: Az egyórás műsor délután 4 órától egyszerre közvetítik a résztvevő rádióprogramok, a koncert pedig videón is követhető lesz azok honlapjain, így az MMR honlapján is, valamint az RTV egyéb digitális felületein. Az Oglásani célja, hogy bemutassa a Rádió Szlovénia programjának sokszínűségét, és a zene segítségével összekapcsolja az ország különböző vidékeit, nyelveit és közösségeit. A Muravidéket az új Muravidék Citera csoport képviseli, amely muravidéki népdalokból összeállított csokorral mutatkozik be.
0: Egy év alatt 1,6%-kal, egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek a fogyasztói árak idén szeptemberre Magyarországon, írja a Központi Statisztikai Hivatal gyors jelentése. Az általános trenddel szembe menve az élelmiszerek ára viszont tovább csökkent.
1: Az inflációs gyorsulásért elsősorban a járműüzemanyagok árának emelkedése felelős. Ez egy hónap alatt 5,9%-kal drágult, ami önmagában is 0,4%-kal növelte a havi inflációt. Mivel a havi áremelkedés 0,2%-ot tett ki, ez azt jelenti, hogy minden más összességében olcsóbb lett.
0: Óriási gázbanyolra bukkantak 3 kilométeres mélységben, a kincset Magyarország és Horvátország osztja meg.
1: A lelőhely hozzávetőleg fele-fele arányban fekszik Magyarország és Horvátország területe alatt. A magyarországi rész Baranya megyében, Zaláda térségben található, míg a mező másik része a horvát oldalon folytatódik. A földtani képződmény egységes rendszert alkot, ezért a kitermelés során sem célszerű két egymástól teljesen független mezőként kezelni. A MOL és a horvát INE ezért korábban olyan határon átnyúló együttműködési konstrukciót alakított ki, amely lehetővé teszi a közös gázvagyon összehangolt hasznosítását. Ennek lényege, hogy a föld alatt összefüggő készlet kitermelése, valamint az ahhoz kapcsolódó költségek és hozamok kezelése a meghatározott részesedések szerint történjen.
0: Három olyan kérdésben is közös álláspontra jutottak Pozsonyban a térség agrárminiszterei, amelyek közvetlenül érinthetik a gazdálkodók jövőjét.
1: A résztvevők megfelelően finanszírozott közös agrárpolitikát, kevesebb adminisztrációt, hatékonyabb válságkezelést és a termelők erősebb piaci védelmét sürgetik. A visegrádi országok, Bulgária, Horvátország, Románia, Szlovénia és Olaszország képviselői kétnapos tárgyaló sorozatot zártak Pozsonyban. Ennek eredményeként három közös nyilatkozat született, amelyeket a következő uniós Agrifish ülésen is bemutatnak.
0: Külön biztosítékokat dolgozott ki az Európai Bizottság a következő években várható kelet-európai bővítésre, hogy a leendő tagállamok vezetői között ne legyen újabb Orbán Viktor. A terveket Marta Kosz bővítési biztos ismertette. Életbe lépésükhöz a tagállamok jóváhagyása szükséges.
1: Kosz a Guardiannek beszélt azokról az eszközökről, amelyek megvédhetik az uniót az olyan politikusoktól, akik figyelmen kívül hagyhatják a demokratikus értékeket, és megbéníthatják a közös döntéshozatalt. A Szlovén Uniós biztos által ismertetett elképzelés szerint minden új tagállamnak 15 éves próbaidőt kellene kiállnia. Ha ez alatt megsérteni az alapvető demokratikus értékeket, vagy a jóhiszem együttműködés elvét, vagyis az unió iránti lojalitást megvonhatnák tőle a szavazati jogot, vagy az uniós támogatásokat. A bizottság azt tervezi, hogy a vízzárdékokat beépíti az EU és Montenegro közötti tárgyalások utolsó fejezetéhez készül álláspontjába, mert november elején tesznek le az asztalra. A jövő heti csúcstalálkozón már a tagállami vezetők vitatják meg a szigorítás pontos részleteit.
0: Franciaországban 3 hete tartanak erőszakos cselekményekkel kísért iskolafoglalások, amelyek már a tanintézmények negyedét érintik. Kedden több 10 000 francia középiskolás vonult utcára, mint egy 30 városban a közoktatás alulfinanszírozottsága elleni, a szakszervezetek segítségével szervezett tiltakozó napon.
1: A demonstrációkon az utóbbi napokban összecsapások is kirobbantak, és rongálásokról is érkeztek jelentések. Sebastian Lecornu miniszterelnök szerint a tiltakozó mozgalom oldalon már 215 diák, 85 tanintézményi dolgozó, köztük 34 igazgató és igazgatóhelyettes, valamint 715 rendőr sérült meg. Donald Trump amerikának a bevándorlást és az iszlám térnyerését tette felelőssé a franciaországi diák tüntetésekért. A Truth Social-on közzétett bejegyzésben azt írta, hogy a megmozdulások hátterében nem az oktatás helyzete, hanem szerinte az áll, hogy az iszlám hatalmat akar szerezni Franciaországban.
0: J.D. Vance, amerikai alelnök a Reutersnek adott interjúban kijelentette, hogy Iránnak jelentős mértékben csökkentenie kell urándíjutási kapacitását ahhoz, hogy eleget tegyen az Egyesült Államok követeléseinek, és véget vessen a két ország között 7 hónapja dúló háborúnak.
1: Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok tárgyal Massoud Pezeshkian iráni elnökkel és Abbas Araghchi külügyminiszterrel is, de úgy fogalmazott, nem világos, mekkora befolyással bírnak az iráni hatalmi struktúrán belül. Donald Trump amerikai elnök is arról beszélt kedden, hogy senki sem tudja, ki vezeti Iránt.
0: Rendkívül ritka, évtizedekenként csupán egyszer megfigyelhető égi jelenség tanúi lehettek kedden az Észak-Amerikában élők álzálóhírünkben. Helyi idő szerint a hajnali órákban ugyanis a Jupiter, naprendszerünk fényes óriás bolygója eltűnt a hold mögött, majd kicsivel később újra előbukkant.
1: Az úgynevezett holdi okkoldáció során a hold egy egyre fogyó sarló volt, mindössze 20%-os megvilágítással, a Jupiter pedig fényesen ragyogott mellette. A jelenség az Egyesült Államok keleti és középső részének nagy részén, Kanadában és a Karib-térségben, valamint Afrika egyes részein volt látható. Az okkultációs útvonalon kívül a Jupiter nem tűnt el a hold mögött. Szlovéniából csak azt lehetett látni, hogy a hold és a Jupiter relatíve közel kerül egymáshoz.
2: Sport.
0: A szlovén labdarúgó válogatott kedden Aljosa Matko 56. percben, majd Daniel Sturm 70. percben belült góljával 2-1-re megverte Skóciát a Nemzetek Ligája B divíziójának csoportmérkőzésén a glasgowi Hampden Parkban. A győzelemmel Szlovénia 4 forduló után 7 ponttal a második helyen áll a B1 csoportban a 12 pontos Svájc mögött, míg Skócia 4 pontjával visszacsúszott a harmadik helyre. A Cedevita Olimpia kosárlabda csapata 64-75 arányú vereséget szenvedett az izraeli Hapoel Midtown Jeruzsálem ellen. Az Európa Kupa 2026-27-es szezonjának első hazai mérkőzésén a Stožice arénában. A ljubljanai csapat ezzel 2 vereséggel rajtolt az idei európai kiírásban. A Cedevita Olimpia október 14-én idegenben a Rigaselli ellen játssza következő mérkőzését. A szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon a programma a vegyes váltó csapatidőfutamokkal, majd az egyéni időfutamokkal folytatódik. A szerdai megmérettetésen 12 szlovén versenyző áll rajthoz. Primož Roglič éremért hajt majd az EB utolsó napján. A versenyek helyszíne Ljubljana és Sencsur környéke. 7 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A többkörös pályázati folyamat végén a NOB várhatóan 2029-ben hirdeti ki a győztest.
3: Időjárás.
1: Az ország nagy részén jobbára napos idő várható. Több felhőre a tenger melléken és Notranszkon lehet számítani, ahol elszórtan gyenge eső sem kizárt. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 18-24 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szerda déli hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást. Kovács Sándor délutáni műsorvezető társaságában.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Uglesheni.
2: Szintonizzati e accordati.
0: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

0: Uglesceni.
1: Szintonizzati e accordati.
2: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.

hírhadag, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Mennyire függ a muravidéki magyar közösség az anyaországi támogatásoktól? A Lekvállalat Lendván megnyitotta a biogyógyszergyártó központját. A Fortuna Amatőr színjátszó csoport vendégszereplése a muravidéken. A Rockbalett című előadás Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Időjárás.
2: Tizenhárom óra van, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió. És persze szerda is van, meg október 7-e, és hát ugye felhívjuk a figyelmüket, hogy ma összhangban közös koncert is hallható lesz majd itt a Muravidéki Magyar Rádióban, arról ne maradjanak le 16 órakor, de most akkor folytassuk még hozzá. Jönnek az információk, úgyhogy nézzük is meg, milyen lesz az időjárásunk, és hát kezdjünk akkor Szlovéniával. Itt pedig akkor a következőt mondják a meteorológusok. Ma délután többnyire, illetve az ország nagy részén még többnyire derült napos időjárás lesz. Tenger melléken és Notranskon pedig időnként megnövekszik majd a felhőzet, ott enyhe kis eső is előfordulhat majd. Több helyütt pedig délnyugati irányos szélre kell számítani, ami időnként meg is erősödhet, hát így például Muravidéken is. Amúgy ország szerte a hőmérséklet 18 és 24 fok közt alakul. Muravidékre kissé felhős égboltot jósolnak, 23 fokos csúcsértéket, viszont ugye megerősödik majd a délnyugati irányos szél. Az éjszaka folyamán pedig a csapadékok nyugaton megerősödnek, és elkezdenek lassan majd terjedni az ország egész területe felé. Az ország nyugati és déli részében pedig akár zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet holnap reggel egyébként 9 és 15 fok közt alakul majd. Na, holnap a nap folyamán többnyire felhős, borult időjárásra lehet számítani, és csapadékokra is készülni kell. Helyenként az ország nyugati és déli részén pedig továbbra is lehetnek ugye zivatarok, de akár nagyobb mennyiségű eső is hullhat azon az ország részen. Valamivel több derült égboltra kezdetben még az ország észak-keleti részében, tehát itt Muravidéken lehet majd számítani. Továbbra is lesz majd szélmozgás, viszont először is némi délnyugati irányos szél, aztán majd megfordul a szélmozgás és északkeletire fordul. Meg is erősödik majd. A hőmérséklet pedig ország szerte 16 és 23 fok közt alakul majd. Pénteken változóan helyenként túlnyomóan felhős, borult időjárás lesz. Továbbra is még előfordulhatnak csapadékok, amelyek viszont akkor majd a nap folyamán fokozatosan gyengülnek. A tenger melléken még pénteken is kialakulhat zivatar. Északi helyenként pedig keleti irányos szélre lehet majd számítani, és valamivel hűvösebb is lesz. Szombaton részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, viszont többnyire száraz idő lesz, tehát úgy tűnik, hogy szombaton már nem kell esőre számítani. Na, holnap reggel Muravidéken közepesen felhős lesz az égbolt, 14 fokra számíthatunk, aztán délután marad a közepesen felhős égbolt, 23 fokra lehet majd készülni, viszont erős lesz a délnyugati irányos szél, tehát a holnapi napon is. Na de egyelőre úgy néz ki, hogy holnap még Muravidéken, így a késő délutáni órákig még nem lesz majd csapadék. Aztán éjszaka, ugye ez majd változik. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 20 fokos, Triglav-Kedericán 4 fok van, Ljubljanában 17 fokot mérnek, Maribor 24 fokos, Muraszombat úgy szintén 23, Koper 20 fokos jelenleg, Lendván 24 fokot mérünk, Portoros pedig 22 fokos. Na, az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Ma alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz idő lesz. Az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vas megye fölött kissé felhős lesz az égbolt, 24 fokra lehet számítani, és hát időnként erős déli szélre is készülni kell. Csütörtökön, vagyis holnap. Nyugat felől megnövekszik, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. Déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb esélyen a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22-28 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala megye közepesen felhős lesz, 13 fok várható. Vas megyére is 13 fok várható, kissé felhős lesz az égbolt. No, aztán akkor délután. Közepesen felhőségbolt lesz Vas megye fölött, és 25 fokra lehet számítani. Zala-megyére 24 fokot jósolnak, közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként zápor előfordulhat majd. Pénteken főként éjszaka lehet eső, zápor, néhol akár zivatar is, napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős maradhat az ég. Szombaton délfelől befelősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő majd. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. Nézzük meg a hőmérsékleteket is országszerte. Békéscsaba a Budapest 23 fokos jelenleg, Debrecen 22, Győr 23, Pécs, Sármellék 22, Siófok 18, Szeged-Szolnok 24, Szombathely 23, Lenti 24, Keszthely 21, Nagykanizsa 24. Mi pedig akkor nézzük meg azt is, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Balavidéken zökkenőmentes a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásról szerencsére nincs hír, és annyit még azért tegyünk hozzá, hogy Balavidéken ma Lendva körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig akkor elmondhatjuk, hogy a Stára autópályán, ugye Domzsálnél még mindig folynak azok a munkálatok, és ott továbbra is torlódik a forgalom, tehát ott némi késéssel azért számítani kell, akik arra tartanak, úgyhogy erre lehet készülni. Nagyjából egy ilyen egy kilométeres kocsisor torlódott most össze, viszont azért viszonylag ugye folyamatos a forgalom, tehát nagyjából egy 10 perces késéssel kell számolni azon az utcakaszon. Valamint egy személyautó, egy elromlott személyautó is lassítja a forgalmat a Muravidéki autópályán Lenártnál, Muraszombat irányában, ott egy sáv zárva van, de torlódás nincs, viszont akik arra tartanak, akkor óvatosan. Szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

0: Aréna. A Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A szlovén labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Skóciát Glasgow-ban. Ezzel 4 mérkőzés után 7 ponttal a Nemzetek Ligája B1 csoportjának második helyén áll. A csoportot a 100%-os Svájc vezeti. A skótok az első félidőben szereztek vezetést. Kriszti a 31. percben közelről talált a kapuba, miután Oblak még hárította Hendri fejesét. A szlovénok még a szünet előtt egyenlíthettek volna, de Vipotnik 13 méterről nem tudott betalálni. A második félidőben azonban fordította a szlovén válogatott. Az 56. percben Matko egy mély indítás után pontos, lapos lövéssel egyenlített. A folytatásban is a vendégek voltak veszélyesebbek, majd a 71. percben Sturm Matko pontos passzát értékesítve megszerezte a győztes gólt. A skótok a hajrában próbáltak egyenlíteni, de a szlovén védelem jól állta a rohamokat. A szlovén válogatott ezzel először győzte le Skóciát. Bostyán Cészár szövetségi kapitány a sportklubnak nyilatkozott a mérkőzés után.
2: Nagyon örülök a fiúknak, fantasztikus mérkőzést játszottak. Már korábban is mondtam, hogy merjünk futballozni, akkor is, ha hibázunk. Ez a sport része. Az előző mérkőzéseken nem volt mindig szerencsénk, de ma az első perctől az utolsóig tökéletesen teljesítettünk. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. A Stožicében játszott első skótok elleni mérkőzéshez képest ma sokkal okosabban futballoztunk. Jól levédekeztük a legjobb középpályásaikat, így a skót védők sem tudták megfelelően felépíteni a támadásaikat. Támadásban pedig az első perctől az utolsóig fantasztikusak voltunk.
1: A szövetségi kapitány hozzátette, minden mérkőzés fontos, minden győzelem jót tesz a csapatnak. Természetesen a sorozat még nem ért véget, ezért először szeretnék jól zárni a novemberi mérkőzéseket, hiszen tudják, hogy még két fantasztikus találkozó vár rájuk. Utána alaposan elemzik a történteket és előre tekintenek a selejtezőkre, nyilatkozta Cészár. Aljosa Matko mellett Daniel Sturm volt a mérkőzés egyik legjobbja. Az első gólnál ő adta a gólpaszt, a másodikat pedig ő szerezte. Ahogy mondta, akár még több gólt is lehettek volna, de így is megérdemelten nyertek.
2: Már az első félidőben is volt néhány egészen hihetetlen helyzetünk. Sajnos ezeket nem használtuk ki, majd kaptunk egy szerencsétlen gólt is. Ettől függetlenül az első félidőben is nagyon jól játszottunk. A második játékrészben ezt még meg tudtuk koronázni, és úgy gondolom, végig mi diktáltuk a játékot. Két gólt szereztünk, de akár még többet is lőhettünk volna. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk.
1: A szlovénok novemberben még Svájcot fogadják, majd Észak-Macedóniában lépnek pályára. A Svájc elleni találkozón eltiltás miatt Zec és Jánza nem léphet pályára. A csoport másik mérkőzésén Svájc 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát, így maximális 12 ponttal vezet a 7 pontos Szlovénia és a 4 pontos Skócia előtt. A Nemzetek Ligájában kedden este rendezték a 4. forduló utolsó mérkőzéseit. Az A-ligában Horvátország újabb vereséget szenvedett, Anglia pedig hazai pályán magabiztosan győzte le Csehországot. Horvátország a 0-7-es angliai vereség után ezúttal Splitben Spanyolországtól kapott ki 2-1-re. A hazaiak a 17. percben Perisic góljával szereztek vezetést, a spanyolok azonban a második félidőben fordítottak. Mindkét gólt Merino szerezte. Spanyolország ezzel már biztosította helyét a negyeddöntőben. Anglia is győzelmet aratott. A Wembleyben 3-0-ra verte Csehországot. Az első gólt a vendégek szerezték saját kapujukba, majd kétszer Kane talált be. Az angol csapatkapitány 125. válogatott mérkőzésén már 91 gólnál jár. A további mérkőzéseken Svájc 3-0-ra győzte le Észak-Macedóniát, Szlovákia 4-0-ra Moldovát, Fehér Oroszország 1-0-ra Finnországot, Albánia pedig 2-1-re San Marinót. Bulgária 2-0-ra nyert Luxemburgban, Kazahsztán és a Feröer-szigetek pedig 2-2-es döntetlent játszott. Emma Klinec és Angela Nisek nyerte a szlovén nyári síugró országos bajnokságot Krányban. Lanisek mindkét sorozatban a legjobb volt, 106 és 110 méteres ugrásokkal 268,4 ponttal szerezte meg a bajnoki címet. Mögötte a címvédő és a legutóbbi világkupa összetett győztese Domen Preutz végzett, Timi Zajc pedig harmadik lett.
3: Ahogy mindig mondom, újabb 200 pont a klubnak, és nagyszerű, hogy ezt ma én is hozzá tudtam tenni. Nem volt minden tökéletes, de a magam részét megtettem. Ez valóban azt mutatja, hogy a formám jó irányba halad. Ahogy korábban is mondtam, még ha nem is minden ideális, az a fontos, hogy a versenyzéshez szükséges lendület meglegyen, és ne görcsöljek rá. De az is fontos, hogy a versenyeken még tudjak egy kicsit hozzátenni a teljesítményemhez.
1: A nőknél Emma Klinec mindkét sorozatban a legjobb eredményt ért el, és 270 ponttal győzött. Nika Vodan lett a második, míg a legutóbbi évek egyik legeredményesebb női ugrója, Nika Preutz ezúttal csak a harmadik henzát. Ő ugratta ugyan a két leghosszabb ugrást, de a stíluspontok miatt végül lemaradt az első helyről.
4: Az első ugrásom kicsit korai volt, ezért bosszant ez a hiba, de maga az ugrás jó volt. Továbbra is tele vagyok energiával, és ez most is vitt előre. Örülök ennek a küzdelemnek, és természetesen a győzelemnek is. Ez sokat jelent számomra, főleg most, hogy mindannyian különböző szinteken versenyeztünk. A legszebb az, hogy most mindannyian ilyen jól teljesítettünk. Tényleg újra tele vagyok élettel.
1: Második mérkőzését is elveszítette a Cedevita Olimpia a férfi kosárlabda Európa kupában. A ljubljanai csapat hazai pályán 75-64-re kikapott a jeruzsálemi Hapoeltől. Az Olimpia a második negyedben 9 pontos hátrányba került, és a folytatásban sem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez. A hazaiaknál Noah Kirkwood 17 pontot szerzett.
3: Csalódást keltő mérkőzés volt. Tudtuk, hogy milyen jó csapat az ellenfelünk, de az első félidőben nem mutattuk meg mindazt, amiről az edzésen beszéltünk. Például a megfelelő hozzáállást és a támadó lepattanók megszerzését. Sok olyan dobást is kihagytunk, amelyeket általában értékesítünk. A sok faulttal sem tudtunk megfelelően mit kezdeni. Ugyanakkor egy vereségből is lehet tanulni. Ez most jó lehetőség arra, hogy felismerjük, mind kell változtatnunk támadásban és védekezésben. 64 ponttal nehéz sok mérkőzést megnyerni. Megvan bennünk a képesség, hogy bármelyik csapatot legyőzzük, ezért mindig úgy kell pályára lépnünk, hogy győzni akarunk. Most egyszerűen csalódottak vagyunk, mert megvoltak a lehetőségeink, különösen a büntetőknél.
1: Mondta az Olimpia kanadai játékosa. Maradunk még a palánk alatt. Luka Doncic nem lépett pályára a Los Angeles Lakers második felkészülési mérkőzésén. A szlovén sztár pihenőt kapott, csapata pedig 124-98-ra kikapott a Golden State Warriors otthonában. A Warriors legeredményesebb játékosa az újonc Lendeborg volt 17 ponttal és 9 lepattanóval. A Los Angeles következő felkészülési mérkőzését a Sacramento Kings ellen játssza. Lionel Messi utolsó alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban Buenos Airesben. A Benin elleni felkészülési mérkőzésen 85 ezer néző előtt Messi góllal és gólpasszal búcsúzott, Argentina pedig 3-0-ra győzött. Messi a 21 éves válogatott karrierje során 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett. A találkozó után megható jelenetekkel és hatalmas tapssal köszöntötték a 8-szoros aranylabdást. Primož Roglič ma délután az időfutamban száll harcba az éremért a szlovéniai rendezésű Európa-bajnokság utolsó napján. Sencsurban további 5 éremcsomagot osztanak ki valamennyi korosztályban. Összesen 12 szlovén versenyző áll rajthoz. A nap fénypontja a férfi felnőtt időfutam lesz, amely 16 óra 15 perckor kezdődik. A 44 induló között két szlovén versenyző szerepel. Roglic a 22,1 km-es távot 16 óra 54 perckor, Jan Tratnik pedig 16 óra 50 perckor kezdi. Az első számú esélyesek a svéd Jakob Söderqvist és a svájci Stefan Küng, de Roglic is beleszólhat az éremért folyó küzdelembe. A pálya egyik nehézsége a Mozsjánca 2,1 km-es, átlagosan 10,2%-os emelkedője. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közönségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Mura vidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A hangtechnikus Györkös Korán volt. A viszonthallásra csütörtökön.

13 óra 33 perc a pontos idő, és ugye ebben az órában hallhattuk az arénát is, amit egyébként ma ugye meg is ismétlünk, tehát 20 óra 30 perckor, illetve megtalálhatják a honlapunkon is az arénát. mmr.si. Jön a Hiperkarma, Mindenki függ című dalával, utána pedig akkor hívünk vissza egy fontos közleménnyel, és ugye ma műsorváltozás is lesz a Muravidéki Magyar Rádióban, hogy mi pontosan, mindjárt eláruljuk.

Hogy akkor a műsorváltozással, ami ma délután várja önöket, ma délután, tehát 4 órakor, azaz 16 órakor, nem hírekkel indítjuk az órát, hanem egy hullám rosszra hangolódik a Szlovén Rádió mind a 8 műsora. Az Uglás Jenny, azaz Összhangban című közös koncerten Ljubljana a Maribor Kopper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá válik. 1 óra, 8 rádióműsor, mintegy 120 zenész és a legkülönbözőbb zenei világok. A Moravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójában az új Moravidék Citer együttes kapcsolódik a koncerthez egy moravidéki népzenei csokorral. Uglás Jenny Összhangban, tehát ma 16 órától a Moravidéki Magyar Rádió műsorán, valamint videóban is az MMR, valamint az RTV internetes felületein. 8 műsor, egy közös óra, ez is az RTV, és hát ne felejtjék el, tehát ma 16 órától nem hírek következnek, és utána kívánságműsor, hanem jön az Uglás Jenny, azaz Összhangban című közös koncert, ugye a Szlovén RTV 8 rádióadása, egy hullám hosszon, egy közös nagy koncert. 16 órától várjuk önöket azzal is.

13 óra 40 perc most már a pontos idő, és a bikinit hallhattak, ugye mielőtt végleg elmegyek, hát mi még nem megyünk el, itt leszünk önökkel, reméljük, hogy önök is velünk, mert akkor hallgathatják a Kamandánt, jön a Durán Durán, utána pedig megismételjük a Friss című műsorunkat.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a Dracula című dal remixét, mégpedig az ausztrál Tame Impalától, aki egyébként Kevin Parker néven született, és a Blackpinkből ismert dél-koreai énekesnőtől, Jennie-től. Az ő közreműködésükkel jelent meg. Ez a dal eredetileg ugye 2025-ös, de 2026-ban Jennie-vel közösen készítettek belőle egy remixet. Ez a szám ötvözi a pszichedelikus popot, az elektronikus zenét és a lüktető dance-pop, elektropop elemeket is. A Dracula üzenete és szövegi világa az elszigeteltség, a modern hírnév árnyoldalai és a folytogató vágyakozás körül forog, mindezt egy sötét, gótikus metaforába csomagolva. A dal nem egy tényleges vámpír történetről szól, hanem a Dracula mitoszt használja fel arra, hogy bemutassa, milyen érzés elrejtőzni a világ elől. Összességében ez a szám a magány és a szabadság közötti vékony határvonalat boncolgatja egy olyan ember szemszögéből, aki csak a sötétben, a saját zárt világában talál békére. Úgyhogy érkezzen most Tame Impala és Jennie és a közös dal a Dracula.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
2: Na ez volt át akkor a friss ismétlése, amit hallottak itt a Muravidéki Magyar Rádióban, hamarosan pedig ugye friss híreket hallanak majd, pontban 14 órakor délutáni hírszerkesztő, pedig nem más, mint Farics Doris. Úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A járási választási bizottságok adatai szerint 21.277 választópolgár, azaz az összes választásra jogosult 1,25%-a vett részt a keddi korai szavazáson, jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság. A korai szavazás ma és csütörtökön 7 órától 19 óráig tart az ország 99 szavazókörzetében. Ma jár le a határidő, ameddig azok a választók, akik vasárnap az állandó lakóhelyükön kívül tartózkodnának, kérelmüket az úgynevezett Omnia szavazókörzetben nyújthatják be. Ma van az utolsó nap, amikor a külföldön állandó lakóhellyel rendelkező választásra jogosult szavazók benyújthatják kérelmüket egy szlovéniai szavazókörzetben való szavazáshoz. És ma jár le az a kérelem benyújtásának határideje azoknak a választópolgároknak is, akik betegség miatt vasárnap nem tudnak megjelenni a szavazókörzetben, és otthon szeretnének szavazni, írta az STA. Az általános népszavazás október 11-én vasárnap 7 órától 19 óráig tart 2984 rendes szavazókörzetben és 88 Omnia szavazókörzetben. A tanárok ellenzik a parlamenti vizsgálati törvény módosítását. Miután a jelenlegi államtitkár Mojcás Skrinyár tavaly kijelentette, hogy kérni fogja azon tanárok listáját, akik aláírták az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás elleni petíciót, arra figyelmeztetnek, hogy ellenük is vizsgálatot indíthatnak, de ők maguk nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz. Skrinyár az SDS prominens tagja, akit idén neveztek ki az Oktatási, Tudományos és Ifjúsági Minisztérium államtitkárává. Az említett nyilatkozatot tavaly nyáron tette közzé a közösségi médiában. Egy sajtótájékoztatón a tanárok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy párttársaik meg akarják változtatni a parlamenti válasz vizsgálatokról szóló törvényt, hogy aláírók listáját kereshessék a petíciók aláírását szervező szervezőktől és csoportoktól, annélkül, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulhatnának a kérés jogszerűségének értékelésére. Komoly kockázatot lát a magyar gazdaság előtt a költségvetési tanács. A növekedési kilátásokat a külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaárak emelkedése és a súlyos aszá is ronthatja. A lassulást a lakossági reálbérek emelkedése és az ehhez köthető erős fogyasztás részben ellensúlyozza. A szakmai grémium utalt arra, hogy a törvényjavaslatban az év elejé magas hiány és a megváltozott makrogazdasági környezet miatt a GDP arányos hiánycél 3,7%-ról 7,5%-ra módosult, ami megegyezik a júliusi várakozásokkal. A kormány október folyamán új középtávú költségvetési strukturális tervet készít, amelyben fokozatosan mérséklődő hiánypályát és csökkenő államadósság mutatót kell vállalnia, tették hozzá. Az államadósság mutató az év első felére 75,6%-ra emelkedett, az év végére pedig az megemelkedett hiány és a likviditási tartalékok növekedése miatt 77,5%-ra nőhet. Sport. A Bajnokok Ligája harmadik fordulójában szerepel ma a Celje Pivovarna Laško kézilabda csapat. A C csoportban rendezendő párbajra a Paris Saint-Germain otthonában kerül sor 20 óra 45 perctől. A stájer alakulat a horvát Zágráb és a dán Aalborg ellen veszítette el az első két mérkőzést.
2: Időjárás.
1: Délután az ország keleti felében viszonylag napos az idő, máshol mérsékelten vagy többnyire felhős az ég. A tengermelléken és Notranjskon délnyugati szél mellett elszórtan gyenge eső várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma Ljubljanától Domžale irányában, valamint Frám előtt és Domžale előtt a főváros felé, továbbá Szlovenska Bistrica Jug és Szlovenske Konyice között, szintén a főváros irányában.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Na ismételjük akkor el az üzenet rögzítő telefonszámait, tehát belföldről vagy Szlovéniából 059 09 77 12. Külföldről pedig 00386 59 09 77 12. Ez tehát akkor az üzenet rögzítő száma, lehet kérdéseket küldeni, de akár észrevételeket, vagy pedig kívánság műsorba ugye kérhetnek zeneszámot is. Ma ugye a kívánságműsor elmarad, hiszen az Összhangban közös rádiós koncert lesz majd hallható 16 órától itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Mindenképp számítunk majd a figyelmükre, de ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. 14 óra 18 perc a pontos idő.

Országúti kerékpározási Európa-bajnokság zajlik ugye Szlovéniában, és hát ma elérkeztünk az utolsó naphoz, amikor még két időmérő, illetve időfutam lesz, és ugye először a hölgyek, majd pedig akkor az urak fognak versenyezni. És hát az egyik nagy esélyes az ugye Primož Roglič mai napon. Egyébként pedig Sencsur környékén lesz ugye a verseny, sőt már zajlik is, hiszen a hölgyek már versenyeznek. Nika Bobnár az egyik, aki a szlovén színeket képviseli a hölgyeknek, 14 óra 45 perckor, tehát bő 15 perc múlva indul majd útnak, úgyhogy lehet akkor neki szurkolni. Egyébként pedig a férfiak akkor majd ugye később indulnak, 45 versenyző fog majd összecsapni az Európa-bajnoki címért, és Jána Trátnik is ott lesz, ő a 9. a sorban, tehát 16 óra 50-kor indul majd útnak, Primož Roglič pedig 16 óra 54 perckor. Egyébként a Szlovén TV2-es csatornán élőben is lehet majd akkor nézni az időmérőt, az időfutamot a kerékpárosoknál, és ugye lehet akkor szorítani Primož Rogličnak. Egyébként pedig a fogadóirodáknál Söderqvist az, aki a legnagyobb esélyes, majd utána jön Roglič, Bruno Armelheim a harmadik esélyes, és Küng a negyedik. Legalábbis a fogadóirodák szerint, aztán akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Nálunk viszont ugyanakul, hogy jön Adele, meg utána itt lesz a Kis tehén tánczenekar is.

Na, a rendőrség sajtóosztályától érkezett a hír, mármint a Muravidéki rendőröktől, hogy a rendőrök tegnap, október 6-án egy Lipóci betörés ügyében intézkedtek. Az éjszaka folyamán egy ismeretlen elkövető egy garázsból két motorfűrészt, két sarokcsiszolót, valamint egy doboz különböző villanyszerelési kábelt tulajdonított el, majd távozott a helyszínről. A rendőrök a 33 éves gyanúsítottat Veltincin találták meg, és őrizetbe vették. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a gyanúsított Veltinci község területén több lopást és nagy értékre elkövetett lopást is elkövetett. A gyanúsított ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes államügyészségen. Tehát ezt a gondot is sikerült megoldani a rendőröknek. Mi pedig Molnár Ferenc karamellel már is megyünk tovább, majdnem a műszerész.

Nagy említettük már többször, még egyszer megemlítjük, hogy ma délután 4 órakor, tehát 16 órakor műsorváltozás lesz, ugyanis egy hullámhosszra hangolódik a Szlovén Rádió mind a 8 műsora. Az Unglaseni, azaz Összhangban című közös koncerten jobbjára Maribor Kopper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá válik. Egy óra, 8 rádióműsor, mintegy 120 zenész és a legkülönbözőbb zenei világok. A Moravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójából az új Moravidék Citer együttes kapcsolódik a koncerthez egy moravidéki népzenei csokorral. Uglaseni Összhangban, tehát ma 16 órától a Moravidéki Magyar Rádió műsorán, valamint videóban is az MMR, valamint az RTV internetes felületein. 8 műsor, egy közös óra, ez is az RTV, tehát ma 16 órától. Ebből ugye az is következik, hogy a mai kívánság műsor a koncert miatt ugye elmaradt, de érdemes lesz meghallgatni a koncertet. Nálunk pedig jön Paulina aznap éjjel, utána pedig eláruljuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

15 órakor pedig terepjáró várja önöket, és ma 5 témával jelentkezünk, és a milyen témák lesznek azok? Hát a következők. A harmadik határtalan vásáron közös szándéknyilatkozatot írtak alá a rendezvény és a Hét és Barátság Park jövőjéről. Az ajárak együtt kívánnak dolgozni a park gondozásán és fejlesztésén, valamint a vásár rendszeres megrendezésén. Ezzel a helyi termelőknek és kézműveseknek is bemutatkozási lehetőséget teremtenek. Céljuk, hogy a Zsitkóc és Bödeháza közötti park továbbra is összekösse a határ két oldalán élő közösségeket. Na, erről akkor majd Ficsárinesztől hallhatnak. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Salavci és Hodos községben a hulladékgyűjtő központnak köszönhetően jelentősen javult a helyzet az illegális hulladéklerakók terén. Mivel a tiszta környezet megőrzése a teljes Muravidék közös ügye, témánkat tovább boncolgatjuk. Ezúttal utána jártunk annak, hogy hogyan küzdenek az illegálisan elhelyezett hulladék ellen Lendva, Dobronak és Moravszky-Toplice községben. Szabó Szuzi érdeklődött az illetékesektől, és akkor ezt hallhatják majd a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy október a tűzvédelem hónapja, amelynek idei központi témája ugye a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. Az önkéntes tűzoltók pedig ezt az időszakot a gyakorlatozásra is rendszeresen hasznosítják. A hodosi és a kapornaki önkéntesek a hodos idősek otthonában tartották meg idei szövetségi gyakorlatukat. Céljuk pedig elsősorban az új épülettel való munkatapasztalat beszerzése volt. Na erről is akkor majd jön egy beszámoló Szabó Márktól. Méghozzá a terepjáróban, ugye? A gyermekét keretében a 2. számú lendvai kétnyelvű óvodával látogattak ma délelőtt a tűzoltók, akik evakuációs gyakorlatot mutattak be az óvodásoknak. Szabó Szuzi is ott volt, és akkor tőle jönnek majd a részletek. És 5. témaként itt lesz velünk a Glasbene Urice, azaz Zenés órácskák címmel folytatódik az iskoláskor előtti gyerekek számára a zeneoktatás, amit Danica Bassa vezet a Williams zenepedagógiai módszerrel. Lendván kívül Muraszombatban is jelentkezhetnek az érdeklődők, részletek pedig akkor jönnek majd Botka Ágnestől. Tehát ez az 5 téma. 15 órakor, azaz bő 10 perc múlva itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Számítunk a figyelmükre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Október 7-e van, szerda, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig következik a Terepjáró, és ma 5 témával várjuk önöket, úgyhogy már is kezdünk. Itt az első témánk, ha tehetik, tartsanak velünk. A harmadik határtalan vásáron közös szándéknyilatkozatot írtak alá a rendezvény és a Hetés Barátság Park jövőjéről. Az alaírók együtt kívánnak dolgozni a park gondozásán és fejlesztésén, valamint a vásár rendszeres megrendezésén. Ezzel a helyi termelőknek és kézműveseknek is bemutatkozási lehetőséget teremtenek. Céljuk, hogy a Zsitkóc és Bödeháza közötti park továbbra is összekösse a határ két oldalán élő közösségeket. Aki ott járt, Ticsar Inesz.
2: A Hetés Barátság Parkban ezúttal a következő találkozásokért is sok mindent tettek. Miközben a standoknál zajlott a vásári élet, az együttműködő községek, intézmények és közösségek írásban is megerősítették közös szándékukat. Dobrona község, Bödeháza önkormányzata, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet, a Zsitkóci Helyi Közösség és a Mesés Hetés Egyesület szerepel a dokumentumban. Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere szerint a harmadik határtalan vásár már azt jelezte, hogy a rendezvénynek van jövője. Arról is kérdeztük, milyen új lehetőségeket teremthet a szorosabb együttműködés.
3: Ez a megállapodás szerintem már korábban alá kellett volna, hogy írjuk. Nem tettük. Ugye itt a Hetés Barátságban tartjuk a rendezvényeinket, a közös rendezvényeket is, és semmilyen megállapodás nem volt közöttünk, mindenki tette a saját dolgát, mert ugye a megcsinálása fontos. Igen, nekünk ez fontos, tehát ezt így a nagyvilág felé szerettük volna kinyilvánítani, hogy szeretnénk ezt a parkot továbbra is ilyen élővé tenni, és mindenki próbálkozott egész eddig a saját pályázataival. De jó lenne adott esetben közösen is együttműködni egy pályázatban, hiszen ilyen szétdaraboltan vagyunk, egyszer egyikünk pályázik, egyszer másikunk pályázik. Hál' Isten az áruseink már stabilan beálltak, és lehet látni, hogy tényleg már visszatérő vásárlók vannak nekik, de jó lenne kicsit deklarálni.
2: A szándéknyilatkozata a parkot közös értékként és a határ két oldalán élők találkozó helyeként nevezi meg. Az együttműködésbe ezért a helyben élőket is bevonták. A Zsitkóci közösség már a park kialakításánál jelen volt, és a további munkában is számítanak rájuk. A dokumentum Hetés örökségének megőrzését is célul tűzi ki. A rendezvények lehetőséget adnak arra, hogy ezt az örökséget a látogatók megismerjék, a helyiek pedig továbbadják. Horváth Elizabeta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója az aláírást közös vállalásként értékeli.
4: Mi most már úgy is úgy érezzük, hogy itt kell ezt tovább fejleszteni, tehát ezt a vásárokat megtartani, de valahogy leköteleztük magunkat, tehát mindenkit, aki itt valahogy bármilyen módon belesegít, vagy itt van, hogy igazán ez a park éljen, és remélem, hogy ezt valahogy megtartjuk, és felemeljük ezt a szintet még magasabb szintre.
2: Az együttműködést a következő lépésben az erdészetekre is kiterjesztenék. Bedő Andrea elmondása szerint a park területe mindkét oldalon hozzájuk tartozik, ezért velük is szeretnének közös megállapodást kötni.
1: A múlt héten beszámoltunk arról, hogy Sálovci és Hodos községben a hulladékgyűjtő központnak köszönhetően jelentősen javult a helyzet az illegális hulladéklerakók terén. Mivel a tiszta környezet megőrzése a teljes Muravidéki közös ügye, témánkat tovább boncolgatjuk. Ezúttal utána jártunk annak, hogyan küzdenek az illegálisan elhelyezett hulladék ellen Lendva, Dobronak és Moravszke-Toplice községben. Szabaszhoz érdeklődött az illetékesektől.
5: Lendva község, és jó magam nevében azt tudom mondani, hogy nem szép, és nem helyes, hogy a hulladékot a természetben rakjuk le. Lendva község és a közhasznú vállalat, az Ökopark minden hulladékra szervez elszállítást. Minden megvan oldva, és ezt a polgárok tudják is, de vannak mégis személyek, főleg pedig azt lássuk, hogy nem a Lendva község polgárai, hanem másonnét, akik itt mondjuk rá Lendva hegyen vettek épületeket, vagy adaptálják, próbálják, és ez által vannak akkor némi problémánkok. Nagy probléma nincsen, hiszen most, hogyha nézzük a múlt éveket, vagy pedig az idei évén egy kézen az összes jelentést, amit főleg a polgároktól kapunk az illegális lerakásokról, de mindenképpen pedig a terület tulajdonosát értesítjük, és fölhívjuk, hogy a hulladék tartalma szerint is legyen az elszállítva. Főleg nem a úgymond a terület tulajdonosa az, aki a hulladékot odarakta. Ez mindig így van, de annak ellenére a Lendva község ellenőrei átnézik, hogyha véletlenül tudnak valami útmutatást találni, vagy számlát, vagy posta borítékot, vagy egyéb mást, valami dolgot, amit főleg nagyon magas számban találunk is. És nagyon magas számban Lendva község ellenőrei is kinyomozzák azokat, akik mondjuk rá ezeket a dolgokat teszik, de az utolsó évben keves volt, úgyhogy egy kezemen meg lehet olvasni, hogy mennyi volt, de mindenképpen Lendva község, még egyszer a közhasznú vállalattal együtt, mindezeket a illegális lerakókat szanálja, és a környezetét vissza az eredeti látásába is tesszük.
6: Bírságra számíthatnak ilyenkor? Tehát, hogyha kiderül, hogy ki a tettes, számíthat a község részéről bírságra ilyenkor?
5: Bírság van kiszabva, eddig még nem bírságoltunk, mert szerintem az elég bírság, hogyha még találjuk, és akkor el kell neki szállítani. Főleg az, amikor mondjuk a településeken belül, ahol mondjuk rá este lerakta, nappal kell neki elszállítani, akkor népek lássák. Szóval az elég szerintem már olyan viszonyzás hozzá, hogy talán mi gondolja, ezt másodszor nem teszi. Másképp még igen, van kiszabva, de még eddig nem kellett ezt alkalmazni.
6: Tehát, hogyha valaki észlel valahol illegális helyen lerakott hulladékot, akkor nyugodtan fordulhat a községhez.
5: Így van. Ezt nyugodtan tehetik, polgárok teszik is ezt, és ennek örülök is, hogy akkor minél előbb tudjuk a dolgokat szanálni.
6: Nyilatkozta Magyar János Lendva község polgármestere. A Dobronak községben lévő helyzetről Horváth Elizabettától a helybeli környezeti és idegenforgalmi intézet igazgatónőjétől tudtunk meg többet.
7: Még igazgatónő, azzal kapcsolatban is, hogy az illegális... illegális hulladék lerakókkal kapcsolatban. Mik önnek a tapasztalatai, illetve mi mondható el, mi a helyzet Dobronak községben?
8: Minden évben a Dobronak községben egy tisztító akciót szervezzünk mind a három faluba, és ez alkalommal próbáljuk ezeket az illegális lerakóhelyeket eltávolítani. Azt kell mondanom, hogy nincs sok ilyen illegális lerakóhely. Próbáljuk, hogy valahogy keletkezik, el is távolítani. Nem mondom, hogy található, de olyan nagyon nagyok, én azt hiszem, hogy most már nincs, mert minden éven törekszünk ezen, hogy eltávolítsuk még melegen ezeket a lerakóhelyeket, és az évek előtt volt Strehovcin egy nagy lerakóhely, amelyet abban az évben a katonaság segített, hogy eltávolítottuk, és most nem jött vissza, tehát az a terület most mennyire annyira tiszta, és azt gondolom, hogyha időben azonnal próbálkozunk ezt eltávolítani, akkor valahogy évek után talán odaérünk, hogy nem lesznek ilyen helyek. Én azt mondom, hogy van lehetőségünk mindenkinek, hogy a szemetet elviszi arra a helyre, ahova illik, vagy kell elvinni. Van ez a központ, ahova el lehet vinni, és a házhoz is eljönnek a szemétér, és remélem, hogy valahogy ez a vérünkbe marad, vagy bejön, hogy a szemetet oda tesszük, ahova ennek a helye. Turisztikai község vagyunk, és konkrétan a Bakonaki tónál én azt mondom, hogy tisztaság van, tehát nincs nagyon sok szemét. A látogatók betartják, hogy a kukába rakják a szemetet, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
6: Alexandra Császek, a Moravszky-Toplicei Községi Felügyelet és Rendészet vezetője és felügyelője a következő információkkal szolgált rádiónknak.
9: V občini Moravske Toplice ne zaznávamo več kakršnihkoli divjih.
6: Moravske Toplice községben egyáltalán nem tapasztalható illegális hulladék lerakók jelenléte. A községben bevezetett intézkedések, köztük a szervezett lakossági hulladékelszállítás, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a lakosság aktív szemlélet formálása jelentősen hozzájárult a környezetbe történő jogellenes hulladék
7: tömeg elhelyezés visszaszorításához. Emellett a kistérségi felügyelőség és a közterületi felügyelet is kiveszi a részét a munkából, amennyiben sikerül azonosítani az elkövetőket. A hatóság megteszi a szükséges jogi lépéseket, és megfelelően szankcionálja őket. A bejelentést elküldhetik e-mailben, vagy felhívhatják ügyfélszolgálatunkat.
9: Jó prijavo po mailu, ali pa pokličajo našo spremno pisarno.
7: Alexandra Császék hangsúlyozta, hogy a pozitív változás már körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdetét vette. A község a szemétszedési akciók keretében felmérte ezeket az illegális hulladéklerakókat. A helyi közösségen keresztül pedig a lakosok és a falvak lakói aktívan közreműködtek a felszámolásban és a területek tényleges kármentesítésében. Moravské Toplice községben Fokovcin, illetve Puconcin van a CEROP hulladékgyűjtő központ. Tudtuk meg Alexandra Császéktől, a Moravské Toplice községi felügyelet és rendészet vezetőjétől és felügyelőjétől.
1: Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. Az önkéntes tűzoltók ezt az időszakot rendszeres gyakorlásra is felhasználják. A hódosi és a kapornoki önkéntesek a hódosi idősek otthonában tartották meg itt helyi szövetségi gyakorlatukat. Céljuk elsősorban az volt, hogy tapasztalatot szerezzenek az új épületben történő beavatkozásról. A részletekről Dusán Bocskoret szövetségi parancsnok számol be Szabó Márknak.
10: Mindig azért próbálunk olyasmi gyakorlatot megszervezni, ami aktuális abban az évben, habár a fő célunk az, hogy a tűzoltókat azzal a felszereléssel próbálkozzunk gyakorlatilag, amivel rendelkezzünk. Ez idejében nem volt egy nagyon jó lehetőségünk, amit már a szövetségen belül a tűzoltók körében is többször megvitattunk, beszélgettünk arról, hogy meg kellene próbálni, és most az idejében a hódosi idősek otthonából fordultunk felénk, hogy evakuációt szerveznének, tehát hogy saját érdekükben is, tehát hogy kíváncsiak, hogyan a bent lakók, az idősek reagálnak, és úgy szintén a személyzet mennyire van ilyesmire felkészülve, és persze mi tűzoltóink nagyon örültünk ennek a lehetőségre, mert maga a gyakorlat a mi tűzoltóknak is nagyon fontos volt. Őszintén meg kell mondanunk, hogy élőben is belül láthattuk az épületeket, hogy vannak a lakók elosztóva, három szinten vannak, és itt a pincehelyiség és a földszín ott a lehetséges a evakuációs pontok, tehát lehetségesek, még az első emeleten csak lépcsőkkel lehet a ott lakókat kimenteni, és ezt itt praktizáltuk is a múlt pénteki gyakorlaton, tehát akkor megpróbáltuk, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, ha egy lakót, aki tehát mozgásképtelen tolókocsiban emeltük fel, és hoztuk ki a lépcsőkön, és az mellett még megpróbáltuk, hogy egy dolgozó, tehát hogy megsérült, és azt akkor hordágyon kihozni. Nagyon jó tapasztalat szerzés szempontjából is, de mivel, hogy a szövetségen belül, tehát nem rendelkezünk semmilyen emelővel, tehát ha kívül ha belül valójában mégis az emelető lépcsőkön kell kimenteni, hogyha arra szorulunk, de hogyha ilyen eset előfordul, és hogyha ha máshonnan nem muraszombatban, tehát egy emelőt lehet biztosítani, és akkor abban könnyebb a mentés.
11: Az idősek otthonában megtartott gyakorlaton a szövetség mindkét egyesületének tagjai részt vettek. A hodosi és a kapornoki tűzoltók összesen 15-en. A személyzetre az evakuációs pontok biztosításakor is szükség volt, hiszen további kihívást jelentett, hogy elsősorban fogyatékkal élő személyek mentését kellett gyakorolni.
10: Tehát plusz koncentrálás kellett figyelem, hogy hogy közlekednek, de a gyakorlat után a ott bent dolgozókkal is megbeszéltünk, tehát a maga reakció is milyen volt, amikor a meggyulladt a riasztós, a tűzoltók beléptek az épületbe, tehát nagyon megfelelően reagáltak a ott bent lakók, tehát nem volt semmilyen pánik észrelehető, és a maga dolgozók is könnyen kísérték, tűzoltókra is nem pánikolva reagáltak se a ott dolgozók, se a bent lakók. A tűzoltók többnyire segítették a munkájukat, de mi magunk is sokat megtanultunk, tehát láttuk, hogy mi hogyan segíthetünk, mit segíthetünk, ahol adhatjuk még azt a segítséget, amit például maguk nem bírnak elvégezni.
11: A beavatkozást az intézmény vezetőségével egyeztetve a most nyilatkozó Dusán Bocskorec szövetségi parancsnok vezette. Deutsch Milán a Hodosi Öte elnökének közreműködésével. Bocskorec parancsnok egy másik, ebben a hónapban Hodoson megrendezésre kerülő eseményre is felhívta még a figyelmet.
12: Őri Ernőre emlékezve is októberben egy ünnepségre készülnek, mit lehet erről tudni?
10: 10 éve eltelt, tehát meg is lepődtünk, hogy mennyi éve ez a nagyon fontos tűzoltó, aki büszkék lehetünk rá, mert hogy hodosi származású, hogy eltávozott közülünk, hogy a mi is vagyunk a Ernő bácsi, Ernő bátyánk. De akkor a tavasz folyamán már a Szlovén Tűzoltó Szövetség is említette, hogy valamit terveznek, és akkor a Hodosi Tűzoltó Szövetség részről persze minden támogatást ember a szempontból felajánlottunk, úgy szintén a község is, ahogyan meg lett beszélve, tehát ilyen ünnepélyes megemlékezés október 24-ére van tervezve szombatra Hodoson, ahol egy ünnepi megemlékezés lesz, temetőn egy koszorúzás, azután pedig társalgás a meghívott személyek között, sokan lesznek bizony azok, akik őrejelölt személyesen is ismerték, és az mert sokan azok is, akik ma is büszkék rá és megbecsülik a munkáját, amit a Szlovén Tűzoltóságért tette, megjelennek, és ezzel is kiadják a tiszteletét Ernő bátyánknak.
1: Hatalmas volt az öröm az óvodások körében, hiszen kipróbálhatták a tűzoltást és testközelből figyelhették a mentési gyakorlatokat. A gyermek hét alkalmából ugyanis a lendvai tűzoltók érkeztek a Lendvai 2-es számú óvoda udvarára. Szabó Szúzi a helyszínen követte végig az eseményeket, majd a szirénázás és a látványos bemutatók után a gyerekeket, valamint az egyik tűzoltót is megkérdezte a gyakorlatról.
7: A sziréna hallatán a gyerekek fegyelmezetten vonultak ki az épületből, miközben a tűzoltók már siettek is befelé. Az óvodások ekkor még nem sejtették, mekkora meglepetés vár rájuk, ugyanis a tűzoltók az egyik óvonőt hozták ki az épületből hordágyon, a mentési gyakorlat részeként. Az óvodások közül először Kevin nyilatkozott.
13: Megszámoltad, hány tűzoltó jött?
14: 3.
13: És milyen felszerelésük volt?
14: Tűzoltós paraltó.
13: Kevin, a tűzoltását te is kipróbáltad. Mi került először a fejedre?
14: Sziszok.
13: Mit kellett csinálni?
14: Eloltani a tüzet.
7: Majd Alisa, Mateo és Anna Júlia is megosztotta velünk gondolatait.
13: Kik jöttek el ma hozzátok ide az óvodába?
14: Tűzoltó.
13: Miért jöttek el, azt tudjátok?
14: Igen. Azért, hogy eljátszák, hogy valakit kihoztak a tűzből.
13: És kit hoztak ki?
14: Az óvonéni. És őt meg nagyon szerettem.
13: És mit mondtak a tűzoltók, hogy mi történt?
14: Tűz volt.
13: Na és hogy voltak a tűzoltók felöltözve?
14: Minden tűzoltó felszaja is.
13: És mivel oltották el itt az udvaron a tűzet?
14: Ulaltóval.
13: Azt kipróbáltátok?
14: Meg slaggal.
15: Nem próbáltuk ki.
14: Én sem.
13: Izgalmasnak találtátok?
14: Ja.
13: És itten a tűzoltóautóknál mit mondtak, hogy hol van a víz az autóban?
14: Ott benn egy nagy tartályban.
13: Lennétek tűzoltók, ha nagyok lesztek?
14: Én nem leszek.
13: Mateo, te lennél tűzoltó?
14: Hát úgy.
13: Még nem tudod?
14: Lennék, csak nincs olyan ruhám, csak játékos ruhám.
13: Könnyű vagy nehéz munkát végeznek a tűzoltók?
14: Nehéz.
13: Miből gondolod, Anna, hogy nehéz?
14: Onnan, hogy belemennek mindig a tűzbe. Mindig büdösek leszünk, meg olyan érzés, mint a tűzesek. Veszélyesek ezek a tűzes dolgok. Én már egyszer voltam a boruba, és bementem közel a tűzhöz.
13: És mi történt?
14: Nem égettet meg, és nagyságború volt, és voltak olyan kövek ottan, és ott lecsúsztunk, mert talán nem tudtunk menni, meg hala, mert mindenhol folyt a tűz.
7: A tűzoltó gyakorlatról Ferletics Luka, a NAFTA vállalat hivatásos tűzoltójától tudtunk meg többet.
15: Bemutattuk nekik elsősorban, hogy hogyan kell reagálni, hogyha tűz van a óvodában, hova kell nekik kimenni, mit kell nekik vigyázni, hogyan kell nekik viselkedni, és hogy meglátják, hogyha jövőbe jönni a tűzér, hogy milyen gyors ez, hogyan gyorsan ki kell nekik menni, hogy nem történik senkivel semmi.
7: Szimultán gyakorlat volt bemutatva, azt lehet tudni, hogy mi miatt keletkezett a tűz?
15: Úgy hallottuk, vagy úgy kaptuk meg az információt, hogy egy mobiltelefon miatt.
7: A gyerekeknek milyen információkat adtak át azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell tartani a tűztől, illetve mit kell csinálni, hogy esetleg otthon is tűz keletkezik?
15: Minden gyorsabban meg kell próbálni oldani, hogy nem fol szét a tűz, és hogy ki kell nekik levegiztetni a szobát, vagy hát hol van a tűz, vagy hogyha az párna, vagy mobiltelefon, vagy esetleg ágy, minden gyorsabban le kell oltani, és ki kell levegiztetni.
7: A vidám hangulat és a csillogó gyermekszemek mindennél jobban bizonyították. A gyermekheti tűzoltónap hatalmas sikert aratott Lendván. A kicsik nem csak felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, de játékos formában és a legfontosabb biztonsági szabályokat is megtanulták.
1: Glasbene Urice, azaz zenés órácskák címmel folytatódik az iskoláskor előtti gyerekek számára a zeneoktatás, amit Danica Basa vezet a Wilhelmsville zenepedagógiai módszerrel. Lendván kívül Muraszombatban is jelentkezhetnek az érdeklődők. A szakemberrel, aki idén nyáron Szalamánkában diplomázott, Botka Ágnes beszélgetett.
16: A Wilhelmsville zenei pedagógia a zenei nevelés teljességre törekvő megközelítése, amit Edgar Willems, belga-svájci zenepedagógus fejlesztett ki. Holisztikus megközelítésre épül, vagyis arra, hogy a zene, az ember és a természet szoros összhangban állnak egymással. Ennek értelmében a zene tanulása hasonlóan történik, mint az anyanyelv elsajátítása. A gyermek először hallgatás, ismétlés és kifejezés révén tanul, majd csak ezt követően ismerkedik meg az elmélettel. A módszer a zenei hallás, a ritmusérzék és az improvizáció fejlesztésén van, még a szolfés tanulása előtt. Danica Basa, aki zongora tanárnő, ahhoz, hogy a Willems oktatói diplomát megszerezze, 2 évig képezte magát, elsősorban Ljubljanában, és onnan utazott a szemináriumokra, Franciaországba, illetve Spanyolországba.
17: Diploma je bila zelo težka. Pisni izpit je trajal 2 dni celi dan.
16: A diploma megszerzése nagyon nehéz feladatot jelentett. Az írásbeli 2 egész napot tartott, több témakörből állt. Az egyik része a gyerekekkel történő munka volt. Ez a 2. korosztályra vonatkozott, és egy 1 óra 15 perces tanórát kellett videóra rögzíteni, 5-6 évesekkel. Ezen belül mutattuk be a módszer valamennyi jellegzetességét. Ennek alapján kaptuk meg a bizottság engedélyét a szóbeli vizsgához. Tehát ahhoz, hogy megkapta a Willems diplomát, mind a 3 részből vizsgázni kell. Mindezt csak az 1. év elvégzését követően lehetett folytatni, és eljutni az 5 tagú vizsgáztató bizottság elé. A bizottság tagjai között voltak a módszer alapítójának a legközelebbi munkatársai, sőt a felesége is. Ők voltak azok, akik a módszert Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban és más országokban népszerűsítették. A vizsga tehát 3 napig tartott. Játszani kellett a saját hangszeren is, közönség és a bizottság előtt, és meg annyi zeneelméleti feladatot kellett megoldani.
17: Én tudni a koncu pred komisszió. Morem
18: El kell mondanom, hogy valamennyi gyerek, egy kislány kivételével, akik az előző évben látogatták az óráimat, folytatják. A gyerekek örömmel jöttek hozzám. Egyesek tovább léptek, azaz megkezdik a zeneiskolai képzésüket. Az előkészítés a módszerünk alapján 3 fokozatot ölel fel. 3 különböző korosztályt jelent. Én az első és a második korosztályhoz tartozó gyerekekkel foglalkoztam. A harmadik csoportban is kaptam érdeklődőket, amelyik a legösszetettebb. A gyerekek hangszeres és zeneelméleti oktatása történő felkészítésében segít. Majd amikor a gyerekek bekapcsolódnak a zeneiskolai oktatásba, a szülők még csak akkor mérik majd fel, hogy milyen előnyt jelent egy ilyen képzés, amelyik a Willems zenepedagógia alapján történik. A csoport az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában kapott termet a működéshez. Az óvodákban is plakátokat tettek ki az esetleges érdeklődők számára, de személyesen is kaphatnak tájékoztatást. Ezek alapján már újabb gyerekekkel bővül a csoport. A szülők döntik el, hogy a gyerekeket beíratják-e az előképzőbe, vagy sem. Ők döntik el, hogy a gyerekek számára általános képzést kínáló holisztikus módszerrel segítik-e azok testi és szellemi fejlődését a Willems módszer alapján.
19: Starsi lakókader kóli, ki így zanima pogledajó program.
18: A szülők bármikor megtekinthetik a programot, például Muraszombatban is, mert szeretnénk a Muravidéknek azon részein élő gyerekek számára is megadni a lehetőséget, hogy a Willems-féle zenepedagógia alapján készüljönek fel a zeneoktatásra. A teret ott a Music Lab biztosítja a számunkra. Ezek az órák délután vannak az óvodai, iskolai program után. Többnyire napköziből érkeznek hozzám a gyerekek. Figyelembe vesszük, hogy ezek az órák ne legyenek későn. Tavaly például 3-4 évesek is jártak. Így legkésőbb 3:30-kor meg kellett kezdeni a foglalkozást. Mondta Danica Basa, Willems pedagógus, amely módszer szerint az élet megelőzi a tudatot.
1: Október 7-e van, szerda, ez a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig a terápiáról hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást kívánunk!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

Könnyű örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Keep me high, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

15:33 perc pontosan, és ugye hallották a terepjárat, amit 20 órakor majd meg is ismételünk. 90 megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Na ugye, említettük már többször a délután folyamán, még egyszer azért elismételjük, hogy ma délután 4 órakor, tehát 16 órakor, azaz kevesebb, mint fél óra múlva egy hullámhosszra hangolódik a Szlovén Rádió mind a 8 műsora. Az Uglaseni, azaz Összhangban című közös koncerten Ljubljana, a Maribor, Koper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá válik. Egy óra, 8 rádióműsor, mintegy 120 zenész és a legkülönbözőbb zenei világok. Muravidéki Magyar Rádió Lendva és stúdiójából az új Muravidék Citer együttes kapcsolódik a koncerthez egy muravidéki népzenei csokorral. Uglaseni Összhangban, tehát ma 16 órától a Muravidéki Magyar Rádió műsorán is, valamint videóban is az MMR, valamint az RTV internetes felületein. 8 műsor, egy közös óra, ez is az RTV, tehát 16 órakor számítunk önökre, ugyanis jön az Uglaseni, azaz Összhangban című közös koncert 16 órától.

Túl eltetszett fáradni, de itt nem kiabálunk. A gimiseket hagyja most már, majd reggel visszavárjuk. Az agy az nem a régi már, de a nyelv még meglódul. Jó éjszakát, szegény öreg Tóth úr!

0: Uglesceni.
1: Szintonizzati e accordati.
2: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Ma 16 órakor.
3: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Tommy M. Tommy M in Nate's Škofji Cedarta, Orion Lady, tako kot posneto pred 25 leti, uživa iz studija 26 Radio Slovenija v Ljubljani. Lendava pa je bliže, kot si mislite.
1: A Hidrak Lendvai stúdiójából köszönti Önöket a Muravidéki Magyar Rádió az Uglaseni, azaz Összhangban közös rádiós koncerten. Lepo pozdravljeni, drági poslušanci iz Lendave. 8 rádió, egy közös hullámhoz. És a mai mottóval élve, ez is az RTV. A citera a magyar népzen egyik legjellegzetesebb hangszere. Csengő, ritmikus és összetéveszthetetlen hangzású. Ezt a zenei világot idézi meg az új Muravidék Citera együttes, amely erre az alkalomra egy muravidéki csokorral készült. Fogadják őket szeretettel!

0: Köszönjük, hogy velünk voltak Lendván, és velünk tartottak ebben a rövid muravidéki zenei kitérőben. Mi most továbbadjuk a stafétát, az Ugla Seni, azaz Összhangban közös rádiós koncert pedig folytatódik. Ne feledjék, ez is az RTV.
1: Lep pozdrav v imenu programa ARS, kjer smo radi uglašeni tudi nekoliko drugače. Tokrat povezujemo dva na prvi pogled precej oddaljena zvočna svetova, bas klarinet in handpan. V dialog jo bosta popeljala Tadej Tomšič in Petra Vidmar v skladbi Whispers of the Copper Hour, v kateri se srečujejo jazz, etno in sodobna komponirana glasba. Glasbi pa se bo pridružila še beseda. Igor Velše bo interpretiral odlomek iz kultne knjige Pot alpinista Nejca Zaplotnika.

Hiperkarma és a jó szerencsét című dal szólt a Muravidéki Magyar Rádióban, előtte pedig ugye hallhattuk az Uglaseni, azaz Összhangban című közös koncertet, ahol Ljubljana, Maribor, Koper és Lendva egyetlen nagy rádiós színpaddá vált. És ugye ebben az órában 8 rádióműsor, illetve rádióadó, és mintegy 120 zenész és legkülönböző zenei világok voltak hallhatók, mert a szlovén rádió ilyet is tud, és mint a 8 rádió műsor, tehát bekapcsolódott ebben a koncertbe, amit önök is hallhattak, és egyébként akár láthattak is a honlapunkon, mmr.es-n, ugye ott is többek közt közvetítve volt. A Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdióval egyébként az új Muravidék Citer együttes kapcsolódott be a koncerthez egy muravidéki népzenei csokorral. Úgyhogy ma 16 órától tehát ezt lehetett hallani, a szlovén RTV-n belül 8 rádió összefogását egy koncert erejéig. Ez is az RTV. Továbbra is jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 8 perc múlva pedig 17 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss hírek.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő ma részt vett a Splitben megrendezésre kerülő MED 9 csúcs találkozón, amelynek házigazdája Andrej Plenković horvát miniszterelnök. A találkozó Horvátország 9 mediterrán EU tagállamából álló csoportjának elnökségi csúcsa, ahol a vezetők a biztonság, a migráció és az energia kérdését vitatták meg, közölte a zágrábi kormány. A csúcs találkozón a vezetők a közös európai és mediterrán kihívásokat vitatták meg. A horvát elnökség három prioritására összpontosítva a biztonságosabb, fenntarthatóbb és ellenállóbb földközi tengerre, jelentette a horvát kormány. A biztonság és a migráció, az energia és az ellenálló képesség, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, a demográfiai kihívások, a déli szomszédsággal fenntartott kapcsolatok, valamint a mediterrán paktum végrehajtásának kérdései álltak a megbeszélések középpontjában. A találkozó további célja, hogy összehangolják az álláspontokat a jövő heti EU csúcs találkozó előtt. Az egészségügyi minisztérium a megelőzésről és az egészséges életmódról szóló törvényjavaslatot készíti elő, amely felváltaná az alkoholfogyasztás korlátozásáról szóló törvényt, és felveti a dohány és egyéb termékek használatának korlátozásáról szóló törvény hatályon kívül helyezésének lehetőségét is. A megelőzésről szóló törvényjavaslat több cikkben is hangsúlyozza a lakosok fizikai és mentális egészségének javítását, de ennek ellenére nem tartalmaz néhány jelenlegi intézkedést az alkohol és a dohány területén. Többek között nem tartalmazza az alkohol 21 és 9 és 7 óra közötti értékesítésének tilalmát a benzinkutaknál és üzletekben, valamint a szeszes italok 10 óra előtti eladásának tilalmát a vendéglátóhelyeken. Az alkoholos italok értékesítése és felszolgálása azonban megengedett lenne az oktatási intézmények rendezvényein, amikor ott nem tartanak órákat. Zágrábban tárgyaltak a magyar és a horvát miniszterek a két ország közötti közlekedési és energetikai fejlesztésekről, köztük egy új Mura hídról. A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye a Zalata-Drávica közös földgáz kutatási és termelési projekt hivatalos elindítása. A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a közlekedési kapcsolatok javítása mellett, így folytatják a munkálatokat az új Mura keresztúr Kotoriba Mura híd megépítésén. Az energetikai biztonság növelése érdekében napirendre került a magyar-horvát földgáz összeköttetés kapacitásának bővítése is. A találkozón külön figyelmet szenteltek az energiabiztonságnak. Magyarország támogatja a MOL és a JANAF közötti párbeszéd folytatását, amely a kiszámítható kőolaj ellátás szavatolását célozza. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy Horvátország a magyar tőke második legfontosabb külföldi piaca. Sport. Javított a magyar válogatott a FIFA ranglistán. A magyar nemzeti csapat az elmúlt négy nemzetek ligája mérkőzésén megszerzett 7 pontjának köszönhetően egy helyet javított korábbi pozícióján, így jelenleg a 38. helyen áll. A tegnapi Skócia-Szlovénia 1-2-es győzelem után Bostyán Cészár védencei az 52. helyre javítottak.
3: Időjárás.
2: Délután az ország keleti részén jobbára napos idő várható. Máshol mérsékelten vagy többnyire felhős az ég. A tenger melléken és Notranjskon délnyugati szél mellett elszórtan gyenge eső várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Akadozik a muravidéki autóút forgalma Cerkvenyák előtt Maribor irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Lom előtt a főváros felé.

Na, ugye tudják, népszavazás lesz október 11-én, tehát vasárnap ugye Szlovéniában is négy témáról is lehet szavazni. Viszont, aki esetleg vasárnap nem tudna ott lenni, idő előtti szavazásra is lehetőség van. Ugye ma még 19 óráig, illetve holnap is lehet még szavazni, 7 és 19 óra közt. Méghozzá a Lendvai Közigazgatási Egység helyiségében, Lückapravica tér 5, és hát ugye a nagy tárgyalóteremben a második emeleten oda kell menni. Tehát aki esetleg nem tud vasárnap részt venni a népszavazáson, de szeretné leadni a voksát mind a négy kérdésben, vagy egyre, tesz, hogy ezt mindenki majd eldönti, akkor lehet idő előtt is, és ma 19 óráig, illetve holnap is még van rá lehetőség, reggel 7-től este 19 óráig. Presser Gábor pedig mindjárt érkezik, meg itt lesz a Mrs. Kalambó is.

Maxim Dekomble lett a harmadik, Bruno Armirail a második, Primož Roglič pedig első helyen végzett és Európa bajnok. Időmérőben, országúti kerékpározásban, Szlovéniában volt ugye az Európa bajnokság, ezzel egyébként zárult, és ez volt az utolsó felvonás, Primož Roglič pedig akkor behúzta az Európa bajnoki címet, ehhez pedig természetesen csak is gratulálni tudunk nekik. Egyébként pedig ugye a hölgyeknél is ma volt az időfutam, és a 22 kilométert kellett nekik is teljesíteniük. Na, az átlagsebesség 41,9 km volt, amit Marlen Reusser tudott produkálni, és ezzel ő akkor meg is nyert egyébként a svájci versenyző hölgynek. Ez az ötödik aranyérme Európa-bajnokságon. Főleg ugye időmérőben, hát ez is csak gratulálni lehet. Az ezüstérmet az Európa bajnok, aki az országúti kerékpározásnál nyert, Demi Vollergint szerezte meg 23 másodperc lemaradással, bronzéremmel pedig a francia Juliette Bertet végzett. No, az olasz Elisa Borghini a negyedik lett, és ezzel ugyanúgy, mint a VB-n, a negyedik helyet szerezte meg. De ami most talán ugye az egyik legfontosabb, hogy Primož Roglič Európa bajnok, és ehhez akkor még egyszer csak is gratulálni tudunk neki. 17:30 a pontos idő, szerda van, október 7-e.

No, aki esetleg itt van most Lendva környékén, akkor ajánljuk, hogy ellátogathat a Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetségének a székhelyére. Ott ugyanis a Szlovén és Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából szervezett rendezvény sorozat keretében Szűcs Deán történész Lendva szerelmi története egy című előadására kerül sor, méghozzá ma 18 órakor, és ugye a belépés ingyenes, úgyhogy ha tehetik, akkor legyenek ott, hallgassák meg. De ha aki pedig mondjuk holnap szeretne elmenni egy előadásra, megteheti Lentiben, tehát október 8-án csütörtökön 17 órakor a Lenti Kertbarátkör Egyesület szervezésében előadást tart Kovács Gyula kertész. A téma az ecetkészítés és az őshonos fák lesznek. Helyszín pedig Lenti Művelődési Ház, úgyhogy legyenek ott. Na maradva, akkor a holnapi napnál 9 óra 30 perckor Minitök Fesztivál lesz Domonkosván a Portán, tudjuk ajánlani a figyelmükbe, illetve október 9-én, tehát holnap után, ugye, 18 órakor kukoricafosztás is lesz. Nálunk pedig jön Gréta, igazi kincs, ez a dal címe.

Na, két megnyitót is tudunk ajánlani a figyelmükbe. Az egyik az október 9-én lesz, tehát jövő. Most lehet, hogy mondom, holnap után, pénteken. Úgyhogy felújított Lendvai Könyvtár és Ifjúsági Részlegnek az ünnepélyes megnyitójára kerül sor október 9-én, 17 óra 30 részlegnek az ünnepélyes megnyitójára kerül sor október 9-én, 17 óra 30 perckor, tehát ugye fél hatkor.

Hotel California, Varga Miklós itt a háttérben, hamarosan pedig pont ma 18 órakor érkezik az Esti Krónika itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Utána pedig akkor majd ugye a Lemezmúzeum is várja önöket, benne pedig az AC/DC és Brian Johnsonról lesz szó. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, ne felejtsék, 18 órakor Esti Krónika.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adás tartalmából.
2: A járási választási bizottságok adatai szerint az összes választásra jogosult 1,25%-a vett részt a keddi korai szavazáson.
1: Janez Jánse kormányfő ma részt vett a Splitben megrendezésre kerülő MED-9 csúcs találkozón.
2: Az élelmiszerárak a közeljövőben tovább emelkednek. A gazdák ma hangsúlyozták, hogy nem ők tehetnek az élelmiszerárak emelkedéséről.
1: Zágrábban tárgyaltak a magyar és a horvát miniszterek a két ország közötti közlekedési és energetikai fejlesztésekről, köztük egy új Murahídról.
2: A tegnapi Skócia-Szlovénia 1-2-es győzelem után Bostyán Cezár védencei az 52. helyre javítottak.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A járási választási bizottságok adatai szerint 21.277 választópolgár, azaz az összes választásra jogosult 1,25%-a vett részt a keddi, azaz a tegnapi korai szavazáson, jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság. A korai szavazás ma és holnap 7 és 19 óra között is tart az ország 99 szavazókörzetében.
2: Ma jár le a határidő, ameddig azok a választók, akik vasárnap az állandó lakóhelyükön kívül tartózkodnak, kérelmüket az úgynevezett Omnia szavazókörzetben nyújthatják be. Ma van az utolsó nap, amikor a külföldön állandó lakóhelyen rendelkező választásra jogosult szavazók benyújthatják kérelmüket egy szlovéniai szavazókörzetben való szavazáshoz. Ma jár le a kérelem a benyújtásának határideje azoknak a választóknak is, akik betegség miatt vasárnap nem tudnak megjelenni a szavazókörzetben, és otthon szeretnének szavazni, írta az STA. Az általános népszavazás október 11-én vasárnap 7 órától 19 óráig tart 2984 rendes szavazókörzetben és 88 Omnia szavazókörzetben.
1: Janez Jánse kormányfő ma vett részt a Splitben megrendezésre kerülő MED-9 csúcs találkozón, amelynek házigazdája Andrej Plenković, horvát miniszterelnök. A találkozó Horvátország 9 mediterrán EU tagállamából álló csoportjának elnökségi csúcsa, ahol a vezetők a biztonság, a migráció és az energia kérdését vitatták meg, közölte a zágrábi kormány.
2: A csúcs találkozón a vezetők a közös európai és mediterrán kihívásokat vitatták meg. A horvát elnökség három prioritására összpontosítva. A biztonságosabb, fenntarthatóbb és ellenálló földközi tengerre, jelentette a horvát kormány. A biztonság és a migráció az energia, a biztonság és az migráció az energia és az ellenálló képesség, környezetvédelem és a vízgazdálkodás, a demográfiai kihívások, a déli szomszédsággal fenntartott kapcsolatok, valamint a mediterrán paktum végrehajtásának kérdései álltak a megbeszélések középpontjában. A találkozó további célja, hogy összehangolják az álláspontokat a jövő heti EU csúcs találkozó előtt.
1: Az Egészségügyi Minisztérium a megelőzésről és az egészséges életmódról szóló törvényjavaslatot készíti elő, amely felváltaná az alkoholfogyasztás korlátozásáról szóló törvényt, és felveti a dohány és egyéb termékek használatának korlátozására vonatkozó törvény hatályon kívül helyezésének lehetőségét is.
2: A megelőzésről szóló törvényjavaslat több cikkben is hangsúlyozza a lakosok fizikai és mentális egészségének javítását, de ennek ellenére nem tartalmaz néhány jelenlegi intézkedést az alkohol és a dohány területén. Többek között nem tartalmazza az alkohol 21 és 7 óra közötti értékesítésének tilalmát a benzinkutaknál és üzletekben, valamint a szeszes italok 10 óra előtti eladásának tilalmát a vendéglátóhelyeken. Az alkoholos italok értékesítése és felszolgálása azonban megengedett lenne az oktatási intézmények rendezvényein, amikor ott nem tartanak órákat.
1: Mivel az élelmiszerárak a közeljövőben tovább emelkednek, a gazdák ma hangsúlyozták, hogy nem ők tehetnek az élelmiszer árak emelkedéséről a szlovén üzletekben. Az alapanyagok költségei emelkedtek, miközben a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára csökkent, például a tej felvásárlási ára az elmúlt évben negyedével esett, emelték ki.
2: A szlovén mezőgazdasági és erdészeti kamara elnöke József Podgorsek elmondta, hogy a tej ára a termelőnél egy év alatt körülbelül negyedével csökkent, a burgonyára körülbelül 6%-kal, a gyümölcsé pedig 8%-kal esett vissza. A sertésztenyésztők is komoly válsággal néznek szemben, mivel az árak több mint egy éve csökkennek. Tavaly egy kilogramm kenyér átlagára 3,84 euró volt, ebből a gazda 20 centet kapott. A kenyér 80%-ban liszt vagy buza, és a gazda 20 centet kap, bírálta illesen a szlovén gazdák szakszervezete.
1: A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium jóváhagyta az európai forrásokat a turisztikai célpontok fenntartható fejlesztésére és kezelésére irányuló nyilvános pályázathoz. A pályázat teljes értéke valamivel több mint 15 millió euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 10,3 millió euróval járul hozzá.
2: A minisztérium szerint a nyilvános pályázat célja a turisztikai termékek fejlesztésének előmozdítása és a célpontok üzleti környezetének erősítése, ami lehetővé teszi a turizmus gyorsabb további fejlődését és javítja a térség lakosainak életminőségét. A minisztérium bízik benne, hogy a lakosok, a helyi szolgáltatók és más érdekelt felek is profitálnak majd, mivel a nagy közönség számára elérhető szolgáltatások és infrastruktúra javulni fog. Ennek eredményeként több látogató, több vendégéjszaka és a helyi környezetre gyakorolt gazdasági hatás várható.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Zágrábban tárgyaltak a magyar és horvát miniszterek a két ország közötti közlekedési és energetikai fejlesztésekről, köztük egy új Murahídról. A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye az aláta Drávica közös földgázkutatási és termelési projekt hivatalos elindítása.
2: A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a közlekedési kapcsolatok javítása mellett, így folytatják a munkálatokat az új Mura keresztúrkotoriba Murahíd megépítésén. Az energetikai biztonság növelése érdekében a napirendre került a magyar-horvát földgáz összeköttetés kapacitásának bővítése is. A találkozón külön figyelmet szentelnek az energiabiztonságnak. Magyarország támogatja a MOL és a JANAF közötti párbeszéd folytatását, amely a kiszámítható kőolajellátás szavatolását célozza. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy Horvátország a magyar tőke második legfontosabb külföldi piaca.
1: Komoly kockázatokat lát a magyar gazdaság előtt a költségvetési tanács. A növekedési kilátásokat a külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaárak emelkedése és a súlyos aszá is ronthatja. A lassulást a lakossági reálbérek emelkedése és az ehhez köthető erős fogyasztás részben ellensúlyozza.
2: A szakmai grémium utalt arra, hogy a törvényjavaslatban az év elejé magas hiány és a megváltozott makrogazdasági környezet miatt a GDP arányos hiánycél 3,7%-ról 7,5%-ra módosult, ami megegyezik a júliusi várakozásokkal. A kormány október folyamán új középtávú költségvetési strukturális tervet készít, amelyben fokozatosan mérséklődő hiánypályát és a csökkenő államadósság mutatót kell vállalnia, tették hozzá. Az államadósság mutató az első fél év végére 75,6%-ra emelkedett, az év végére pedig a megemelkedett hiány és a likviditási tartalékok növelése miatt 77,5%-ra nőhet.
0: Sport.

0: A Bajnokok Ligája harmadik fordulójában szerepel ma a Celje Pivovarna Laško kézilabda csapat. A C csoportban rendezendő párbajra a Paris Saint-Germain otthonában kerül sor 20 óra 45 perctől. A Steyr alakulat a horvát Zagreb és a dán Aalborg ellen veszítette el az első két mérkőzést. Ma 19 órakor találkozik Szlovénia és Olaszország női futszál válogatottja a 2027-es Európa-bajnokságról szóló kvalifikáció keretében. A Laskóban rendezendő tornán 19 órakor lép pályára a két csapat. Javított a magyar válogatott a FIFA ranglistán. A magyar nemzeti csapat az elmúlt 4 nemzetek ligája mérkőzésen megszerzett 7 pontjának köszönhetően egy helyet javított korábbi pozícióján, így jelenleg a 38. helyen áll. A tegnapi Skócia-Szlovénia 1-2-es győzelem után Bostyán Cezár védencei az 52. helyre kerültek.
1: Időjárás. Este keleten még derült időre van kilátás, máshol mérsékelten vagy túlnyomóan borult lesz az ég, helyi esőzéssel. Északa-nyugaton megerősödik a csapadék és kitered az ország nagy részére. Nyugaton és a déli ország részben helyi zivatarok is kialakulhatnak. Holnap jobbára borult időre van kilátás, helyi esőzéssel, helyenként nyugaton és délen helyi záporok várhatók. Észak-keleten eleinte még derült lesz az ég, és megélénkül a délnyugati szél. Majd a napközben észak-keleten megerősödik. Reggel 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 16 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Akarozzék a Muravidéki autópályán forgalma Lenárt előtt Muraszombat irányában. Muravidéki közutak forgalmából nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Lendva körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Újravidéki Magyar Rádió. Lemezmúzeum.
1: Lemezmúzeum.
2: Ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemezmúzeum.
3: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ezen a héten ünnepelte 79. születésnapját Brian Johnson, az AC/DC legendás énekese. 1947. október 5-én született az angliai Dunstonban, világhírűvé pedig 1980-ban vált, amikor egy szinte lehetetlennek tűnő feladatot kapott. Bon Scott halála után neki kellett átvenni a mikrofont az AC/DC-ben. Érdekesség, hogy Scott korábban már látta Johnson-t a Jordan nevű zenekarral, és kifejezetten jó véleménnyel volt róla. Johnson 1980 márciusában próbajátékon vett részt, áprilisban pedig hivatalosan is bejelentették az AC/DC új énekeseként.

Brian Johnsonnak nem sok ideje maradt arra, hogy megszokja új szerepét. 1980 áprilisában az AC/DC már a Bahamákon dolgozott az új lemezen, július 25-én pedig megjelent a Back in Black. A fekete borítóval a zenekar Bon Scott előtt is tisztelgett, de a lemez egyben egy teljesen új korszak kezdete lett. A címadó dal pedig már a rockzen egyik legismertebb riffjévé fort össze. Az album világszerte mintegy 50 millió példányban kelt el, és minden idők egyik legsikeresebb nagylemeze lett.

Ami különösen figyelemre méltó, Brian Johnson nem Bon Scott másolásával próbált beilleszkedni az AC/DC-be. Saját, rekettes, magas fekvésű hangja rögtön felismerhetővé vált, a jellegzetes sapka pedig idővel szinte ugyanúgy hozzátartozott a megjelenéséhez, mint Angus Younghoz az iskolai egyenruha. A Back in Black sikere pedig minden kétséget eloszlatott. Az AC/DC Bon Scott elvesztése után nem csak folytatni tudta, hanem történetének kereskedelmileg legsikeresebb korszakába lépett.

A 80-as években aztán egymást követték a Brian Johnsonnal készült AC/DC lemezek. 1986-ban jelent meg a Who Made Who, amely Stephen King Maximum Overdrive című filmének zenei kíséreteként is szolgált. A címadó dal újabb AC/DC klasszikussá vált, Brian Johnson pedig ekkora már végérvényesen a zenekar hangja volt. A kezdetben talán lehetetlennek tűnő feladatból hosszú évtizedeken át tartó közös történet lett.

Brian Johnson pályafutása azonban nem volt akadályoktól mentes. 2008-as Black Ice albummal az AC/DC ismét hatalmas nemzetközi sikert aratott, majd néhány évvel később Johnson hallása komoly veszélybe került. 2016-ban orvosai arra figyelmeztették, hogyha folytatja a koncertezést, teljes hallásvesztést kockáztat. Emiatt félre kellett szakítani a turnét, a hátralévő fellépéseken pedig Axl Rose állt az AC/DC mikrofonja mögé. Egy ideig még az is kérdéses volt, hogy Brian Johnson valaha visszatérhet-e a színpadra.

0: de visszatért. 2020-ban az AC/DC kiadta a Power Up című albumot, Brian Johnson pedig ismét ott volt a mikrofon mögött. A lemez 21 országban került a lista élére, a Shot in the Dark pedig tökéletesen bizonyítja, hogy az AC/DC hangzásán nem fog az idő. És a történet még ma sem ért véget, Brian Johnson továbbra is az AC/DC énekese, a zenekar pedig a Power Up turnéval stadionokban lép fel világszerte. Brian Johnson október 5-én ünnepelte 79. születésnapját. Amikor 1980-ban csatlakozott az AC/DC-hez, egy olyan énekes helyére kellett lépnie, akit lehetetlen volt pótolni. Talán éppen ezért működött. Nem Bon Scott akart lenni, hanem Brian Johnson maradt. Több mint 4,5 évtizeddel később pedig az ő hangja ugyanúgy hozzátartozik az AC/DC történetéhez, mint Angus Young gitárja. Ez volt már a Lemez Múzeum, benne a 79 éves Brian Johnsonnal és természetesen az AC/DC-vel. Innen is boldog születésnapot kívánunk neki. A Lemez Múzeum egy hét múlva jelentkezik újra. Tartsanak velünk akkor is! Lemez Múzeum.
1: Lemez Múzeum.
0: Ahol a legendák életre kelnek.
1: Lemez Múzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.
3: Muravidéki Magyar Rádió.

Na, 18:56 perc, pontos idő és délutáni műsor is véget ért itt a Moravidéki Magyar Rádió, illetve egy zene azért még következik. Persze, jön majd akkor az esti mese és a Béka király, egy Grimm mesét fogunk majd hallani. Aztán jönnek a magyar nóták és a csárdások 20-ra, akkor persze megismételjük a terepjárót, ha esetleg lemaradtak volna róla. 20-30 perckor pedig az arénát is. És hát, ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is az MMR hullámhosszain, holnap hajnaltól pedig ismétleten élő vesztett adás várja önöket. Ma délután pedig Levár Teodor volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, híreket pedig Faris Doris szerkesztett, és 16 óra után az összehangolva koncertet is hallhattuk. 8 szlovén rádióállomás köztük, a Moravidéki Magyar Rádió is részt vettünk benne. Egyébként az interneten vissza lehet hallgatni, akár a honlapunkon is. Úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe. Szép estét mindenkinek, jó rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,7 MHz-en.
1: Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Grimm testvérek meséi. A béka királyfi. Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, és ennek három leánya. Szép volt mind a három, de különösen a legkisebb. Ez olyan szép volt, olyan gyönyörű volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Volt a király palotájához közel egy rengeteg erdő. Rengeteg erdő közepén, öreg zádokfának árnyékában egy kút. A kicsi király kisasszony, a meleg idők jártak, minden nap kisétált az erdőbe, leült a kút mellé. Itt ült, üldögélt sokáig, s ha elunta magát, elővette aranygolyóját, azzal labdázott. Ez volt az ő legkedvesebb ajándéka. Hanem egyszer mi történt? Az történt, hogy a golyó nem esett a kicsi király kisasszony kezébe, hanem esett a földre onnét meg, belegurult a kútba. Belegurult, és abban a pillanatban el is tűnt. Hiába nézte, vizsgálta a kicsi király kisasszony, mély volt a kút, nem látott a fenekére, hát volt golyó, nincs golyó. És sírt a kicsi király kisasszony, nagy búnak eredt szegény feje. Egyszerre csak hallja, hogy valaki beszél hozzá. Mi bajod, király kisasszony, miért sírsz olyan keservesen? Körülnézett, de nem látott a level lelket. Azán nem ember szólt hozzá, hanem egy nagy, csúnya béka a kútból. Hát te szóltál hozzá, mondotta a király kisasszony csodálkozva. Azért sírok, mert az aranygolyóm a kútba esett. Egyet se búsulj, mondotta a béka. Visszaveszem én a te aranygolyódat. Na de mit adsz nekem, ha felhozom a kút fenekéről? Amit csak kívánsz, édes békám, ruhát, gyöngyeimet, drága köveimet, de még aranykoronámat is, mondotta a béka. Nem kellenek nekem a te ruháid, meg gyöngyeid, drága köveid, szép király kisasszony. Az aranyok koronát se kell. Hanem ha megígéred, hogy jó barátom és játszótársam leszel, ha megígéred, hogy asztalkádnál és ott melletted ülhetek, a te aranytányérkádból lehetem, a te poharacskádból ihatom és a te ágyacskádban hálhatok, felhozom neked az aranygolyót. Mindent megígérek, mondotta a kicsi király kisasszony. Csak hozd fel az én kedves aranygolyómat. De magában egyebet gondolt, azt gondolta, hogy hát csak brekeg, béka, brekeg. Itt maradsz te a kútban, s bizony nem ülsz te az én asztalom mellé, nem ám? Több se kellett a békának. Csak a kicsi király kisasszony ígéretét hallja, hopp! Leszállott a tófenekére, egy szempillantás múlva újra felbukott a víz színére, hozta szájában az aranygolyót, s szépen átnyújtotta a kicsi király kisasszonynak. Hely, örült a kis király kisasszony, ugrált, táncolt, örömében s futva indult hazafelé az ő kedves játékával. Várj, csak várj, kiáltotta béka. Vigyél magaddal, én nem tudok úgy szaladni. Na de hiszen brekeghetett, ahogy a torkán kifért, a király kisasszony rá se hallgatott, futva futott haza. Jaj, úgy elfeledte a békát, mintha nem is lett volna. Hát a béka meg mit tehetett? Nagy búsan leszállott a tófenekére. Hát hiszen jó. De mégsem úgy történt, mint ahogy a kicsi király kisasszony magába elgondolta. Másnap délben, mikor éppen ebédnél ültek mind, a király, a királyné, a király kisasszonyok, meg az udvarbéliek, hallják, hogy odakint a márványgrádicson plics, plács ugrál fölfelé valami. Aztán egyszerre csak az ajtó mellé lepcsen lopogtat és beszól. Nyisd ki az ajtót, kicsi király kisasszony! Szalad a kicsi király kisasszony az ajtóhoz, nyitja, kikukkant a nyíláson, s hát a béka ülött az ajtó előtt. Hirtelen becsapta az ajtót, visszaült az asztalhoz, de bezzeg nem ízlett az ebéd, csak úgy dobogott a szíve az ijegységtől. Látta ezt a király, és kérdezte. Mi bajod, kislányom, hát mitől ijedtél? Talán bizony valami óriás áll az ajtó előtt, el akar vinni téged. Nem, felelt a király kisasszony. Nem óriás, hanem egy csúnya béka, az áll az ajtó előtt. Hát aztán mit akar tőled az a béka? Aj, lelkem édes jó apám, mikor tegnap az erdőben játszottam, aranygolyóm a kútba esett. Keservesen sírtam, s ekkor egy béka felhozta a golyót a kút fenekéről, s mert hogy nagyon kívánta, meg kígértem neki, hogy a játszótársa leszek, de ki gondolta volna, hogy ez a csúnya béka ide jön, s lám most itt van, és be akar jönni hozzám. Miközben másodszor is kopogtatott a béka, s bekiáltott. Nyiss ajtót! Nyiss ajtót, szép király kisasszony! Talán bizony elfeledted, mit ígértél tegnap nékem? Nyiss ajtót azonnal! Mondta a király.
2: Bizony, édes lányom! Amit ígértél, meg is kell tartanod. Na hát csak eredj és nyiss ajtót!
1: Hát, mit volt, mit nem tenni?
2: Fölkelt az asztal mellől a kicsi király kisasszony, az ajtót kinyitotta, a béka meg hopp, hopp, plics, placs, végig ugrált a szobán. Éppen a kicsi király kisasszony széke mellé.
1: Négy föl magad, hopp,
2: szólt a király kisasszonynak. Hát a kicsi király kisasszony húzóckodott, vonakodott, de a király rászólt haragosan. Vedd föl! Fölvett át a békát, az meg székről egyenesen az asztalra ugrott, mondta.
1: Na most tolt közelebb hozzám a tányért, hogy együtt tegyünk.
2: Oda tolta kénytelen kelletten, de majd kirázta a hideg úgyfélt. A béka jó ízűen falatozni kezdett, de bezzeg a kicsi király kisasszonynak, hát elment az étvágya. Mikor aztán a béka jól lakott, azt mondta.
1: Most már elegetettem, fáradt vagyok, álmos vagyok. Vigy a szobádba, fektesselje mágyadba, s feküdj le te is, aludjunk. Na de most már eltört a cserép.
2: Sírt a kicsi király kisasszony, sírásától zengett a palota, hogy ő amellé, a hideg, utálatos béka mellé feküdjék, hát inkább meghalt.
1: De így meg úgy, fölment rá a király.
2: Ha jól esett a segítsége, hát essék jól a fekvés is mellette, na indul!
1: Hát tetszett, nem tetszett,
2: meg kellett fogni a béka hideg testét, s vitte a szobájába. Azán vitte, de a szobába ledobta egy sarokba, s egyedül feküdt a puha sejem ágyba.
1: Nem addiga,
2: szólt a béka.
1: Fáradt vagyok, álmos vagyok, és éppen olyan jól akarok aludni, mint te.
2: Védj föl az ágyadba, különben megmondom az édesapádnak. A kicsi király kisasszony leszállott az ágyból nagy bosszúsan, felkapta a békát, s a falhoz dobta.
1: Nesze, aludjál, csúnya, utálatos béka! Hanem ebben a pillanatban mi történt?
2: Hely, nagy csuda történt, hallgassatok csak ide, a csúnya békából.
1: Királyfi lett? De olyan szép királyfi, hogy a király kisasszonynak szeme szája elállt a csodálkozástól. Ki vagy te, mi vagy te?
2: Kérdezte a király kisasszony, mikor egy kicsit magához tért a nagy csodálkozásból. Hát most a királyfi szép sorjában elmondta, hogy őt egy vén boszorkány békává varázsolta, mert hogy annak a boszorkánynak a leányát nem akarta feleségül venni. Egyedül csak a kicsi király kisasszony szabadíthatta ki a kútból, más nem. Különben béka maradt volna teljes világ életében. Hát jössze velem az én országomba, kérdezte a királyfi.
1: Elmegyek én veled a világ végére is.
2: Felelt a kicsi király kisasszony. Másnap reggel kinéznek az ablakon, s hát egy aranyos hintó áll az ablak alatt. A hintó előtt 8 hófehér paripa, ablakon pedig János ült, a királyfi hű szolgája. Ez a szolga olyan erősen szerette a királyfit, hogy mikor a királyfi békává változott, nagy bújában, bánatában, majd meghalt, s hogy a szíve meg ne szakadjon, 3 vasabroncsal körülfogadta szíve tájékát. Na bezzeg, most volt öröm. A királyfi meg a kicsi király kisasszony beültek a hintóba. János felült a bakra, közéjük csörtített a paripáknak, s vágtatott a hintó szélnél sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Már jó messzire voltak a várostól, egyszer csak a királyfi hallja, hogy valami nagyot pattan. Hé, János! Kiáltott előre a királyfi. Valami elpattant a hintón! Hátra szólt János.
1: Nem a hintó, felséges királyfi,
2: hanem a szívem tájéken pattant el egy vasabroncs. Amikor te béka lettél, akkor rakadtam rá 3 vasabroncsot, hogy a szívem meg ne szakadjon. Abból pattant el most egy. tovább vágtatott a hintós, egyszerre csak megint nagy pattanást hallott a királyfi. János, hát bizony mondom, a hintóban baj esett. Semmi baj sem esett, felséges királyfi. A második abroncs pattant le szíven tájékáról. Vágtatott a hintó tovább, s mikor éppen a királyfi palotája elé értek, akkor átpattant az abroncs, hogy a paripák megriadtak tőle. János, hát nem törött le a hintó. Nem törött az le, felséges királyfi. Csak a harmadik abroncs pattant le a szívem tájékára. Abban a szempillantásban begördült a hintó a palota udvarára. Ott a királyfi szép gyengén leemelte a kicsi király kisasszonyt, felvezette a palotába, aranyszékbe ültette, aztán papot hivattak, megesküdtek, s csaptak 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
3: MMR. A mi rádiónk.
4: A hét magyar nótája.

porti te a bóta. Akár kiszom, akár nem, részeges csavargó a nev. Akár kiszom, akár nem, részeges csavargó a nev. Alapom, alapom, sötét kény, nem vagyok a babának elég szép. Ha nem vagyok elég szép, szakadjon rá a csillagot. Ha nem vagyok elég szép, szakadjon.

Yeah.

még rajtad van. Csak ne cicázgass, mert még megfász, ha szálmodban. Sejmes, bolyhos kis paplom, vigyázz rád, még rajtad van.

0: Újravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Október 7-e van, szerda, önök a Újravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig következik a terepjáró, és ma 5 témával várjuk önöket, úgyhogy már is kezdünk. Itt az első témánk, ha tehetik, tartsanak velünk. A harmadik határtalan vásáron közös szándéknyilatkozatot írtak alá a rendezvény és a Hetés Barátság Park jövőjéről. Az aláírók együtt kívánnak dolgozni a park gondozásán és fejlesztésén, valamint a vásárrendszeres megrendezésén. Ezzel a helyi termelőknek és kézműveseknek is bemutatkozási lehetőséget teremtenek. Céljuk, hogy a Zsitkóc és Bödeháza közötti park továbbra is összekösse a határ két oldalán élő közösségeket. Aki ott járt, Ticsar Inesz.
2: A Hetés Barátság Parkban ezúttal a következő találkozásokért is sok mindent tettek. Miközben a standoknál zajlott a vásári élet, az együttműködő községek, intézmények és közösségek írásban is megerősítették közös szándékukat. Dobrona község, Bödeháza önkormányzata, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet, a Zsitkóci Helyi Közösség és a Mesés Hetés Egyesület szerepel a dokumentumban. Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere szerint a harmadik határtalan vásár már azt jelezte, hogy a rendezvénynek van jövője. Arról is kérdeztük, milyen új lehetőségeket teremthet a szorosabb együttműködés.
3: Ez a megállapodás szerintem már korábban alá kellett volna, hogy írjuk. Nem tettük. Ugye itt a Hetés Barátságban tartjuk a rendezvényeinket, a közös rendezvényeket is, és semmilyen megállapodás nem volt közöttünk, mindenki tette a saját dolgát, mert ugye a megcsinálása fontos. Igen, nekünk ez fontos, tehát ezt így a nagyvilág felé szerettük volna kinyilvánítani, hogy szeretnénk ezt a parkot továbbra is ilyen élővé tenni, és mindenki próbálkozott egész eddig a saját pályázataival. De jó lenne adott esetben közösen is együttműködni egy pályázatban, hiszen ilyen szétdaraboltan vagyunk, egyszer egyikünk pályázik, egyszer másikunk pályázik. Hál' Isten az áruseink már stabilan beálltak, és lehet látni, hogy tényleg már visszatérő vásárlók vannak nekik, de jó lenne kicsit deklarálni.
2: A szándéknyilatkozata a parkot közös értékként és a határ két oldalán élők találkozó helyeként nevezi meg. Az együttműködésbe ezért a helyben élőket is bevonták. A Zsitkóci közösség már a park kialakításánál jelen volt, és a további munkában is számítanak rájuk. A dokumentum Hetés örökségének megőrzését is célul tűzi ki. A rendezvények lehetőséget adnak arra, hogy ezt az örökséget a látogatók megismerjék, a helyiek pedig továbbadják. Horváth Elizabeta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója az aláírást közös vállalásként értékeli.
4: Mi most már úgy is úgy érezzük, hogy itt kell ezt tovább fejleszteni, tehát ezt a vásárokat megtartani, de valahogy leköteleztük magunkat, tehát mindenkit, aki itt valahogy bármilyen módon belesegít, vagy itt van, hogy igazán ez a park éljen, és remélem, hogy ezt valahogy megtartjuk, és felemeljük ezt a szintet még magasabb szintre.
2: Az együttműködést a következő lépésben az erdészetekre is kiterjesztenék. Bedő Andrea elmondása szerint a park területe mindkét oldalon hozzájuk tartozik, ezért velük is szeretnének közös megállapodást kötni.
1: A múlt héten beszámoltunk arról, hogy Salavci és Hodos községben a hulladékgyűjtő központnak köszönhetően jelentősen javult a helyzet az illegális hulladéklerakók terén. Mivel a tiszta környezet megőrzése a teljes Moravidék közös ügye, témánkat tovább boncolgatjuk. Ezúttal utána jártunk annak, hogyan küzdenek az illegálisan elhelyezett hulladék ellen Lendva, Dobronak és Moravszke-Toplice községben. Szabasz Húz érdeklődött az illetékesektől.
5: Lendva község, és jó magam nevében azt tudom mondani, hogy nem szép, és nem helyes, hogy a hulladékot a természetben rakjuk le. Lendva község és a közhasznú vállalat, az Ökopark minden hulladékra szervez elszállítást. Minden meg van oldva, és ezt a polgárok tudják is, de vannak mégis személyek, főleg pedig azt lássuk, hogy nem a Lendva község polgárai, hanem más onnét, akik itt mondjuk rá Lendva hegyen vettek épületeket, vagy adaptálják, próbálják, és ez által vannak akkor némi problémánkok. Nagy probléma nincsen, hiszen most, hogyha nézzük a múlt éveket, vagy pedig az idei évén egy kézen az összes jelentést, amit főleg a polgároktól kapunk az illegális lerakásokról, de mindenképpen pedig a terület tulajdonosát értesítjük, és fölhívjuk, hogy a hulladék tartalma szerint is legyen az elszállítva. Főleg nem a úgymond a terület tulajdonosa az, aki a hulladékot odarakta. Ez mindig így van, de annak ellenére a Lendva község ellenőrei átnézik, hogyha véletlenül tudnak valami útmutatást találni, vagy számlát, vagy posta borítékot, vagy egyéb mást, valami dolgot, amit főleg nagyon magas számban találunk is. És nagyon magas számban Lendva község ellenőrei is kinyomozzák azokat, akik mondjuk rá ezeket a dolgokat teszik, de mondom, az utolsó évben keves volt, úgyhogy egy kezemen meg lehet olvasni, hogy mennyi volt, de mindenképpen Lendva község, még egyszer a közhasznú vállalattal együtt, mindezeket a illegális lerakókat szanálja, és a környezetét vissza az eredeti látásába is tesszük.
6: Bírságra számíthatnak ilyenkor? Tehát, hogyha kiderül, hogy ki a tettes, számíthat a község részéről bírságra ilyenkor?
5: Bírság van kiszabva, eddig még nem bírságoltunk, mert szerintem az elég bírság, hogyha még találjuk, és akkor el kell neki szállítani. Főleg az, amikor mondjuk a településeken belül, ahol mondjuk rá este lerakta, nappal kell neki elszállítani, akkor népek lássák. Szóval az elég szerintem már olyan viszonyzás hozzá, hogy talán mi gondolja, ezt másodszor nem teszi. Másképp még igen, van kiszabva, de még eddig nem kellett ezt alkalmazni.
6: Tehát, hogyha valaki észlel valahol illegális helyen lerakott hulladékot, akkor nyugodtan fordulhat a községhez.
5: Így van. Így van, ezt nyugodtan tehetik, polgárok teszik is ezt, és ennek örülök is, hogy akkor minél előbb tudjuk a dolgokat szanálni.
6: Nyilatkozta Magyar János Lendva község polgármestere. A Dobronak községben lévő helyzetről Horváth Elizabetától, a helybeli környezeti és idegenforgalmi intézet igazgatónőjétől tudtunk meg többet.
7: Még igazgatónő, azzal kapcsolatban is, hogy az illegális... illegális hulladék lerakókkal kapcsolatban. Mik önnek a tapasztalatai, illetve mi mondható el, mi a helyzet Dobronak községben?
8: Minden évben a Dobronak községben egy tisztító akciót szervezzünk mind a három faluba, és ez alkalommal próbáljuk ezeket az illegális lerakóhelyeket eltávolítani. Azt kell mondanom, hogy nincs sok ilyen illegális lerakóhely. Próbáljuk, hogy valahogy keletkezik, el is távolítani. Nem mondom, hogy található, de olyan nagyon nagyok, én azt hiszem, hogy most már nincs, mert minden éven törekszünk ezen, hogy eltávolítsuk még melegen ezeket a lerakóhelyeket. És az évek előtt volt Strehovcin egy nagy lerakóhely, amelyet abban az évben a katonaság segített, hogy eltávolítottuk, és most nem jött vissza, tehát az a terület most mennyire annyira tiszta, és azt gondolom, hogyha időben azonnal próbálkozunk ezt eltávolítani, akkor valahogy évek után talán odaérünk, hogy nem lesznek ilyen helyek. Én azt mondom, hogy van lehetőségünk mindenkinek, hogy a szemetet elviszi arra a helyre, ahova illik, vagy kell elvinni. Van ez a központ, ahova el lehet vinni, és a házhoz is eljönnek a szemétér, és remélem, hogy valahogy ez a vérünkbe marad, vagy bejön, hogy a szemetet oda tesszük, ahova ennek a helye. A turisztikai község vagyunk, és konkrétan a Bakonaki tónál én azt mondom, hogy tisztaság van, tehát nincs nagyon sok szemét. A látogatók betartják, hogy a kukába rakják a szemetet, és remélem, hogy ez így is fog maradni.
6: Alexandra Császek, a Moravszky-Toplicei községi felügyelet és rendészet vezetője és felügyelője a következő információkkal szolgált rádiónknak.
9: V občini Moravske Toplice ne zaznávamo več kakršnih koli divjih.
6: Moravske Toplice községben egyáltalán nem tapasztalható illegális hulladék lerakók jelenléte. A községben bevezetett intézkedések, köztük a szervezett lakossági hulladék elszállítás, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a lakosság aktív szemlélet formálása jelentősen hozzájárult a környezetbe történő jogellenes hulladék
7: hulladék elhelyezés visszaszorításához. Emellett a kistérségi felügyelőség és a közterületi felügyelet is kiveszi a részét a munkából, amennyiben sikerül azonosítani az elkövetőket. A hatóság megteszi a szükséges jogi lépéseket, és megfelelően szankcionálja őket. A bejelentést elküldhetik e-mailben, vagy felhívhatják ügyfélszolgálatunkat. Alexandra Császék hangsúlyozta, hogy a pozitív változás már körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdetét vette. A község a szemétszedési akciók keretében felmérte ezeket az illegális hulladéklerakókat. A helyi közösségen keresztül pedig a lakosok és a falvak lakói aktívan közreműködtek a felszámolásban és a területek tényleges kármentesítésében. Moravské Toplice községben Fokovcin, illetve Puconcin van a CEROP hulladékgyűjtő központ. Tudtuk meg Alexandra Császéktől, a Moravské Toplicei községi felügyelet és rendészet vezetőjétől és felügyelőjétől.
1: Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. Az önkéntes tűzoltók ezt az időszakot rendszeres gyakorlásra is felhasználják. A hódosi és a kapornoki önkéntesek a hódosi idősek otthonában tartották meg idei szövetségi gyakorlatukat. Céljuk elsősorban az volt, hogy tapasztalatot szerezzenek az új épületben történő beavatkozásról. A részletekről Dusán Bocskoret szövetségi parancsnok számol be Szabó Márknak.
10: Mindig azért próbálunk olyasmi gyakorlatot megszervezni, ami aktuális abban az évben, habár a fő célunk az, hogy a tűzoltókat azzal a felszereléssel próbálkozzunk gyakorlatilag, amivel rendelkezzünk. Ez idejében nem volt egy nagyon jó lehetőségünk, amit már a szövetségen belül a tűzoltók körében is többször megvitattunk, beszélgettünk arról, hogy meg kellene próbálni, és most az idejében a hódosi idősek otthonából fordultunk felénk, hogy evakuációt szerveznének, tehát hogy saját érdekükben is, tehát hogy kíváncsiak, hogyan a bent lakók, az idősek reagálnak, és úgy szintén a személyzet mennyire van ilyesmire felkészülve, és persze a mi tűzoltóink nagyon örültünk ennek a lehetőségre, mert maga a gyakorlat a mi tűzoltóknak is nagyon fontos volt. Őszintén meg kell mondanunk, hogy élőben is belül láthattuk az épületeket, hogy van vannak a lakók elosztóva, 3 szinten vannak, és itt a pincehelyiség és a földszín ott a lehetséges a evakuációs pontok, tehát lehetségesek, még az első emeleten csak lépcsőkkel lehet a ott lakókat kimenteni, és ezt itt praktizáltuk is a múlt pénteki gyakorlaton, tehát akkor megpróbáltuk, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, ha egy lakót, aki tehát mozgásképtelen tolókocsiban emeltük fel, és hoztuk ki a lépcsőkön, és az mellett még megpróbáltuk, hogy egy dolgozó, tehát hogy megsérült, és azt akkor hordágyon kihozni. Nagyon jó tapasztalat szerzés szempontjából is, de mivel hogy a szövetségen belül, tehát nem rendelkezünk semmilyen emelővel, tehát ha kívülről, ha belülről, valójában mégis az emeletű lépcsőkön kell kimenteni, hogyha arra szorulunk, de hogyha ilyen eset előfordul, és hogyha ha máshonnan nem Muraszombatban, tehát egy emelőt lehet biztosítani, és akkor abban könnyebb a mentés.
11: Az idősek otthonában megtartott gyakorlaton a szövetség mindkét egyesületének tagja részt vettek. A hodosi és a kapornoki tűzoltók összesen 15-en. A személyzetre az evakuációs pontok biztosításakor is szükség volt, hiszen további kihívást jelentett, hogy elsősorban fogyatékkal élő személyek mentését kellett gyakorolni.
10: Tehát plusz koncentrálás kellett figyelem, hogy hogy közlekednek, de a gyakorlat után a ott bent dolgozókkal is megbeszéltünk, tehát a maga reakció is milyen volt, amikor a meggyulladt a riasztó, a tűzoltók beléptek az épületbe, tehát nagyon megfelelően reagáltak a ott bent lakók, tehát nem volt semmilyen pánik észrelehető, és a maga dolgozók is könnyen kísérték, tűzoltókra is nem pánikolva reagáltak, se a ott dolgozók, se a bent lakók. A tűzoltók többnyire segítették a munkájukat, de mi magunk is sokat megtanultunk, tehát láttuk, hogy mi hogyan segíthetünk, mit segíthetünk, ahol adhatjuk még azt a segítséget, amit például maguk nem bírnak elvégezni.
11: A beavatkozást az intézmény vezetőségével egyeztetve a most nyilatkozó Dusán Bocskorec szövetségi parancsnok vezette. Dajcs Milán a Hodosi Öte elnökének közreműködésével. Bocskorec parancsnok egy másik, ebben a hónapban Hodoson megrendezésre kerülő eseményre is felhívta még a figyelmet.
12: Őri Ernőre emlékezve is októberben egy ünnepségre készülnek. Mit lehet erről tudni?
10: 10 éve eltelt, tehát meg is lepődtünk, hogy mennyi éve ez a nagyon fontos tűzoltó, aki büszkék lehetünk rá, mert hogy hodosi származású, hogy eltávozott közülünk, vagy a mi is vagyunk a Ernő bácsi, Ernő bátyánk. De akkor a tavasz folyamán már a Szlovén Tűzoltó Szövetség is említette, hogy valamit terveznek, és akkor a Hodosi Tűzoltó Szövetség részről persze minden támogatást ember a szempontból felajánlottunk, úgy szintén a község is, ahogyan meg lett beszélve, tehát ilyen ünnepélyes megemlékezés október 24-ére van tervezve szombatra Hodoson, ahol egy ünnepi megemlékezés lesz, temetőn egy koszorúzás, azután pedig társolgás a meghívott személyek között, sokan lesznek bizony azok, akik személyesen is ismerték, és az mert sokan azok is, akik ma is büszkék rá és megbecsülik a munkáját, amit a Szlovén Tűzoltóságért tett, megjelennek, és ezzel is kiadják a tiszteletét Ernő bátyánknak.
1: Hatalmas volt az öröm az óvodások körében, hiszen kipróbálhatták a tűzoltást és testközelből figyelhették a mentési gyakorlatokat. A gyermek hét alkalmából ugyanis a lendvai tűzoltók érkeztek a Lendvai 2-es számú óvoda udvarára. Szabó Szúzi a helyszínen követte végig az eseményeket, majd a szirénázás és a látványos bemutatók után a gyerekeket, valamint az egyik tűzoltót is megkérdezte a gyakorlatról.
7: A sziréna hallatán a gyerekek fegyelmezetten vonultak ki az épületből, miközben a tűzoltók már siettek is befelé. Az óvodások ekkor még nem sejtették, mekkora meglepetés vár rájuk, ugyanis a tűzoltók az egyik óvonőt hozták ki az épületből hordágyon, a mentési gyakorlat részeként. Az óvodások közül először Kevin nyilatkozott.
13: Megszámoltad, hány tűzoltó jött?
14: 3.
13: És milyen felszerelésük volt?
14: Tűzoltós paraltó.
13: Kevin, a tűzoltását te is kipróbáltad. Mi került először a fejedre?
14: Sziszok.
13: Mit kellett csinálni?
14: Eloltani a tüzet.
7: Majd Alisa, Mateo és Anna Júlia is megosztotta velünk gondolatait.
13: Kik jöttek el ma hozzátok ide az óvodába?
14: Tűzoltó.
13: Miért jöttek el, azt tudjátok?
14: Igen.
15: Hogy azért, hogy eljátszák, hogy valakit kihoztak a tűzből.
13: És kit hoztak ki?
15: Az óvonéni. És őt meg nagyon szerettem.
13: És mit mondtak a tűzoltók, hogy mi történt?
15: Tűz volt.
13: Na és hogy voltak a tűzoltók felöltözve?
15: Minden tűzoltó felszerelés.
13: És mivel oltották el itt az udvaron a tűzet?
15: Oltóval.
13: Azt kipróbáltátok?
15: Meg slaggal.
16: Nem próbáltuk ki.
15: Én sem.
13: Izgalmasnak találtátok?
15: Ja.
13: És itten a tűzoltóautóknál mit mondtak, hogy hol van a víz az autóban?
15: Ott benn egy nagy tartályban.
13: Lennétek tűzoltók, ha nagyok lesztek?
15: Én nem. Leszek.
13: Mateo, te lennél tűzoltó?
17: Hát úgy.
13: Még nem tudod?
17: Lennék, csak nincs olyan ruhám, csak játékos ruhám.
13: Könnyű vagy nehéz munkát végeznek a tűzoltók?
17: Nehéz.
13: Miből gondolod, Anna, hogy nehéz?
17: Onnan, hogy belemennek mindig a tűzbe. Mindig büdösek leszünk, meg olyan érzés, mint a tűzesek.
15: Veszélyesek ezek a tűzes dolgok.
17: Én már egyszer voltam a boruba, és bementem közel a tűzhöz.
13: És mi történt?
17: Nem égettet meg, és nagyságború volt, és voltak olyan kövek ottan, és ott lecsúsztunk, mert talán nem tudtunk menni, meg alá, mert mindenhol folyt a tűz.
7: A tűzoltó gyakorlatról Ferletics Luka, a NAFTA vállalat hivatásos tűzoltójától tudtunk meg többet.
16: Bemutattuk nekik elsősorban, hogy hogyan kell reagálni, hogyha tűz van a óvodában, hova kell nekik kimenni, mit kell nekik vigyázni, hogyan kell nekik viselkedni, és hogy meglátják, hogyha jövőben jönni a tűzér, hogy milyen gyors ez, hogyan gyorsan ki kell nekik menni, hogy nem történik senkivel semmi.
7: Szimultán gyakorlat volt bemutatva, azt lehet tudni, hogy mi miatt keletkezett a tűz?
16: Úgy hallottuk, vagy úgy kaptuk meg az információt, hogy egy mobiltelefon miatt.
7: A gyerekeknek milyen információkat adtak át azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell tartani a tűztől, illetve mit kell csinálni, hogy esetleg otthon is tűz keletkezik?
16: Minden gyorsabban meg kell próbálni oldani, hogy nem fol szét a tűz, és hogy ki kell nekik levegiztetni a szobát, vagy hát hol van a tűz, vagy hogyha az párna, vagy mobiltelefon, vagy esetleg ágy, minden gyorsabban le kell oltani, és ki kell levegiztetni.
7: A vidám hangulat és a csillogó gyermekszemek mindennél jobban bizonyították. A gyermekheti tűzoltónap hatalmas sikert aratott Lendván. A kicsik nem csak felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, de játékos formában és a legfontosabb biztonsági szabályokat is megtanulták.
1: Glasbene Urice, azaz zenés órácskák címmel folytatódik az iskoláskor előtti gyerekek számára a zeneoktatás, amit Danica Massa vezet a Wilhelmsville zenepedagógiai módszerrel. Lendván kívül Muraszombatban is jelentkezhetnek az érdeklődők. A szakember, aki idén nyáron Salamancában diplomázott, Botka Ágnes beszélgetett.
18: A Wilhelmsville zenei pedagógia a zenei nevelés teljességre törekvő megközelítése, amit Edgar Willems, belga-svájci zenepedagógus fejlesztett ki. Holisztikus megközelítésre épül, vagyis arra, hogy a zene, az ember és a természet szoros összhangban állnak egymással. Ennek értelmében a zene tanulása hasonlóan történik, mint az anyanyelv elsajátítása. A gyermek először hallgatás, ismétlés és kifejezés révén tanul, majd csak ezt követően ismerkedik meg az elmélettel. A módszer a zenei hallás, a ritmusérzék és az improvizáció fejlesztésén van, még a szolfés tanulása előtt. Danica Basa, aki zongora tanárnő, ahhoz, hogy a Willems oktatói diplomát megszerezze, 2 évig képezte magát, elsősorban Ljubljanában, és onnan utazott a szemináriumokra, Franciaországba, illetve Spanyolországba.
19: Diploma je bila zelo težka. Pisni izpit je trajal 2 dni celi dan.
18: A diploma megszerzése nagyon nehéz feladatot jelentett. Az írásbeli 2 egész napot tartott, több témakörből állt. Az egyik része a gyerekekkel történő munka volt. Ez a 2. korosztályra vonatkozott, és egy 1 óra 15 perces tanórát kellett videóra rögzíteni, 5-6 évesekkel. Ezen belül mutattuk be a módszer valamennyi jellegzetességét. Ennek alapján kaptuk meg a bizottság engedélyét a szóbeli vizsgához. Tehát ahhoz, hogy megkapta a Willems diplomát, mind a 3 részből vizsgázni kell. Mindezt csak az első év elvégzését követően lehetett folytatni, és eljutni az 5-tagú vizsgáztató bizottság elé. A bizottság tagjai között voltak a módszer alapítójának a legközelebbi munkatársai, sőt a felesége is. Ők voltak azok, akik a módszert Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban és más országokban népszerűsítették. A vizsga tehát 3 napig tartott. Játszani kellett a saját hangszeren is, közönség és a bizottság előtt, és meg annyi zene elméleti feladatot kellett megoldani.
19: Én tudni a koncu pred komisszió. Morem
4: El kell mondanom, hogy valamennyi gyerek, egy kislány kivételével, akik az előző évben látogatták az óráimat, folytatják. A gyerekek örömmel jöttek hozzám. Egyesek tovább léptek, azaz megkezdik a zeneiskolai képzésüket. Az előkészítés a módszerünk alapján 3 fokozatot ölel fel. 3 különböző korosztályt jelent. Én az első és a második korosztályhoz tartozó gyerekekkel foglalkoztam. A harmadik csoportban is kaptam érdeklődőket, amelyik a legösszetettebb. A gyerekek hangszeres és zeneelméleti oktatása történő felkészítésében segít. Majd amikor a gyerekek bekapcsolódnak a zeneiskolai oktatásba, a szülők még csak akkor mérik majd fel, hogy milyen előnyt jelent egy ilyen képzés, amelyik a Willems zenepedagógia alapján történik. A csoport az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában kapott termet a működéshez. Az óvodákban is plakátokat tettek ki az esetleges érdeklődők számára, de személyesen is kaphatnak tájékoztatást. Ezek alapján már újabb gyerekekkel bővül a csoport. A szülők döntik el, hogy a gyerekeket beíratják-e az előképzőbe, vagy sem. Ők döntik el, hogy a gyerekek számára általános képzést kínáló holisztikus módszerrel segítik-e azok testi és szellemi fejlődését a Willems módszer alapján.
19: Stási lakókádr kóli, ki ég zanima pogledaj a program.
4: A szülők bármikor megtekinthetik a programot, például Muraszombatban is, mert szeretnénk a Muravidéknek azon részein élő gyerekek számára is megadni a lehetőséget, hogy a Willems-féle zenepedagógia alapján készüljönek fel a zeneoktatásra. A teret ott a Music Lab biztosítja a számunkra. Ezek az órák délután vannak az óvodai, iskolai program után. Többnyire napköziből érkeznek hozzám a gyerekek. Figyelembe vesszük, hogy ezek az órák ne legyenek későn. Tavaly például 3-4 évesek is jártak. Így legkésőbb 3:30-kor meg kellett kezdeni a foglalkozást. Mondta Danica Basa, Willems pedagógus, amely módszer szerint az élet megelőzi a tudatot.
1: Október 7-e van, szerda, ez a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig a terápiárót hallhatták. Köszönjük a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást kívánunk!
0: MMR.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A szlovén labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Skóciát Glasgow-ban. Ezzel 4 mérkőzés után 7 ponttal a Nemzetek Ligája B1 csoportjának második helyén áll. A csoportot a 100%-os Svájc vezeti. A skótok az első félidőben szereztek vezetést. Kriszti a 31. percben közelről talált a kapuba, miután Oblak még hárította Hendri fejesét. A szlovénok még a szünet előtt egyenlíthettek volna, de Vipotnik 13 méterről nem tudott betalálni. A második félidőben azonban fordította a szlovén válogatott. Az 56. percben Matko egy mély indítás után pontos, lapos lövéssel egyenlített. A folytatásban is a vendégek voltak veszélyesebbek, majd a 71. percben Sturm Matko pontos passzát értékesítve megszerezte a győztes gólt. A skótok a hajrában próbáltak egyenlíteni, de a szlovén védelem jól állta a rohamokat. A szlovén válogatott ezzel először győzte le Skóciát. Most Ján Cészár szövetségi kapitány a sportklubnak nyilatkozott a mérkőzés után.
2: Nagyon örülök a fiúknak, fantasztikus mérkőzést játszottak. Már korábban is mondtam, hogy merjünk futballozni, akkor is, ha hibázunk. Ez a sport része. Az előző mérkőzéseken nem volt mindig szerencsénk, de ma az első perctől az utolsóig tökéletesen teljesítettünk. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. A Stožicében játszott első skótok elleni mérkőzéshez képest ma sokkal okosabban futballoztunk. Jól levédekeztük a legjobb középpályásaikat, így a skót védők sem tudták megfelelően felépíteni a támadásaikat. Támadásban pedig az első perctől az utolsóig fantasztikusak voltunk.
1: A szövetségi kapitány hozzátette, minden mérkőzés fontos, minden győzelem jót tesz a csapatnak. Természetesen a sorozat még nem ért véget, ezért először szeretnék jól zárni a novemberi mérkőzéseket, hiszen tudják, hogy még két fantasztikus találkozó vár rájuk. Utána alaposan elemzik a történteket és előre tekintenek a selejtezőkre, nyilatkozta Cészár. Aljoša Matko mellett Daniel Sturm volt a mérkőzés egyik legjobbja. Az első gólnál ő adta a gólpaszt, a másodikat pedig ő szerezte. Ahogy mondta, akár még több gólt is lehettek volna, de így is megérdemelten nyertek.
2: Már az első fél időben is volt néhány egészen hihetetlen helyzetünk. Sajnos ezeket nem használtuk ki, majd kaptunk egy szerencsétlen gólt is. Ettől függetlenül az első fél időben is nagyon jól játszottunk. A második játék részben ezt még meg tudtuk koronázni, és úgy gondolom, végig mi diktáltuk a játékot. Két gólt szereztünk, de akár még többet is lőhettünk volna. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk.
1: A szlovénok novemberben még Svájcot fogadják, majd Észak-Macedóniában lépnek pályára. A Svájc elleni találkozón eltiltás miatt Zec és Janša nem léphet pályára. A csoport másik mérkőzésén Svájc 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát, így maximális 12 ponttal vezet a 7 pontos Szlovénia és a 4 pontos Skócia előtt. A Nemzetek Ligájában kedden este rendezték a 4. forduló utolsó mérkőzéseit. Az A-ligában Horvátország újabb vereséget szenvedett, Anglia pedig hazai pályán magabiztosan győzte le Csehországot. Horvátország a 0-7-es angliai vereség után ezúttal Splitben Spanyolországtól kapott ki 2-1-re. A hazaiak a 17. percben Perisic góljával szereztek vezetést, a spanyolok azonban a második félidőben fordítottak. Mindkét gólt Merino szerezte. Spanyolország ezzel már biztosította helyét a negyed döntőben. Anglia is győzelmet aratott. A Wembleyben 3-0-ra verte Csehországot. Az első gólt a vendégek szerezték saját kapujukba, majd kétszer Kane talált be. Az angol csapatkapitány 125. válogatott mérkőzésén már 91 gólnál jár. A további mérkőzéseken Svájc 3-0-ra győzte le Észak-Macedóniát, Szlovákia 4-0-ra Moldovát, Fehér Oroszország 1-0-ra Finnországot, Albánia pedig 2-1-re San Marinót. Bulgária 2-0-ra nyert Luxemburgban, Kazahsztán és a Feröer-szigetek pedig 2-2-es döntetlent játszott. Emma Klinec és Angela Nisek nyerte a szlovén nyári síugró országos bajnokságot Kranjban. Lanisek mindkét sorozatban a legjobb volt, 106 és 110 méteres ugrásokkal 268,4 ponttal szerezte meg a bajnoki címet. Mögötte a címvédő és a legutóbbi világkupa összetett győztese Domen Preutz végzett, Timi Zajc pedig harmadik lett.
3: Ahogy mindig mondom, újabb 200 pont a klubnak, és nagyszerű, hogy ezt ma én is hozzá tudtam tenni. Nem volt minden tökéletes, de a magam részét megtettem. Ez valóban azt mutatja, hogy a formám jó irányba halad. Ahogy korábban is mondtam, még ha nem is minden ideális, az a fontos, hogy a versenyzéshez szükséges lendület meglegyen, és ne görcsöljek rá. De az is fontos, hogy a versenyeken még tudjak egy kicsit hozzátenni a teljesítményemhez.
1: A nőknél Emma Klinec mindkét sorozatban a legjobb eredményt ért el, és 270 ponttal győzött. Nika Vodan lett a második, míg a legutóbbi évek egyik legeredményesebb női ugrója, Nika Preutz ezúttal csak a harmadik helyen zárt. Ő ugratta ugyan a két leghosszabb ugrást, de a stíluspontok miatt végül lemaradt az első helyről.
4: Az első ugrásom kicsit korai volt, ezért bosszant ez a hiba, de maga az ugrás jó volt. Továbbra is tele vagyok energiával, és ez most is vitt előre. Örülök ennek a küzdelemnek, és természetesen a győzelemnek is. Ez sokat jelent számomra, főleg most, hogy mindannyian különböző szinteken versenyeztünk. A legszebb az, hogy most mindannyian ilyen jól teljesítettünk. Tényleg újra tele vagyok élettel.
1: Második mérkőzését is elveszítette a Cedevita Olimpia a férfi kosárlabda Európa kupában. A ljubljanai csapat hazai pályán 75-64-re kikapott a jeruzsálemi Hapoeltől. Az Olimpia a második negyedben 9 pontos hátrányba került, és a folytatásban sem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez. A hazaiaknál Noah Kirkwood 17 pontot szerzett.
3: Csalódást keltő mérkőzés volt. Tudtuk, hogy milyen jó csapat az ellenfelünk, de az első fél időben nem mutattuk meg mindazt, amiről az edzésen beszéltünk. Például a megfelelő hozzáállást és a támadó lepattanók megszerzését. Sok olyan dobást is kihagytunk, amelyeket általában értékesítünk. A sok faulttal sem tudtunk megfelelően mit kezdeni. Ugyanakkor egy vereségből is lehet tanulni. Ez most jó lehetőség arra, hogy felismerjük, min kell változtatnunk támadásban és védekezésben. 64 ponttal nehéz sok mérkőzést megnyerni. Megvan bennünk a képesség, hogy bármelyik csapatot legyőzzük, ezért mindig úgy kell pályára lépnünk, hogy győzni akarunk. Most egyszerűen csalódottak vagyunk, mert megvoltak a lehetőségeink, különösen a büntetőknél.
1: Mondta az Olimpia kanadai játékosa. Maradunk még a palánk alatt. Luka Doncic nem lépett pályára a Los Angeles Lakers második felkészülési mérkőzésén. A szlovén sztár pihenőt kapott, csapata pedig 124-98-ra kikapott a Golden State Warriors otthonában. A Warriors legeredményesebb játékosa az ujjanc Lendeborg volt 17 ponttal és 9 lepattanóval. A Los Angeles következő felkészülési mérkőzését a Sacramento Kings ellen játssza. Lionel Messi utolsó alkalommal lépett pályára az argentin válogatottban Buenos Airesben. A Benin elleni felkészülési mérkőzésen 85 ezer néző előtt Messi góllal és gólpasszal búcsúzott, Argentina pedig 3-0-ra győzött. Messi a 21 éves válogatott karrierje során 208 mérkőzésen 126 gólt szerzett. A találkozó után megható jelenetekkel és hatalmas tapssal köszöntötték a 8-szoros aranylabdást. Primož Roglič ma délután az időfutamban száll harcba az éremért a szlovéniai rendezésű Európa-bajnokság utolsó napján. Shane Csurban további 5 éremcsomagot osztanak ki valamennyi korosztályban. Összesen 12 szlovén versenyző áll rajthoz. A nap fénypontja a férfi felnőtt időfutam lesz, amely 16 óra 15 perckor kezdődik. A 44 induló között két szlovén versenyző szerepel. Roglič a 22,1 km-es távot 16 óra 54 perckor, Jan Tratnik pedig 16 óra 50 perckor kezdi. Az első számú esélyesek a svéd Jakob Söderqvist és a svájci Stefan Küng, de Roglič is beleszúrhat az éremért folyó küzdelembe. A pálya egyik nehézsége a Mozsjánca 2,1 km-es, átlagosan 10,2%-os emelkedője. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A hangtechnikus Györkös Korán volt. A viszont hallásra csütörtökön.
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
2: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak! Innen a stúdióból, a Lendvai stúdióból önök a Kertész válaszol című adást hallgatják, és a mikrofonnál a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Nincs tévedés, egy picit csúsztattunk a műsoron, de itt vagyunk. Ugye október első kedje van, ami a naptárunkban egyet jelent azzal, hogy elérkezett az élő kertészeti tanácsadás órája, és hogyha végignézünk akár itt a muravidéki tájon, a közeli dombokon, a szőlőhegyeken, hát láthatjuk, hogy a természet azért ezer színben pompázik, és ez fantasztikusan szép élmény egyébként. A gazdáknak, kertbarátoknak azonban ez a legmozgalmasabb időszak. Ugye a szüret végéhez értünk, a szőlőkben, a gyümölcsösökben és a házkörüli díszkertekben, ettől függetlenül azért rengeteg halaszthatatlan teendő van, úgyhogy ugye most még szép időnk van, de gondolom, hogy hamarosan azért a komolyabb őszi fagyokra is számítanunk kell, akár mint a villámcsapás érkezhet hozzánk egyik napról a másikra is. Szóval mit, mikor és hogyan kell most elvégeznünk? Abban az állandó szakértőnk lesz a segítségünkre. A stúdióban köszöntöm Salamon János kertészmérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetének munkatársát. János, üdvözöllek, és hát én köszönöm, hogy itt vagy ezúttal is, és segítesz a hallgatóknak eligazodni.
3: Én is köszöntök mindenkit.
2: Hát most nincs igazán még 40 percünk se, egy ilyen jó bő fél óra, úgyhogy a vonalat meg is nyitjuk, lehet kérdezni, 575 17 18 és 575 17 19 elérhetőek vagyunk, tegyék fel kérdéseiket, hiszen ma is érvényes az a szabály, hogy a kertész válaszol az önök kérdéseire is, de mielőtt jönnének a telefonok, kezdjük szerintem János Muravidék szívével, a szőlőhegyekkel, én legalábbis azzal kezdeném. Tudom, hogy a szüretnek már sokaknál régen vége, túl vagyunk rajta a présházakban, nem hogy forra most, hanem már ki is forrt, és biztos, hogy a borral sok feladat van, az új borral, de mi a teendő most a szőlőtőkékkel így október elején?
3: Igen, már a szüret sok helyen lezajlott, mert egy-két kései fajta maradt max fent, azoknak még az érése zajlik. Kint a szőlőkben most már lassan elkezdhetjük az őszi munkálatokat. Ha mondjuk valakinél betegség volt az ültetvénybe, peronosporolis sokkal kevesebb, ott már egy korábbi lemosó permetezést is végezhetnek. A kabócás tőkéket minél előbb eltávolítva kivágni és felkészülni a pótlás lehetőségére, és ha azt nézzük, hogy a szőlőoltvány kitermelésének az időszaka az 20-ától van engedélyezve, és innentől kezdve már a hónap vége felé azért megjelennek az oltványok a különböző lerakatokba.
2: Hát akkor mondhatjuk azt, hogy ez a most visszakaptam a hangomat, szóval mondhatjuk azt, hogy ez a legmozgalmasabb időszak talán egy kertész életében. Mindenki azt gondolja, hogy a tavaszi időszak, meg a nyári időszak, de aztán, ha jól belegondolunk, akkor fizikálisan mégiscsak ez adja a legtöbb feladatot. Ugye a szőlőkben most ez a munka, de hát ott van még a gyümölcsös. Nagyon sok helyen láttam, hogy még fönt van az alma, a késői érésű körte is a fán. Kell-e már ezeket szüretelnünk, tudatosan téliesíteni, meg úgy betakarítani, hogy az mondjuk még karácsonykor is a pincében viszonylag éppen megmaradjon. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy idén talán nem a legjobb a termés eltarthatóság szempontjából.
3: Igen, azért azt tudni kell, hogy a szüret idejének itt is, ugyanúgy, mint egy szőlőnél, a gyümölcsnél, az alma körténél is nagyon fontos megválasztani. A sajók éretlenül, teljesen éretlenül szedjük le, vagy már teljes érésbe szedjük le ezeket a gyümölcsöket. Ezek mind egy utóérő gyümölcsről vannak szó, amit azt mondjuk, hogy egy ilyen 65%-os érettségbe kell leszüretelni. és ilyenkor jönnek a kérdések, hogy ez hogy tudjuk megállapítani.
2: Hát igen, hogy tudom, hogy az mondjuk 65%-ig érett.
3: Igen, azért ez egy ilyen nem egy könyvbevésett dolog. Nagyon egyszerű, hogy mikor is kezdjük el a szüretet. Ha könnyen elválik a gyümölcs a kocsányról, a fával, a fáról, akkor már lehet szedni. Ha például félbevágjuk a gyümölcsöt és barnák a magjai, akkor már el lehet kezdeni a szüretet otthon. Ha egy kicsit profibbak akarunk lenni, akkor egy kálium-jodidos oldatot ráspritzkölünk, és akkor ennek van egy bizonyos, hogy hogyan alakul át a keményítő, ezt mutatja meg. Ez már nagyon profi módszer, ezt nem sokan alkalmazzák, de ez a két módszer, amit mondtam, ez nagyon jó bevált. Sokan azt hiszik, hogy amíg gyümölcs már hullik a fáról, az érett. Itt többnyire a mostani időszakban azért ezt ki lehet zárni, mert a szárazság miatt nagyon sok gyümölcsünk leolott, ez a védekezett a fa attól, hogy kiszáradjon, tönkre menjen, és sőt, vannak azok a gyümölcsök, amik mondjuk a moly kártétele miatt hullottak le.
2: Hát nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy már a fáról úgy esik le a gyümölcs, hogy szinte az egész gyümölcs rothadt. Ez is a szárazságnak a következménye?
3: Itt több probléma is lehet a szárazság miatt is, hogy maga, ha megnézzük a gyümölcsöt, összehúzódott, teljesen fonnyadt gyümölcsök, és ezek, ha egy kis mennyiségű csapadékot is kapnak, olyan erősen felveszik a vizet, hogy meg tud repedni a gyümölcs, de ugyanígy egy botrytiszes rothadás, egy alternáines rothadás is megjelenhet, sőt, ha mondjuk a darazsak megkezdik a gyümölcsöt, ott azon egy fertőzési forrás lesz, és ott is ugyanúgy elkaphatják a gombás betegségek. Ezért szoktuk mondani, hogy mindig csak épp gyümölcsöt, a kocsánnyal együtt leszed egy gyümölcsöt, tároljuk be, mert ezek fognak elállni.
2: Ha már a gyümölcs tárolása, az mennyire fontos, hogy a különböző fajtájúakat ne tegyük mondjuk egyre kezdbe, vagy lehet?
3: Inkább azt mondanám, hogy...
2: Vagy fajtánként
3: célszerű szétválogatni, mert van, ami sokkal gyorsabban elkezd érni, van, ami későbben érik, és akkor így azért a tárolás során a válogatás is sokkal egyszerűbb, meg ha tudjuk ténylegesen az a fajta, mondjuk meddig áll el, akkor ezt úgyis azt fogjuk elhasználni, nem ami tovább elálló fajtáról van szó. Amit itt igazából célszerű elmondani, hogy azért általában a burgonyát, meg az almát egy helyen tároljuk, ami egy kifejezetten rossz dolog.
2: Hát egyik pedig a legtöbben a pincében, ugye, automatikusan.
3: Ilyenkor célszerű azért egymástól egy kicsit távolabb tárolni, és akár letakarni, és ami a lényeges, hogy rendszeres oxigén jusson be a pincébe, hogy szellőzzön, mert hogy az etilén, ha felhalmozódik, akkor sokkal hamarabb elkezd az alma érésnek indulni, a krumpli még sokkal előbb elkezd csírázni, és akkor ezért problémák lesznek. A tárolás során, ami még fontos, hogy egy állandó hőmérsékletű helyiséget tönk, azért voltak jók a pincék, és azért egy viszonylag magas páratartalommal kell találni, hogy ne veszítse el az érés során a nedvességet.
2: Hát meg nyilván időnként át kell azt is válogatni, ugye, és kiszedni azt, ami már esetleg újra rothadásnak indult. Ez egy szép feladat, azt gondolom, a betakarítás, amikor le kell szedni a gyümölcsöt a fáról, ez még talán az élvezetesebb, de nagyon sokan ilyenkor alapozzák meg már a tavaszi kertet is. Ugye nagyon sok helyen én is láttam, olvastam is, mondják is, hogy a szabad gyökerű gyümölcsfákat, a bogyós cserjéket ilyenkor kell ültetni, ilyenkor van a főszezonja. Viszont nagyon sokan óckodnak ettől, meg félnek attól, hogy hát ugye őszi ültetés, jönnek majd a jó kis téli fagyok, aztán hiába vásároltam meg a drága gyümölcsfát, nem lesz abból semmi, és hogy inkább a tavaszi ültetésre szavaznak. Szakemberként neked mi a tanácsod? Ősszel vagy tavasz?
3: Én azt mondom,
2: hogy... Mielőtt válaszolnánk, közben jelez a technikus, hogy lesz kérdésünk, úgyhogy akkor utána majd erre visszatérünk, jó? Köszöntjük a hallgatót, jó napot kívánunk!
4: Jó napot kívánok mindenkinek! Nekem van egy kérdésem. Ezelőtt 2 évvel raktam le otella meg ilyen asztali szőlőt, és ezt áprilisban leraktam, másik évben már voltak rajta a kis feje. Melleje bököttem le abból a galból olyan kisebbeket, mikor lett volna, hogy letakartam kannába. És az még fogamodtak. És most azt szeretném kérdezni, még még szoktam előbb is úgy lehúzni hosszívvel szűt mélyen a földbe, a másik felül még, hát hogy tört előbb belőle, akkor azt most alig, hanem hogy tavasszal, másik tavasszal vágtam el attól a lehajtástól. És most szeretném ezt megkérdezni, hogy nagyon szép szőlő van azon is, ami olyan 50 centis gallakat löbököttem, volt rajt szőlő is. Hogy én aztán tavasszal félrevehetem tőle, de ez már második éves, még azt a másikat, hogyha lehúzhatnám, hogy tavasszal húznám le, vagy pedig most, ha lehetne.
3: Igen, ez két különböző kérdés. Ha gyökeresztetni akar, az tavasszal van a legjobb időszak neki, mert akkor indul meg a gyökér képződése.
4: Igen.
3: Úgyhogy ezt mindenképp. Ezek a tőkék, amik ha jól értem, akkor ezek már két éves tőkékről van szó, amit
4: igen,
3: át szeretne ültetni. Ezt akár késő ősszel is itt át lehet ültetni. Tavasszal a lényeg, hogy minél korábban szedjük, és minél nagyobb gyökérzette, mert azért itt már egy elég nagy gyökértömegről van szó, és akkor át lehet ültetni őket.
4: Csak azért az zavar, tudja, hogy olyan 15 centi van a rendes, ami mély ellen van. És az mellett, érti?
3: Igen, hogy, és ez milyen hát, mélyen van lehúzva ez a vessző, vagy ez a dugvány ott a tőke
4: hát
3: mellett?
4: Hát a fő, az benn van egy 50 centi millen, nem tudom, most a földben benn volt 2 vagy 3 szem a gyökérnek, akkor mellette ezek még voltak olyan 30 centisek, hát aztán megfogamodtak. Hát én nem gondoltam, hogy ebből lesz valami, nem fagyott meg télen se, nem fagyott meg tavasszal se, hát aztán ez csak így elmaradott, aztán mondom, hogy most akkor talán jobb volna a tavasz.
3: Igen, kora tavasszal nyugodtan ki lehet szedni, igazából az eredeti tőkének a gyökérzete, meg a jelenlegi 2 szaporítottnak nincs egy magasságban, szóval sokkal könnyebben ki tudja szedni.
4: Még alig, hanem talán még felíressé, vagy igen.
3: Igen, itt akkor egyszerűbb dolog lesz, nem fog megsérülni az eredeti tőkének a gyökérzete.
4: Igen, igen. Hát nagyon szépen megköszönöm.
2: Mi köszönjük, hogy hívott minket. Tegye ezt máskor is, hogyha van kérdése. Jó?
4: Kívánok.
2: Én pedig sikeres kertészkedést.
4: Most már talán sikerül megmenekülni ezektől, férgektől, csernyuktól. Ma mérgembe meghamusztam a paradicsom tetejétől fogva a paprikáig, és hattam egész nap, másik nap meg a hobokból leslagutam, hát valahova elmentek, akkor a kaprot meghattam magnak, abba belekészítek a büdöske bogorok, aztán akkor én azt kesztyűsen ottan ráztam, szúrtam, dolgoztam, hát aztán most ez így van, úgyhogy a helibe még ha nem kettő, 3 szívet öttem salátát télre, nem kettő, hát mostan próbálok fóliába vetni, hogy talán, ha ott jó lesz.
3: Igen, a kinti saláták az a gond a vetés során, hogy azért száraz időnk volt, nagyon meleg időszakunk volt, és azért a saláta az nehezebben kell ebbe a nagy meleg időszakba. Ez meg, hogy ezeket a bogarakat összegyűjteni, ez nagyon jó dolog, mert ilyenkor akkor könnyebb egy helyről összegyűjteni, és
4: igen,
3: nem az egész kertet
4: és
3: fogja.
4: Rágyűjtem, hogy a kapurnak a magját szeretik, hanem én salátát szoktam vetni olyan 48-as kockába, garázsba bevettem, aztán letakartam 3 napon kiket, de az se sikerült, hát kint a cigoria az kiket, akkor ami volt, azt meg ugye letakartam, nem mondom, most kitakarom, most majd palántulok belőle, hát sehol semmi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, többit meghallgatom.
3: Mi is
4: hogy
3: köszönjük.
4: Mások is kérdezhessenek. Nagyon szépen köszönöm a feleletet, még szép napot kívánok.
3: Mindenki. Viszont kívánjuk mi is önnek, és jó kertészkedést.
4: Köszönöm.
2: Mi pedig térjünk vissza akkor a feltett kérdésre, ugye, hogy mikor kell a szabad gyökerű fákat ültetni. Közben nekem elment a hangom, de megpróbálom visszahozni.
3: Igen, a szabad gyökerű gyümölcsfákat és a szőlő is, ahogy említettem, itt a hónapba kezdik el kitermelni a faiskolák, a gyümölcsfaiskolák nagy része. Ugye az ültetésnek én azt mondom, hogy azért egy őszi időszak, akkor még nagyobb választékból tudunk keresni, oltványok között is, hogy minőségben is azért sokkal nagyobb van, és sokkal kisebb esélye van annak, hogy a tárolás során kiszáradhatnak ezek az oltványok, vagy megfagyhatnak a tárolás során, ezért már célszerű elültetni. Ha azt nézzük, hogy egy ilyen 10-15 fokos, 10 fokos talajhőmérsékletnél is már megindul a gyökérképződés, szóval egy ilyen őszi ültetést sokkal előbb elkezdi a gyökereket fejleszteni, mint egy tavaszi.
2: Ugye említettem, hogy sokan félnek a fagyoktól. Hogyan tudjuk, milyen trükkel lehet megvédeni a fagyoktól ezeket a friss ültetéseket?
3: Igen, azért olyan fagyunk nincs már, ha azt nézzük. Volt a tavalyi évben igen hideg, de azért ezek a mély nyugalmi állapotban nem károsítja őket a fagy olyan szinten. Ha valaki ettől tart, akkor például a gyökérzónát egy kicsit felkupacolva, az oltás helyét felkupacolva, vagy magát a törzsét, ha védeni akarja a fagytól, de igazából az oltványok maga azért a térre fel vannak készülve, azért elég sok tartalék tápanyagot felvettek, ami a téltűrés segíti.
2: Hogyan lehet előkészíteni az ültető gödröt? Hát vannak, akik ebben már rutinosak, hogyha új almafát, körtefát, szilvafát vásárolnak, na de aztán nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy jó érett marhatrágyát teszek a tövéhez, vagy valamilyen komposztáló anyagot, valamilyen komposztot a gyökerek alá. Na de hát ezzel azért ártani is lehet, hogyha nem tudjuk a pontos arányokat, és akár el is lehet égetni a gyümölcsfát. Itt mi a helyes arány, és egyáltalán mi a helyes ültetés?
3: Igen, itt az emberek mindig túlzásba esnek, vagy nagyon visszafogottan adnak tápanyagot egy gyümölcsültetésnél. Érett szerves trágyát egyre nehezebb beszerezni. Az éretlen szerves trágya meg az a legnagyobb gond, hogy a bomlás során ugyanúgy azok a talajban lévő gombák, baktériumok elveszik a tápanyagot. Szóval én azt mondom, hogy inkább ha nem tud valaki egy jó minőségű érett trágyát beszerezni, akkor ezeket a granulált, fermentált trágyákat használja, és nem is azt mondanám, hogy az ültető gödör aljába rakjuk bele, hanem maga a föld, amit kiástunk, ahhoz keverjük hozzá, mert akkor egyenletesen fog a gyökérzet közelébe kerülni. Ezek már nem égetnek, ezek a granulált trágyák, ilyen gond nincs, nedvesség hatására elkezd bomlani. Ha mondjuk valaki tudja előre, hogy hova szeretne egy gyümölcsfát, akkor annak a talaját, azt a részt, ahova ültetni szeretni, azt már korábban elkezdheti tápanyaggal bővíteni, beledolgozva tényleg akkor előtte lévő évben egy szerves trágyát, ami jól lebomlik, ültethet abban a részben, mondjuk ha egy négyzetmétert nézünk, hogy egy fának akkora helyet készíten elő, vethet bele zöldtrágya növényeket, facéliát, mustárt, ezek lazítják a talajt, a facélia például a fonálférgeket is riassza, ezeket ugyanúgy be lehet dolgozni, és így növeljük a szerves anyag tartalmát, lazítjuk a talajt is ezáltal.
2: Tehát akkor ez igazából fontos is, anélkül nem is érdemes elültetni.
3: Így van, nem. Ha azt nézzük, a talajunknak a szerves anyag tartalma nagyon alacsony, ha már egy 1%-os humusz tartalomról beszélünk, akkor az már nagyon jó a környéken. Viszont a szerves anyagnak fő funkció az egyik, nem is csak a tápanyag utánpótlás, hanem a víz megkötés, ami ha azt nézzük a mostani klímánkban, egy kifejezetten első pont, hogy a vizet meg tudjuk tartani és megkötni a talajba.
2: Ez egy hatalmas kihívás, azt gondolom, és az lesz a következő években is. Na de ha ősz, akkor őszi gyümölcsfa lemosás, ez lemosó permetezés, ez mindig fontos, mert azt szokták mondani, hogy ez megalapozza az, hogy jövőre majd aztán milyen lesz a gyümölcsfa, lesz-e egészséges gyümölcs rajta, Szóval ennek mikor jön el a pontos ideje? Most itt vagyunk nagyon október elején, és hát ugye az időjárást azért, ha megnézzük, szeretjük a vénasszonyok nyarát. Kellő mennyiségű csapadék mellett ez akár nagyon jó is lehet, de hát pont az, hogy megint tartósan most már 20 fok fölött van a hőmérséklet, nagyon-nagyon száraz a talaj. Szóval mikor jön ennek el az ideje? Meg kell várnunk, ami picit hűvösebb lesz? Vagy hogyha valakinek most éppen van ideje, akkor akár most is elkezdheti.
3: Igen, ez mindig téma, hogy csináljunk le mosópermetet, és mikor, mivel és hogyan. Én azt mondom, hogy azért elég sok kárt tevünk és kórokozunk, van, ami ellen fel kell készülnünk. Sőt, kiskerve azt nézzük, hogy a letermett gyümölcsfánkat, például egy kajszét, cseresznyefát, azt szeretjük, miután leérett, úgy magára hagyni. Tehát most ez a magára hagyás során nagyon sok kórokozó felszaporít ezen a fán, hogy nincs növényvédelem, míg a többi gyümölcsterményket, egy téli tárolású almát, vagy egy körtét, azt szinte egész végig növényvédelemmel ellátjuk. És így ezáltal például egy cseresznyén egy stigminás levejük a csosodás nagyon könnyen fel tud szaporodni, amivel azt látjuk, hogy sokkal korábban elkezdenek a cseresznyefáinkról levél lehullani, ami problémás, mert minél tovább kéne a lombot fenntartani a gyümölcsfán, mert ők ezzel tudják előállítani maguknak a szerves anyagot, azt a tartalék tápanyagot, ami a tél során szükséges, meg a következő év indulásán szükséges. Ilyenkor még akár egy lombon keresztüli tápanyagutánpótlást meg tudunk csinálni, például egy kálium túlsúlyos cink vagy bortartalmú lombtrágyát, amivel elősegítjük a tél tűrését a fáinknak. Az nagyon fontos, és a lemosó permetezés időpontjának a megválasztásában azt szoktuk mondani, hogy a lombhullás kezdetén, de mondjuk volt korábban mondjuk moniliás fertőzés egy kajszinál, egy őszi barasznál mondjuk egy tafrina, akkor már ilyenkor is ebben a jó időszakban, október közepén, végén egy 2%-os rezes oldattal nyugodtan meg lehet csinálni, vagy mármilyen rézoxid klorid hatóanyagú szerrel, egy rezes pluszként hozzáadva egy lemosó permetezés jellegű első permetezést.
2: Említetted a moníliát, ha valaki nem szakavatott, honnan fogja felismerni, hogy azzal fertőződött a gyümölcsfája?
3: Igen, a kajszibarasznál ez nagyon tipikus tünetek, hogy a hajtásvégek, amik elszáradtak, és mondjuk nem vágtuk le, látható, ami virág mondjuk elkapta, vagy mikor kezdenek a fák mézgásodni, az már a csontiasoknál jellemző, az már egy védekezés. Ott biztos, hogy volt egy gombás fertőzésünk. És ezeket azért, ha nagy sebek vannak, ezeket célszerű minél előbb kitisztítani, akár egy törzsön látható mézgafolyást, egy kacorkéssel és egy jó erős rezes oldattal lekenni, utána be lehet egy sebkezelővel is zárni. Nagyon jó dolog ez, is meghosszabbítjuk a fáinknak az életét.
2: Hiába gondoljuk úgy, hogy lassan a szezon vége felé járunk, rengeteg teendő lesz még a következő hetekben is kint a gyümölcsösökben, a szőlőben, de azt gondolom, hogy odahaza is, hogyha a diszkertekre gondolunk, akkor az ősz az megint egy kihívás. Ugye egy picit, hogyha megyünk a ház körüli diszkertekhez, ott vannak a leánderek, szerintem nagyon sok mindenki tartott muskátlét, vagy akár kivitte a pálmát. Ezek kint vannak általában a teraszon, hát kivinné be ilyen gyönyörű időbe, de hát amikor hajnalban 2-3 fog van, azért akár a leándereket, muskátlikat, meg a reggeli köd, meg pára megviselheti. Meddig halogathatjuk, meddig tolhatjuk ki azt az időt, amíg kimaradhatnak ezek a növények, vagy igazából mikor ideális, hogy bekerüljenek már zártabb helyre?
3: Igen, szerencsénk van ilyen téren, hogy azért napközben jó időnk van, és azért ezek a reggeli 5-6 fokok, mondjuk ma azért hidegebb volt, 3 fokok, még ezeknek a növényeknek olymond nem ártanak, inkább felkészítik őket arra az időszakra, hogy fényszegényebb időszak is van, hogy a növekedésük lelassul, szóval nem célszerű ezeket korán azért bevinni egy fütetlen, zárt helyiségbe, mert még ők ugyanúgy jól érzik magukat. sőt, ezáltal tényleg lelassul az élet funkciójuk, úgymond, és így sokkal jobban tudjuk teleltetni őket, azért ilyenkor, ha bevisszük, sokkal hamarabb elkezdik a levelet lehullajtani, például egy leandernél, és akkor ez problémás, hogy annyira fényszegény körülmények közé kerülnek.
2: A leanderekkel már feladtam a küzdelmet, de a muskátli például érdekes módon nálam most sokkal szebb, mint egy hónappal ezelőtt, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen május elejé időszak lenne, és ezt látom egyébként, hogyha a házakra ránézek és muskátlit tartanak, hogy most, mintha elkezdett volna újra élni és virágozni.
3: Igen, igen, ezt tényleg nagyon jól látod. Ez pontosan abból adódik, hogy azért nappal még meleg van, egy kicsit hűvösebb időnk van, azért az élőhelyéhez hasonlóan alkalmazkodnak, azért a nyári nagy szárasek párán van, tehát pára van reggel, napközben is későn szárad föl, azért nagyon jót tesz a növényeknek, felüdülnek, ha nem is kapnak úgymond csapadékot olyan szinten, de ez tényleg arra készíti őket. A petúniákat megnézzük, most sokkal szebbek, mint nyár folyamán.
2: Mi a helyzet azokkal a hagymás virágokkal, a tavaszi hagymás virágokkal, amelyeket, hát valamikor most így október elején kell talán a földbe juttatni, tulipára gondolok, nárciszra, akár a krókuszokra, sokan még azt mondták, hogy hát nem kell ebben gondolkodni. Kell ebben gondolkodni, vagy már lehet, hogy már is késtünk egy picit?
3: Nem vagyunk elkésve vele, mert azért a száraz talajban azért ezek is sokkal nehezebben kezdik el a legyökereselés. Nyugodtan, ha valaki még akar ültetni ezeket a tavaszi hagymásokat, tele vannak az üzletek még hagymásokkal, nyugodtan a kertbe ki lehet ültetni, még az ember mindig talál egy-egy helyet, ahova tudna ültetni, vagy megtetszik egy szín, és akkor
2: és attól se kell tartanunk, hogy csapadék van, és pangó víz van a földben, és
3: sajnos pont az ellenkezője, hogy annyira száraz a föld, hogy egy ilyen hagymás elültetésénél is lehet célszerű egy kicsit azért talajt benedvesíteni, és úgy elültetni, főleg aki mondjuk egy talajtakarásos kertbe ülteti el őket, mert így azért segítjük, hogy minél hamarabb begyökeresedjenek a hagymák.
2: Nyilván nehéz elképzelnünk azt, hogy lehet keménytelünk. Nehéz megjósolni egyébként, hogy milyen lesz a következő időszak. De hát azért tavaly is ért bennünket meglepetés, mert sokan kihagyták mondjuk éppen leandereket, hogy majd úgy is kibírja, hiszen előző télen sem volt olyan hideg, aztán elég három olyan nap, amikor tartósan -10 fok alatt van a hőmérséklet, és már károsodik is, és tönkre megy. Ilyenek például a rózsafa, azoknak a töve azért elég érzékeny, hogyha egy kicsit intenzívebb hideg tél jön. Hogyan tudjuk, vagy milyen magasan takarjuk be ezeket a növényeket? Lehet, hogy nem most, de mondjuk jövő hétre már jóval hűvösebb nappalokat is ígérnek a meteorológusok. Kell-e gondoskodnunk már most ezekről, vagy akár a banánfáról? És ha jól látom, akkor telefonálunk is van, aztán utána majd akkor ezt kibontjuk. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Bánaki Péter vagyok, Zalából.
2: Üdvözlöm, kedves Péter, vagy üdvözöljük!
5: Műsor végére hagytam, nem zavarva a sok okosságot. Nem szakmai dolog, csak én frászt kaptam, hogy megszűnt a műsoruk, de örömmel hallom, hogy azért délben mégiscsak van. A továbbiakban, hogy mire lehet számítani, hogy újból 11 körül lesz?
2: Igen, újból 11, igen, ez csak ennyi. Ez most csak kivételesen a hétvégi népszavazás miatt egy másik műsor vette.
5: Nyugodtam, hogy nem kedvenc műsorom, nem lesz tovább, de akkor lesz.
2: János következő hónapban már 11-től fogja mondani a sok-sok hasznos okosságot,
5: igen,
2: jó?
5: Igen, igen. Szakmailag csak annyit, hogy hallom, hogy máshol is katasztrofális minden, gyümölcsös, szőlő. Meglepő az, hogy a dió, viszonylag sok egészséges dió lett. Úgy néz ki, hogy a sárga lapok egy kicsit, mintha használtak volna a diótermésnél, hogy ki lettek rakva.
3: Igen, ezek nagyon jól hasznosulnak is, meg szerencsénk, tehát a szárazságnak azért van egy ilyen következő, hogy ez a nyugati diókburok furrólét se tudott úgy rajzani, mint ahogy szokott, meg azért korábban. A kemény telünk is azért szerintem viszonylag jól megritkította őket.
5: Nem is zavargok tovább, további jó műsort, minden jót.
2: Köszönjük szépen, köszönjük. Önnek is nagyon szép délutánt, kedves Péter, és köszönjük szépen, hogy telefonált. Na akkor gyorsan még erre a takarásra. Kell-e ennyire óvatosnak lennünk, vagy ezek már, hogyha 4-5 több éves rózsatövek, vagy akár, hogyha banánfáról beszélünk, már jó ideje ott van a földben, akkor akár lehetünk egy picit hanyagabbak is?
3: Igen, a rózsatöveknél régen tipikus volt ez a fekete föld, de jó magasan, vagy komposzttal betakarni, hogy a fagyoktól való védelem. Azt kell mondom, hogy az utóbbi években ez egyre jobban el van hagyva, és nincs olyan tényleges fagykárunk, mint korábban voltak szerencsére. A banánnál azért ott célszerű egy takarás, ott nem is az a gond, hogy megfagyna, hanem a sok csapadéktól maga a tő ki tud rohadni a tél folyamán, itt azért szokták takarni, de azért ott is megvárják, míg megjönnek a rendes idegek, hogy lefagyjon a levézet, utána ezeket a levézetet levágni, csak utána kezdik el takarni. Szóval azért lehet ezzel várni, nem kell megijednünk, ha reggel van egy 0 fokunk, és akkor, hogy minden elfagy, egy muskátlis is még 0 fokba semmi baj nincs.
2: Uh-huh. Őszi gyep gondozás, ilyenkor mindenki összegerebézi a lehullott faleveleket, hogy minden patika legyen az udvarban. Viszont nagyon sokan panaszkodnak arra is, hogy számítottak arra, hogyha egy kicsit megjelennek már a hajnali pára, meg kötfoltok, meg egy picit nedvesebb a levegő, van egy kis hajnali pára, akkor segít például a gyepnek az életre kelésében. Ehelyett nagyon sokan ugyanazzal szembesülnek még így október elején is, hogy valahogy a gyep nem szedi össze magát, hanem úgy, hogy megmaradtak ezek a nagyon száraz foltok.
3: Igen, azért ez a hajnali pára még egy gyepnek, egy fűnek még nagyon kevés, tehát azért ha megnézzük a talajnak a felső részét, teljesen száraz, csontszáraz, a gyökérzet a fűnek egy olyan 15-20 cm-es magasságban van főként, nem várhatjuk, hogy a harmadtól újra üdezöld lesz. Ilyenkor célszerű azért tényleg az elhalt részeket legerebbjezni, akinél mondjuk teljesen gyep van, csak egy vetett gyepről van szó. Ilyenkor ki lehet adni nekik azért egy eső előtt célszerű mindig egy füvet is, vagy ha tudjuk öntözni egy műtrágyát, egy kálium túlsúlyos műtrágyát, amit ugyanígy a térre fel tudjuk készíteni magát a gyepet.
2: A konyhakert, ugye még nagyon sokan kihagyták paradicsomot, paprikát, miért ne hagynák hinni, hiszen nem károsítja semmi, az időjárás sem. Na de ha azokat leszedjük, akkor mi legyen utána? Fontos-e az őszi mélyásás? Láttam már egyébként, akik pár nappal ezelőtt nekiálltak a mélyásásnak, vagy amit olyan sokszor hallunk, hogy inkább takarjuk és mulcsozzuk.
3: Igen, ez mindig egy ilyen vékony égen való táncolásnak mondanám.
2: Két tábor van,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, két tábor van. Vannak a megrögzettek, akik ugyanúgy csinálják, mint régen, hogy ősszel megcsinálják az ásás, tápanyag utánpótlása, és vannak, akik egész szépet takarják a talajt, és utána könnyedén tudnak vetni. Mindenkinek szigel joga, hogy melyiket csinálja, és hogyan. Azért egy talajt, úgy szerves anyagot növeljük, amit már szerintem annyiszor elmondtam, hogy mindenkinek a könyök éljön ki, nagyon nehéz megcsinálni. Egy talaj, amit takarunk, ami mondjuk nedvesebb, úgy sokkal jobban ezek a lebontó folyamatok is el tudnak indulni. Én azt mondom, hogy ha mondjuk valakinek egy lazább földje van a kertbe, egy homokosabb, ott el kell, nem kell ott ásni, ott egyszerűen könnyedén bele lehet forgatni a szerves anyagot egy kapálással is akár, vagy ha a talajt akartuk, akkor nem muszáj. És tehát itt az októberben azért elég sok mindent még lehet elrakni, például a dughagymákat, a fokhagymának az ültetésének az időszaka, vagy például a salátának, aki még mondjuk nem vetett el, ami áttelelő salátát is el lehet vetni, spenótot is lehet nyugodtan vetni, úgyhogy azért még sok mindent lehet a kertbe csinálni, ha tudunk öntözni.
2: Uh-huh. Hát aki most vet, az már a tavaszra.
3: Így van,
2: és a tavaszi konyhaasztalra fogja egyébként termelni. Itt többen kérdezték a hallgatók közül, hogy mi legyen a diófa lehullott leveleivel. Nyilván összegerebézik, de hogy beletehetik-e a komposztba, vagy állja még mindig az az állítás, hogy áll az az állítás, hogy mérgező a levele?
3: Ez egy régen úgy gondolták, de ha megnézzük, diófa alatt is vannak ágyások, és ugyanúgy tud nőni a növényzet. külön, én azt mondom célszerű külön komposztálni, lehet egy külön komposztot is csinálni nekem, ezért nagy mennyiségű levél lehullik, és ez azért egy hosszabb idő alatt tud lebomlani. Vegyesen is lehet belekeverni, nem fog ártani a kerti növényeknek ez a diófa levél.
2: Ez jó hír, mert hogy sokan ezzel küzdködnek, viszont van még egy telefonálunk, és úgy tűnik, hogy ő lesz az utolsó. Jó napot kívánunk!
6: Jó napot kívánok! Csak olyan irány szeretnék érdeklődni, hogy a tavaszi zöldhagymának való dukhagymát, illetve a fokhagymát, az őszét már el lehet ültetni?
3: Igen, vannak fajták, amik korábbi rövidebb ideig tárolható típusok vagy felszetett újhagymának. Ezeket már most is el lehet duggatni, de november eleje közepéig nyugodtan lehet őket belerakni a talajba.
6: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük szépen, jó kertészkedést kívánunk, és hát, ahogy az órára pillantok, egy gyors összegzés. Október mennyire lesz egy ilyen húzós hónap a kertészkedőknek, sok a teendő, ugye?
3: Szerintem ez az október...
2: Vagy ez pont élvezetes?
3: Élvezetes szerintem az október, még nagyon sok mindent tudunk betakarítani, és már nagyon sok mindent elő tudunk készíteni a következő évre. Akik mondjuk telepíteni akarnak, azok már most nézegetik a katalógusokat, hogy milyen gyümölcs, milyen szőlőfajtát kiskedve, milyen csemeges szőlőt, bogyós telepítsenek. Szóval az ezek nagy feladatot adnak, és már sokan elkezdik tervezni a következő évi vetéstervet is, hogy a kertben mit alakítanak ki, mit cserélnek le, szóval azért van mit csinálni.
2: Mit érdemes lecserélni, akkor legyen ez egy ilyen záró gondolat, mert hogy hát egyre inkább azt érzékeljük, hogy nagyon-nagyon szélsőséges lett az időjárásunk, és nagyon sok olyan növényünk van, ami sajnos nem bírja a szárazságot. És hát lehetetlen mondjuk ennyit locsolni. Miben érdemes gondolkodni, hogyha valaki most tervez?
3: Én azt mondom, hogy azért a hagyományos gyümölcsöket ne cseréljük le, inkább egy szemléletmódot kell változtatni a termelésnél, hogy például nem síkra kapált területen legyen a gyümölcsösse, hanem mondjuk egy megfelelő növényzettel borított, ami nedvességet felfog, vagy hogy mulcsoljuk az elültetett gyümölcsfákat, hogy a nedvességet megtartsuk. Nagyon sokat számít az, hogy milyen alanyon van egy fa, hogy egy erőteljesebb növekedésű alanyon, aminek mélyebbre megy egy gyökérzete, sokkal jobb. Az öntözés módot megválasztva, hogy inkább egyszer hetente bővízzel öntözzük, mint elkényelmesedjenek a növényeink, hogy naponta öntözzük, ez nagyon sokat tud hozzátenni, és az, hogy amit mindig mondok, hogy a szerves anyagnak a bejuttatása talajba, hogy a víz megkötését, ha már 1%-ot tudunk emelni szerves anyagba, azért az több száz liter vizet tudunk megkötni.
2: Hát János, köszönjük szépen a rengeteg hasznos gyakorlati jó tanácsot, meg hogy közvetlenül tudta segíteni a kertbarátoknak. Nagyon gyorsan elrepült ez a közel 40 perc, most, hogy az órára pillantok, és hát minden hallgatót megnyugtathatunk. Következő hónap elején, novemberben szokásosan kedden 11 óra után érkezik ide a stúdióba majd Salamon János, és hozza az újabb jó tanácsokat, és hát hogyha jól figyeltek, akkor talán én azt gondolom, hogy a legfontosabb útra való az volt, hogy október nem a pihenés, hanem a jövő évi sikerek megalapozásának a hónapja, úgyhogy ezen a hétvégén is lehet azért sokat dolgozni, akár a szőlőhegyen, a kiskertben, konyhakertben, gyümölcsösben, úgyhogy mindenkinek jó munkát kívánunk, és hát köszönjük szépen a hívásaikat, kérdéseiket, üzeneteiket, meg a figyelmüket is. A Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című műsort hallották. A stúdióban Salamon János kertészmérnök, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársa volt a vendégünk. További szép napot kívánok, János, és várunk vissza egy hónap múlva.
3: Én is mindenkinek ezt kívánok.
2: Mindenkinek további szép napot kívánok én is. Elköszön a műsorvezető Cseresnyi és Tünde, de nem csak ebből a műsorból, hanem úgy egyébként is. Legyen csodás a mai napjuk. Szép délutánt!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: A Muravidék hullámhossza.
0: MMR.

fizetek, főúr, volt egy feketén, és egy életem, amit elrontottam én. Sietek, főúr, nincs már sok idő, talán ma éjszaka, akit várok,

fizetek föl, volt ezer remény. És egy életem, amit elrontottam én. Csillogó szép, csodás világ, búcsú nélkül megyek tovább. Soha se jó a búcsú szó, s mire való a könnyes vád. Halkan csendben megyek el én, mennyi színes, csodás remény. Suhan velem a szerelem, s üzen nekem,

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.